Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, egy újabb óra indult, és egy újabb órával közelebb a reggeli váltás, már akit az érint, és nem fog 12 órázni, meg 24 órázni. Na, neki főleg kitartást. Egy olyan norvég DJ-t hozók, aki hát egyértelműen világsztár, sőt, Amerikában is abszolút nem, hogy elfogadta, hanem imádja, pont most pörgeti az amerikai turnéját. Kygo, aki a One Republic-kal hozza az igazi mai slágert, ez a Chasing Paradise itt a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő Kuki, aki ott lesz a rádió egy születésnapi fesztiválon május 24-én, ő pedig Sam Feld, aki ugyancsak ott lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon május 24-én. A világsztárok közül ő az egyik, de érkezik majd hozzánk Siri és őt a Swiss Disco is. Most pedig az igazi mai sláger, a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és az előbb majdnem elfelejtettem mondani, hogy bizony, ma is lesz játék. Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőkért, ha 10 óra után elindul egy olyan felvétel, amit az egyik világszer fellépőnk készített, akkor 10-én kell minket hívni, mondani a rádió egy szlogent, és bang! Már ott is a páros belépő. Most meg itt van Hype-Paton, Norma Jean Martinnal és az igazi mai slágerrel, ez az Out of My Head a rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az NMH pedig egy nagy kutatást végzett, hogy hat-e ránk az okostelefon használat, és nem csak hogy hat, de a friss felmérés szerint nyomot is hagy a személyiségünkön, méghozzá generációkon átívelően, mert egy nagyon széles adatbázisból vették fel a mintákat, egészen 20-tól 60 éves korosztályig vizsgálták, hogy milyen módon befolyásol minket, és mondom, konkrétan a személyiségi jegyeinkre is befolyással van, hogy pontosan milyennel a radio1.hu meg lehet találni minden fontos info és érdekesség ezzel kapcsolatban. Ott ez meg az igazi mai sláger, mert hogy nekem mégiscsak az a dolgom, hogy ezeket hozzam megállás nélkül. Két ó és a Turn the Lights Off, amit indítok. Kellemes éjszakát!

bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió1.hu.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a következő órában is hozom ezeket. Bibi Rexha újdonsága például bekészítve, hogy Joel Corey is. Az aljak közül a Well Hello-val, sőt, készülök még a Halott pénzzel is. A kezdésben pedig Ed Sheeran is az Azizám jön. Telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620-311-111. Kellemes éjszakát!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Nem alszanak jól a magyarok 10-ből 6-an, legalábbis biztosan. Az óraátállítás kapcsán készült egy felmérés a Magyar Alvás Szövetség közreműködésével. Mint írták, a lakosság negyede fáradtan ébred reggelente. A nemzetközi kutatások egyébként egy globális trendet is kimutatnak. Az egyfőre jutó alvás mennyisége jelentősen csökken mindenhol. Az alvás hiányos éjszakák száma 13-15 éjszakával nő évente. Ennek egyik oka egyébként az éghajlatváltozás. Dán tudósok vették észre, hogy a melegebb éghajlatú földrajzi zónákban nehezebben szoknak hozzá a melegebb éjszakákhoz az emberek. Romló tendenciát mutattak ki a magyarok alvás minőségében is. Idén a lakosság majdnem 40%-a nyilatkozott,

0: is álmosak, sokan ébrednek fel éjszaka, nehezen alszanak vissza, és reggelente fáradtan ébrednek. Egyre több az is, aki nehezebben alszik el, és 37% volt az idén a rémálmokkal küzdők aránya. Sokan úgy érzik, hogy nappal csökken a fizikai vagy szellemi teljesítő képességük az alvás hiánya vagy a rossz minősége miatt. Sajnos még mindig probléma, hogy kevesen fordulnak szakemberhez problémáikkal, mindössze 2%-uk ment alvás specialistához. A megszakított vagy rossz minőségű alvás megoldása viszont mindenki számára fontos, ráadásul a jó alvással súlyos betegségeket is megelőzhetünk.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

indult tele a legnagyobb kedvencekkel, felesleges duma nélkül. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és egy pici időutazással pont egy évet repülünk vissza, mert hogy tavaly ilyenkor a Fastboy volt a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépője, és nagyon menő mixet csináltak a testvérek egyébként. Idén Cyrillel, Sam Felttel és a Switch Discóval bulizunk majd, meg persze érkezik extra fellépőként Accent is Tóth Abigail is, meg az összes Rádió 1 DJ. Na most viszont, ahogy ígértem, a nagy kedvenc a Fastboytól a Good Life, amivel indítom az órát, kellemes éjszakát!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, kellemes éjszakát, ők a Jonas Brothers és a... Ez meg a dal címe. Ez pedig egy újabb óriási kedvenc, egy olyan előadótól, aki tényleg a legnagyobbakkal szokott együtt dolgozni. Topic, David Guetta, Martin Garrix, vagy éppen Alok is ott van a korábbi partnerek között. Most pedig Fitlesszel és egy korábbi felvételével rukkolt elő, és mi konkrétan imádjuk. Bibi Rexha érkezik már is. Ez a New Religion, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos Zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy nagyon meglepő, de nagyon érdekes hír, amire bukkantam. Kenneth Branagh készen áll visszatérni a szuperhős filmek világába. A brit színész és rendező, aki ugye a Thornak volt a rendezője, ahogy mondta Variety-nek, nyitott arra, hogy ismét szuperhősökkel dolgozzon, hogy melyik oldalon már jött, hogy a kamera mögött, vagy kamera előtt, az még nincs teljesen eldöntve, vagy nem árult el, de a Radio 1.hu egyébként még ezzel kapcsolatban van egy csomó érdekesség, meg idézünk az interjúból. Az igazi mai slágerek között pedig indítom az újabb, a Joel Corey a Galantis-szal jön. Ez a Stay a Little Longer, itt a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól ma is Balázsék, ugye a rocsó miatt délután vannak élőben, de azért reggel is van műsor, délután viszont ma is nagyon menő adás, egy újabb helyszínről, mert hogy a rocsó pörög tovább, a mai állomás a tegnapi Győri után Sopron lesz. Az igazi mai slágerek között pedig ezzel a nagy kedvenccel indítok mindjárt Kamrád és a Be Mine itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információ.

0: megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: A tudáspercet hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Ezt a dalt egyébként Cyril készítette már, hogy ezt a remixet a Disturbed the Sound of Silence-éből, amivel egyfelől ez a dal is világhírű lett, másfelől pedig Cyrilnek is nagy világhírnevet hozott. Itt indult el szerintem igazán a karrierje, ami azóta is szárnya, a május 24-én, vagyis bő másfél héten belül pedig itt a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is zenél majd. Én viszont közben elindítottam az újabb nagy kedvencet, ezeket hozom megállás nélkül az egész órában. Ray és a Where is My Husband, ami jön a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai sláger meg.

Rádió egy csak igazi mai sláger, de jó kis dal ez is. És nagyon fontos a dalokat, a zenéket, az igazi mai slágereket figyelni kell ma is, mert ha elindult 10 óra után egy olyan felvétel, amit egy Rádió egy születésnapi fesztivál fellépő világsztár készített, akkor 10-ként kell csörögni, mondani a Rádió egy szlogent, és bang, páros belépő, amit el lehet ezzel vinni a Rádió egy születésnapi fesztiválra, szóval ma is lesz játék. Én pedig arra gondoltam, hogy ilyenkor 4:30-kor kell egy kis extra lendület, és hozom is Ricky Poveri, Sara Perketiamo a Rádió 1-en.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig újabb délutáni rócsó állomás Sopron, ez következik, és itt várunk majd mindenkit. Először délután 4 órától live mixel, 5 órától 8 óráig pedig Balázsékkal élőben a műsor, a helyszínről, meg persze az összes frekkinken nagyon-nagyon sok ajándék megint, mint ahogy tegnap is, nagyon jó hangulat, és hát ugye Balázsék, ezt nem kell szerintem különösebben ragozni, ahogy az sem, hogy ez egy óriási kedvenc, amit most indítok, Ray Dalton, Blood Running, itt a Rádió 1-en.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Pécset debütál az idei sajtófotó pályázat vándor kiállítása. Napközben legfeljebb 15 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Idén ismét Pécs ad otthont a hazai fotográfia

0: fogadja a magyar hertelenden járókat. A községben ugyanis az önkormányzat ideiglenesen elbontotta a millenniumi emlékművet. Az alkotást felújítják, majd megújulva kerül vissza helyére. Az avatási ünnepséget a tervek szerint június 4-én tartják. A komlói városgondnokság tájékoztatása szerint beszakadt a járda a városban a Pécsi út és az Altáró utca kereszteződésében egy aknak közelében. A hiba elhárítását és a javítást már megrendelték. A munkálatok hamarosan elkezdődnek. A gyalogosok addig is fokozott óvatossággal közlekedjenek az érintett területen. 22. alkalommal rendezik meg a pünkösdi kakaspaprikás főzőversenyt Mecseknádasdom. A rendezvényre május 24-én pünkösd vasárnap kerül sor. A csapatok május 15-éig nevezhetnek a programra, személyesen a mecseknádasdi önkormányzatnál vagy e-mailben. A nevezési díj tartalmazza a szükséges húst, illetve csapatonként egy darab sörpad szettet és tűzifát. Minden egyébről, ideértve a bográcsot is, a résztvevőknek kell gondoskodniuk. A versenyről további részletek a község honlapján érhetőek el. Felújítási munkák kezdődtek Komlón, a Komlóverzum látogatóközpont mögötti parkoló területén. A parkoló jelentős részét lezárták a forgalom elől, és ez így is marad június végéig. Siklóson az új körforgalom építése miatt forgalmi rendváltozás érvényes a Zombori utcában és környékén. A Katátfai bekötőúton útkarbantartás miatt van útszűkület, és útépítési munkák miatt szintén útszűkület érvényes Mohács és Pécsvárad között. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy markáns hidegfront alakítja időjárásunkat. Felhős lesz az ég, és a nap folyamán sok felé kialakulhat eső, zápor. Helyenként még zivatarok is érkezhetnek. A hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, és sok felé megerősödik. A hőmérséklet napközben is legfeljebb 15 fokig emelkedik.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Nem alszanak jól a magyarok 10-ből 6-an, legalábbis biztosan. Az óraátállítás kapcsán készült egy felmérés a Magyar Alvás Szövetség közreműködésével. Mint írták, a lakosság negyede fáradtan ébred reggelente. A nemzetközi kutatások egyébként egy globális trendet is kimutatnak. Az egyfőre jutó alvás mennyisége jelentősen csökken mindenhol. Az alvás hiányos éjszakák száma 13-15 éjszakával nő évente. Ennek egyik oka egyébként az éghajlatváltozás. Dán tudósok vették észre, hogy a melegebb éghajlatú földrajzi zónákban nehezebben szoknak hozzá a melegebb éjszakákhoz az emberek. Romló tendenciát mutattak ki a magyarok alvás minőségében is. Idén a lakosság majdnem 40%-a nyilatkozott úgy, hogy kitűnően vagy inkább jól alszik. A többieknek viszont normális vagy annál rosszabb az alvás minősége. A Magyar Alvás Szövetség szerint, ha objektíven nézzük, akkor a lakosság 60%-a súlyos vagy nagyon súlyos állapotba tartozik az alvás minőség szempontjából. Nem is a mennyiséggel, hanem az alvás minőségével van gond. Hétköznap a magyarok átlagosan 6,8, míg a hétvégén 7,6 órát alszanak. Ezzel egyébként nem lenne probléma. A felmérés arra is rámutat, hogy a nők sokkal többé súlyosabb alvási problémával küzdenek, mint a férfiak. Napközben is álmosak, sokan ébrednek fel éjszaka, nehezen alszanak vissza, és reggelente fáradtan ébrednek. Egyre több az is, aki nehezebben alszik el, és 37% volt az idén a rémálmokkal küzdők aránya. Sokan úgy érzik, hogy nappal csökken a fizikai vagy szellemi teljesítő képességük az alvás hiánya vagy a rossz minősége miatt. Sajnos még mindig probléma, hogy kevesen fordulnak szakemberhez problémáikkal, mindössze 2%-uk ment alvás specialistához. A megszakított vagy rossz minőségű alvás megoldása viszont mindenki számára fontos, ráadásul a jó alvással súlyos betegségeket is megelőzhetünk.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egy csak igazi mai sláger, egy milyen jó kis lendület. Szép reggelt a mikrofonnál, Király Tamás. 5 óra után járunk 11 perce, május 12-e van, a pongrácok, a névnaposok, és hát azért bizony benne, hogy fagy nem lesz. Az igazi mai slágerek között viszont Kashmir érkezik már is, ez a Wild Ride, itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig Balázsik délutáni rócsója folytatódik, 4 órától live mix, 5 órától pedig Balázsik Sopronban. Ez a helyszín, ahol várunk mindenkit, egészen pontosan a várkerületben, a Mária szobornál, 4 órától, tehát live mix, 5-től pedig Balázsik, addig pedig az igazi mai slágerek, most például Rádió 1 DJ, Stadium X és DJ Metzger Viki, és a Letyületmi Go, amit indítok, itt a Rádió 1-en.

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy ma nagyjából 16 fok, elég nagy esély az esőre az ország nagy részén. Holnap viszont már, ha minden igaz, akkor kisebb eséllyel esik az eső. Csütörtöktől pedig már ilyen 20 fok körül megint a hőmérséklet, szóval alakul ez. Az igazi mai slágerek között Diplo és az On My Mind a hírek után. Aztán jön a Balázsék Beston a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor, de ugye a friss műsor az délután, a délutáni Rócsó állomáson következik. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Folytatom!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Most olvastam, hogy lesz, és hát már előre haladott koromra való tekintettel ez érdekelhet engem, lesz okos protézis.
2: Na,
1: én is itt akadtam meg, és én is ezt mondtam, hogy
3: csattottad?
1: Na várjál.
3: Mit csinál egy okos
1: protézis? Na várjál, mesterséges intelligencia, számítógép van benne, de mit csinál egy okos protézis?
3: Így van, ez a kérdés.
1: Na.
3: Jaj, nem tudjuk? Azt hiszem, hogy van válaszod rá. Hát ha én okos protézist csinálnék, akkor az lenne, hogy szórnál wifit első körben, tehát amerre járok. Igen, akkor mindig mondanám, hogy csak tartsd, de aztán párosítsuk az eszközeinket.
2: De várj, itt a protézis az csak fog, vagy itt lehet, hogy láb,
1: nem,
2: vagy kar.
1: Nem, ez most kifejezetten fog.
2: Ez fog protézis.
1: A láb protézisot azt értem.
2: Ugye, azok valami, ezt tiszta.
1: Azt értem, de hogy egy fog protézisben aha, mi lesz
3: de akkor
1: az
3: figyelj, lehet fények minimum. Tehát kell, hogy legyen benne lesz.
2: Igen, szkúter lesz sor körül. Igen. Révizé, nem tudom, 2004-es.
3: Vagy mint a fürdőszobáknál szokták, tudod, ahol találkozik a szekrény, vagy alulra meg legyen világítva a fogsorod. Teljesen más lesz most már a csábító.
2: Wifin megnézi, hogy mennyit ettél, kielemzi a kalóriákat, tudja, hogy mikor nyitod, mikor zárod. Mit mutathat? Tehát miben kell egy protézisnak okosnak lenni?
3: Lehet, hogy van rajta, tudjátok, ilyen gyerekvédelmi funkció például.
1: Hogy ne harap meg.
3: Ha olyan dolog kerül a szádba, akkor azt összeharapod.
1: Ja, de hogy gyerek új van, akkor nem harap.
3: Igen.
1: Aha.
3: Vagy pedig, tudod, hogyha olyan embernek
1: jó, ezt nem folytassuk, ehhez még korán. Arra is gondoltam, hogy van benne egy kamera, ami
2: igen?
1: nézi, hogy mit eszel,
2: igen?
1: és ha ez egy keményebb étel, tehát ha diót törnél például.
2: Akkor ő szól neked, vagy megrezgeti a fogsorodat,
1: igen,
2: hogy
1: ne,
2: megrezz káros.
3: Ez nem, vagy berakod a diót a szádba, és akkor azt mondja, hogy feldolgozás indul.
2: Oké, és akkor ennek a fognak van egy, írja valaki, van egy Bluetooth kapcsolata, azt kirakod a telefonodra, és látod, tehát elemzi a megevett kalóriát, elemzi az ételt, hogy az neked való-e, tehát olyan nagyon sok jövője az nincsen, hogy ez a protézis okos legyen. De valószínűleg van valamilyen internettel összehangolható funkciója. Erre tart az orvostudomány?
1: Igen, hogy internet alapú aha. protézis lesz.
2: Rágási dinamikát néz, pH értéket is mér, és hőmérsékletet figyel. Tehát ha te túl forró eszel valamit, akkor ő szól neked egyébként, illetve a gyógyszeradagolás, az nem rossz. A gyógyszeradagolásnál megrezgeti a fogsorodat, ha elfelejtetted bevenni. Este 8-kor elkezd rezegni a fogad, hogy vedd be a gyógyszert. Az ne, azt egyébként adom, az nem hülyeség.
3: Szerintem tudod, mi lesz? Az lesz, hogy fogsz tudni nyomtatni a fogsoroddal, de úgyhogy... Figyelj, ráharapsz, tudom, hogy egy kígyóborkára, és akkor tudod...
1: Kifaragja.
3: Igen, hát ráfaragja, mint ilyen breírással, tudod. Mert az olyan, mint a betáplálat, hogy a szemfogadba, hogy tudom, írja rá erre a kígyóborkára, ez a Balázsé, és akkor csak a szádba rakod az uvakát, és a végén benne lesz pont az,
2: amit szeretnél. És benne lesz, hogy beleharap neked egy mesét,
3: igen,
2: hogy azt el tud olvasni.
3: Igen, vagy egy dallamot,
2: aha.
3: vagy bármit.
2: Lehet, hogy összekapcsolható a fogkefével, akár az is lehet valamilyen Bluetooth kapcsolattal?
1: De hogy...
2: Jelzi,
1: hogy
2: nem, hát jelzi neked ja, naponta neked háromszor, hogy neked akkor most itt fogmosásod van. Tehát ha belegondolsz, egy csomó funkciót lehet.
3: Vagy lehet, bezárja a szádat addig, amíg nem mosod meg.
1: Nem tudja beszélni. Ahogy ne igen, jöjjön
3: igen.
1: ki a szag.
3: Igen, okos, igen, igen,
2: okos. Az időseknél sokszor probléma a szájszag azért, nem? Hogy van egy ilyen időskori
3: bátor,
2: szájszag.
3: Az időseknek lenne csak a problémája a szájszag.
1: De nézz rám.
3: I wish. Sajnos nem erről van szó. Ez egy általános probléma.
1: Este
2: na,
1: ugye
2: akkor azt is jelezheti igen. neked, hogy van valamilyen pH-beli értékbeli változásod, jó lenne, ha valamit csinál.
3: És mi van akkor? Előfizetésed lesz a fogsoradra. És ha nem fizeted be a havi díjadat, akkor eddig nem tudsz rágni.
2: Zseniás, vagy szájzárat kapsz.
1: Zár.
2: Mi történt, János bácsi? Megint belőtt a solyberi odába? Nem, megint szájzárat a protézistől. Letiltad.
1: Este általában ugye az idősek kiveszik és beteszik vízbe.
2: Igen?
1: Hogyha elfelejted kivenni, akkor könnyen megfulladsz. Ezért van egy rezgő funkció este 10-kor.
2: Este 10-kor, hogy vedd ki, le ne nyeld.
3: De az nem ilyen az rezgés, hanem csak a kocogás alatt.
2: GPS funkciót nagyon el tudok benne képzelni.
1: Hogy nem ugye? Tudod elhagyni.
2: Sokszor meg elindulnak. Hát látod, nyomkövetőn telefon keres, hogy merre jár a nagypapa. És a Lehel piacot futja, akkor rendben van. Ha papa valahol Kőbányán kóborol, akkor gondolod,
3: gondos
2: hogy papa
3: fogsor.
2: Megint... Gondos fogsor. Papa megint neves, elindult a Margit-szigetre, de Kőbányán bandukol, jó lenne begyűjteni, mert nem ért oda. Tehát GPS jelet jó. küld a mamának, aki várja otthon, hogy a papa hol van.
3: Például, ha veszélybe kerülsz, akkor kifordítja ezeket a szemfogokat,
2: igen?
3: élesre, így izé.
2: És harapó funkció lesz, igen.
3: És vagy kilövi, vagy pedig harapó funkció. És kiszúrod a szemét.
2: Erős orálnál pedig vibrálása van.
1: Plusz extra.
3: Romantikus üzemmód.
2: Romantikus üzemmód. Mami támad üzemmód. Romantikus üzemmód. Teljesen jó. Látod, mennyi funkciót lehet beletenni?
1: Itt van, hogy elmondod az SMS-t, és megírja a telefon. Tehát ahogy beszélsz, a fogsor már átküldi a telefonodra.
2: Aha, tehát, hogy van a fogsorod, a telefonod, vagy a fogsorod és a telefonod, ez egy Bluetooth kapcsolat, diktálod, és nem kell fölmondod a telefonban, hanem azonnal megírja az SMS-t. Szenzációs.
3: Azt akartam mondani, hogy a hang azt szerintem erősebb, igen, mint a fogsor, de mindegy.
2: Ha nem fizetsz elő a fogsorra, reklámokat fogsz beszélni. Egyébként ez jó. Ön az ingyenes protézis használja. Ezért mondja most el a következő reklámot. És fogorvosi protézisbeli reklámokat kell mondanod, mert hogy nem fizettél elő a fogsorra. Vállalhatod ingyen, de óránként 3 reklámot elmondat veled a fogsor.
3: De ezt anyám amúgy is elmondja. Tehát, hogy a kérdező is megkapod a reklámot.
2: Igen, de egyébként ez zseniális.
1: Jó reggelt, szomszédasszony! Ön is Ariellel most?
2: Ön is az ingyenes fogsort használja? Akkor mondja most el, szomszédasszony, azt az Ariel reklámot.
3: Gluténmentesen boldogan.
2: Igen. Foci meccsen csak beöntöd a szotyit, nyugodtan nézheted a meccset. Ráadásul érzékeli szex közben, hogy mekkora harapást igényel a párod. Tökéletes. Tehát kinyitja a szádat, és automatikusan
3: jó
2: harap.
3: Uh-huh. Mi van akkor, hogyha megemelkedik a pulzusod, és azt is érzékeli, és akkor, amikor nagyon gázon, akkor pedig így magától tudod, hogy így kiakad.
2: Papa, úgy látom, megint ki van száradva. Adjatok akkor a papának 2 deci vizet, papa, ki van száradva.
3: Ha régítél, akkor így kinyit, és addig nem záródik be, amíg nem öntöd a vizet.
2: Tehát elkerülöd a dehidratáltságot, nyitva hát, marad.
1: Kiszáradsz.
2: De tudod, hogy innod kell, mert a fogsor önálló életre kell. Fi, egyre jobban adom ezt a fogsort. Nagy, zseniális.
3: Szerintem amúgy erre már nagyon régóta igény lenne.
2: Igen. Állítható színvilág. Tökéletesen jól működik. A sárgától egészen a fehérig a papa bőrszínét tudod
3: állítani.
2: Attól függ,
3: milyen környéken sétálsz.
2: Igen. Meghatod, milyen a bőrszín a papának.
3: Ha nagyon rossz a környék, ott nem szabad fehér fogsorra menni. Tudod, nagy az ígyék, hogy sok pénzed van.
2: Igen,
3: ott
2: kikapják a szádból. Igen.
3: Ott rögtön az egyik elfeketedik, tudod, az első.
2: Tökéletes. Ha elhagyod a protézisedet, szintén GPS-es nyomkövető, azonnal meg tudod nézni, hogy hol van. Hogy azért ez így ebben a
3: vagy
2: formában nagyon
3: jó. Erdőben, és akkor tudsz nyomokat harapni a fatörzsbe. Hogyha visszatalálj hozzá.
2: Fogyókúrás funkció, idéglenes szájzárat tudsz tenni.
1: Ó, és akkor nem magadra.
3: Este 6 után.
2: Este 6 után kapsz egy szájzárat. Reggel 8-ig nem nyit ki a szád. De tökéletes.
3: Igen.
2: Beszélni tudsz, de hányásnál
3: meg kiszűri a sűrűjét.
2: Igen.
3: Újra feldolgozás indul. Fehérre válogat egy.
2: Igen. Répa. Csempéhez állítható színkódot kapsz hozzá. Tökéletes.
3: És mi akkor, hogyha alkoholista vagy? És betáplálod, hogyha tudod, alkohol kerül a szádba, akkor az kiköpeti veled.
2: Ú, de jó, tökéletes. Black Mirrorban volt hasonló reklám, ha ingyenesen használtál valamit, csak nem írja le Gabi, hogy pontosan mi.
3: Ott az volt, hogy az idegrendszere volt, tehát ott volt egy balesete a hölgynek, vagy betegségvel, nem emlékszem, és akkor kapott egy, a felhőből megkapta újra az idegrendszerét, vagy valami ilyesmi volt, és akkor nagyon durván nyomult, tehát minden évben megváltozott az ára ennek a szolgáltatásnak, és az elszegényedtek, és azért a férjének kellett hozni a pénzt, hogy ezt elő tudják fizetni, de pontom, mert nem tudott több pénzt előkeríteni, és akkor elkezdett reklámokat játszani.
2: És reklámokat játszott le?
3: Aha, igen, ült a nappaliban, merett maga elé, és akkor így mondta a reklámokat folyamatosan, a férj meg közben kicsinálta magát.
2: Fú, de durva. Nem, hogy a Black Mirror-ról tulajdonképpen minden ott van. Karbantartás esetén csökkentett üzemmód, csak O és A betűvel tudsz beszélni, egyébként a rossz megoldás. Ha epilepszírás rohamod van, akkor ráharap a nyelvedre, és oldalra dob, hogy ne fulladj meg.
1: Zseniális.
2: Na, ez jó lenne. Látod, hogy milyen jövőt tettünk össze? Hogy mennyi mindent lehet csinálni egyébként?
3: Veszel egyet a feleségednek, és igen, a szeretődnek, és hogyha egy négyzetkilométeren belül vannak, akkor mind a kettő lezár.
2: Hogy mit köszönjük, se tudjanak egymásra.
1: Nem tudjanak beszélni.
3: Vagy az is lehet, hogy a gyerek tudja, nem dolgozik rendesen, vagy nem izé, nem tanul, akkor délután 4-től kus.
2: Igen, rárakod, és kus van. Teljesen jó. Tehát nagyon nagy jövő van ebben.
1: Horkolás, gátló funkció.
2: Szerintem az alvási funkciókat tudja figyelni, horkolás, gátló funkciót tudsz beletenni, úgyhogy...
3: Find my fogsor.
2: Find my fogsor. Ha box van, akkor visszahúzódik, hogy ne tudják kiverni. Hát ez is egyébként... Igen, papa, bunyó van, húz vissza a fogsor. Fogsor visszahúzódik, nem tudják kiverni. Tök jó ötletek vannak.
1: Az is jó, hogy önvédelmi fogsor, amikor megtámadnak, kiveszed, rádobod, és ő automatikus haraptálja. Igen,
2: támadó funkció. Ha este italozol, reggel kimutatható az alkoholszint.
1: De nagy, de tényleg, hogy ne ülj kocsiba.
2: Nyáltesz, berakod, lakmuszpapír, valami belekülsz, valami megmondja, hogy kész, kimutatja, hogy neked még nem tudom mennyi.
3: Igen,
2: a bír alkoholszintet.
3: Ugye magán amikor milyenek a neve, amikor megfújhatják a szondát, szondázáskor, hogy akkor pici ilyen kis ventilátorok indulnak be a fogsorodból, és akkor nem a valódi lehelyezet kapja meg az, hanem csak így belefújsz, tudod, ilyen ventilált levegőt.
1: Oldalra szívja meg.
2: Igen. Tökéletes. Lefordítsa a mondani valót az aktuális idegen nyelvre, amire szükséged van. Mennyire jó ez is.
3: De az nyelv, nem? Inkább, az nyelv, srácok. A fogsor szerintem az...
1: Na jó, de hát van benne egy izé, egy kis hangszóró, tudod? És
3: mondja, hogy beletállítani megoldja egy gyors billentyűket, tehát a nyelveddel belülről meg tudod nyomni a fogaidat.
1: Van felső hatos, az mit csinál?
3: Igen, felső hatos, az előveszi a BKV bérletedet.
2: Igen, egy mutatás a felső hatos belenyúl a zsebedbe, igen. Jó, ez egyébként nem, de van. Magyaroknak ez csak álom, írja Barnabás. Igen. Gyulladás figyelő, vérlabort is mér, gyulladást figyel.
1: Akarunk, akkor...
2: És az az, hogy beszédmennyiséget lehetne vele szabályozni, sokkal örülnének egyébként. Látod? Mennyi mindent lehet ebbe beletenni?
1: Ott álltam, hogy olvastam ezt a tudományos cikket hülyén, és hogy... köszönöm.
2: És csak behozod ide, és nem, hogy megoldjuk a kérdésédet, hanem még tovább tágítunk az univerzum, hogy mennyi mindent lehetne csinálni ezzel. Egyébként nem rossz ötlet. Nem rossz ötlet. Fogyókúránál is szenzációs, úgyhogy tényleg nagyon jó.
3: Állítható tájszólás.
2: Júj!
3: Hát ez az, nem kellene a rendes funkciók, ez kell, hogy megnyomod a B2-eset, ha van olyanod, és akkor egyszer csak komám, hát mi van már veled?
1: Jó. A négy jön, az mi?
3: Úristen, nem tudok többet, ennyit.
2: Ne szól az ott. Nem kell dúdolni, szól a szádon a YouTube, nagyon jó, előpürésít a gyerekeknek, ha bármit belőnt, ez akkor megrágja és letud mixolja.
1: Beépített vacogás. Ahogy érzi a lehűlést, annál jobban csattog.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
6: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
9: Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök Hajnala táncmű, a Három Testőr Kalam Musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dómtérre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
10: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodajco.hu weboldalra. Omoda és Gyéko, alap az extra.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A Dél-Dunántúlon is lezárultak az E.ON hálózati fejlesztései. Napközben mindössze 15 fok várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Az E.ON Hungária csoport lezárta a 2022-ben indult, csaknem 115 milliárd forintos átfogó áramhálózat fejlesztési programját, amelynek keretében több mint 1800 kilométer hálózat és több mint 2800 transzformátor fejlesztése fejeződött be. A beruházások eredményeként az érintett vonalakon ritkábbak és rövidebbek lettek az áramkimaradások. A társaság közlése szerint a Dél-Dunántúlon összesen 30 milliárd forint értékű beruházás valósult meg. Szombaton tartották az

0: Fontos győzelmet aratott vasárnap a Carbonex Komló, a férfi kézilabda NB1-ben idegenben. A Csurgó elleni meccs végeredménye 31-28 lett a Komló javára. Ezzel a baranyai együttes elmozdult a kieső zónából, és jelenleg a 12. helyen áll. A bajnokságból egyetlen forduló van hátra. Május 20-án a Komló hazai közönség előtt a tabella 9. helyén álló Eto University csapatát fogadja majd.
1: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Cupra márka kereskedése támogatja. Pécs, Budai Vám, Sroll József út 3.
0: Felújítási munkák kezdődtek Komlón, a Komlóverzum látogatóközpont mögötti parkoló területén. A parkoló jelentős részét lezárták a forgalom elől, és ez így is marad június végéig. Siklóson az új körforgalom építése miatt forgalmi rendváltozás érvényes a Zombori utcában és környékén. A katátfai bekötőúton útkarbantartás miatt van útszűkület, és útépítési munkák miatt szintén útszűkület érvényes Mohács és Pécsvárad között. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy markáns hidegfront alakítja időjárásunkat. Felhős lesz az ég, és a nap folyamán sok felé kialakulhat eső, zápor. Helyenként még zivatarok is érkezhetnek. A hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, és sok felé megerősödik. A hőmérséklet napközben is legfeljebb 15 fokig emelkedik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!

0: Érkezik!
1: Nagyon helyes történetet találtunk az interneten, ilyen szülő-gyerek viszonyról. Ugye ez mindig érdekes viszony, hogy szülő leszel, és akkor hát azért ott, hogy neveled a gyerekedet, meg milyen igazi arcodat mutatod meg mit nem. És én nem is tudom ezt, hogy milyen oldalon, vagy hol posztolta egy szülő, aki szerintem könnyítve a saját lelkiismeretén és lelkén kiírt egy történetet az ő szülőségéről valójában. És a történet nagyon megmosolyoztató, nagyon kedves, de ugyanakkor valószínűleg sokan járnak ebben a cipőben, hogy nem feltétlen őszinték a gyerekeikkel minden helyzetben, minden pillanatban.
2: Nagyon tudok menni ezzel a történetben. Mind a két oldalról megtapasztaltam már ezt az érzést, amit most ezt meg fogunk ismerni.
1: Igen. Ugye a történet arról szól, elmesélte ez a szülő sok-sok évvel ezelőtt.
2: Reddit.
1: Hát ott az a jó öreg Reddit. Hát ott mindig lehet
3: ott
1: számítani. Ott mindig el lehet erre számítani, igen. A jó öreg szülő, aki ugye 24 éves történetet mesélt el, hogy azt hiszem talán a gyereke, ugye?
2: Tehát, az volt, hogy az első ajándékot, sose vett még gyerek, 5 éves lett a gyerek. Igen. Ugye ez az első, az akkor, amikor már felmérett, hogy az apádnak születésnapja, tehát neked is meglepetés kell okozzá.
1: Igen.
2: És ezért a gyerek sokat kutatott, vett neki egy lamantinos bögrét. Odaadta a bögrét, és hogy a gyerek ugye közelről nézte az apja arcát, hogy mit fog hozzá szólni, de az apja ugye nem kicsit ilyen rezignáltan reagált rá, mint rögtön megbánt, úgyhogy helyette mondta, hogy ez csak a kezdeti sok volt, úgyhogy eljátszotta, hogy nagyon örül neki, hogy honnan tudta, hogy ez a kedvenc állata. Hát neki ez a kedvenc, sose beszélhet, ez a kedvenc állata, a legjobb dolog a világon ez a bögre, soha ilyen jó ajándékot még nem kapta. És az információ beégett a gyereknek az agyába.
3: Igen, apa?
2: Én örökké ilyen boldognak akarom látni az apámat. Mindig ezt az érzést akarom látni az arcán, és onnantól kezdve 24 éven keresztül
3: minden
2: alkalomra karácsony, születésnap, névnap, évforduló, csak lamantinos cuccokat vett az apjának.
3: Szerencsé.
2: De olyan szintek, hogy nem is tudta, hogy gyártanak lamantinosat, már az alsógatyája is lamantinos, már a söralátét is lamantinos.
1: Igen, mindent elmondott. Nagyon jól írja le egyébként a történetet ugye angolul, hogy ez hogy nézett ki valójában, hogy ő mennyire megbántotta a gyerekét azzal a reakcióval, ő rájött, hogy hibázott, és akkor ő változtatott, amit Eszter is elmondott, a saját viselkedésén. Nagyon örült, onnantól kezdve ez a dolog, ez átfordult egy rémálomba. Egy lamantin terrorba fordult a dolog, onnantól kezdve a gyerek 30 éven keresztül nagyon terrorizálta az apját. Mindenféle, a világ minden tájékáról megrendelt, hozott, megvásárolt, mörcsként megkapható lamantines cuccba. Úgy, hogy ez egy 5 évesen elkövetett hazugság volt a gyereknek, hogy igen, jaj, de arra is, hát de nagyon kedvencem a lamantin.
2: Igen.
1: Mennyire szeretem
3: ezért
1: én a
3: lamantin. Ezért nem szabad hazudni a gyereknek, látjátok? Mert rátok ég.
2: Boldog akarta tenni a gyerekét, a gyerek meg onnantól az öröki, ezt akarta az apjára, hogy ilyen boldog legyen.
1: És azt mondta, és bevallotta, azt mondta, hogy az igazság az, hogy nem érdekelnek a lamantinok, nem is utálom őket, de igazából az van, hogy közömbösek. Tehát, hogy semmit nem váltanak ki belőlem ezek a lamantinok, és hát ő most ugye azon tűnődött, hogy mit csináljon, vagy hogy el kell ezt mondani a gyereknek, vagy hogy most mit csinál a gyerek érzésével, egy 25 évig felépített hazugságra. Te mit csinálsz a gyerekeddel kapcsolatban?
2: De ez most betetőzött ráadásul, mert képzeljétek el, hogy a gyerek azt mondta, hogy 30 éves lett, ugye ez az a kor, amikor már van valamennyi saját pénzed, tehát már akkor dolgoztál eleget, hogy tudsz visszaadni a szüleidnek.
1: Most jön a cuki része. Figyelj, egy cuki sztori, nagyon kedves.
2: És azt mondta, hogy apa, karácsonyra nagyon megleplek, és lefoglalt egy utazást Floridába, hogy elmenjenek, és személyesen együtt tudjanak úszni a lamantinokkal.
3: Úgyhogy a gyerek, pater retteg a víztől.
1: Fide, a gyerek 30 éve abban a pszichózisban, az apja imádja, és befizette őket, hogy együtt tudsz majd úszni a lamantinok. Apa, én vagyok 30, te 55. Tudom, hogy ez neked egy nagy álmod. Megvette és bebúkolta egy közös lamantinúzás.
2: És hogy most ez csak ki akarta így ventilálni magából, hogy tulajdonképpen ez van, hogy nem tud már ki... Ezen a ponton már nem lehet kiszállni ebből a hazugság spirálból, nem? Tehát
1: igen.
2: Most már azért a floridai utazás az már egy pont egy olyan dolog, amire nem lehet azt mondani, hogy...
1: Igen. A gyerek az elmesélte mindenkinek a történetet, hogy mennyire jó, hogy apám a lamantinnal fúzni. Az ex-felesége is mondta, ugye, mert valószínűleg közben elváltak, hogy ez szenzációs, és hogy ez milyen ajándék is.
3: Apád egész életében erre várt.
1: Apád imádja a lamantint, és alig várja, hogy lamantint. Azt mondja, hogy természetesen ő elmegy. Tehát, hogy most már ezt végigviszi ezt a dolgot.
3: És majd a halálos ágyán fogja megmondani, hogy fiam.
1: Igen, végigviszi.
2: Már nem szar, ebben nem lehet kiszállni.
1: Büszke rá, elmegy, jól fogja magát érezni, lesznek közös emlékek, de hogy ő elmegy erre a lamantinúszás, leszarja a lamantinokat. Egyáltalán nem értek. De elmegy, és végigcsinálja. Mert ez a szülő feladata, hogy egyszer
3: ez lesz. Mi lesz még? Tehát ennél tovább hova mehetsz?
2: Az, hogy átoperálnak Lamantinnál. És hogy az... ő magát operál, vagy egy tetoválás, igen. Az lenne a legdurvább amúgy. A fiú, a gyerek magát tetováltatni egy Lamantint, az apám emlékéül.
3: Nem, apámmal közösen megyünk tetkot csináltatni.
2: Nem, nekem az jobban fájna, hogyha a gyerekem lenne olyan tetoválás, ami nekem teljesen közömbös, és ugye rám lenne hivatkozva.
3: Most már ráadásul szerintem nem is közömbös gyerekek. Ő most már gyűlöli a Lamantint.
1: Valószínűleg
3: a faternám átfordult.
1: Tehát a gyerek 5 éves korától minden egyes ünnepre neked valamilyen Lamantinos cuccot ad. És azt, hogy elmegyek, ott leszek, eljátszom majd, hogy jól érzem magam, és eljátszom, hogy mennyire örülök, hogy találkozhatok egy ilyen SeaWorldben a kedvenc állatommal a Lamantin. De mennyire cuki ez a történet közben? Szól az apa-fia kapcsolatról, a gyerek mennyire akarja boldogát tenni, mert neki 5 évesen ott az apja arca bevillant, hogy apa nagyon örült, ez a kedvenc bögréje. És föntartanak, vagy hát az apa meg föntart valamit, amit szerintem már nem is lehet nagyon átírni.
2: De
1: nem?
2: Ti ezt csináljátok a gyerekkel?
3: Olyan, Pepe, mindenki csinálja, nem mondd már, hogy te nem csinálod. Hát az első főzése a gyerekednek, mikor oda kerül, és megcsinálja egy olyan szartojás rántottát, hogy sírsz, mert el van sózva, mert túlsütötte, vagy nem sütötte meg.
2: Ezek a te bíz a gyerekeid, ez egy csodálatos dolog.
3: Hogy eszed meg? Hát, édesem, hát ilyen finomat én még soha.
2: Én úgy ezt mondtad a süteményemre.
1: És azóta minden karácsony és születésnapban a tojás rántottát süt a gyerek.
3: Így van, és nem fogod megmondani, mert jó, mert mégiscsak büszke vagy rá, mert hol fordítod meg? Mikor mondod azt, hogy figyelj, ez nem jó.
1: Jó, de akkor lehet, hogy szülőként hazudsz a képességeiről, vagy az ének tudásáról, vagy a hangszeres tudásáról, hát, vagy az okosságáról. Szerint... Tehát akkor valljanak már nekünk szülők tényleg. Oké, egy kicsi vizsgálatot tartva, hogy mi az a fórum, ahol mondjuk most itt nyilván is elsősorban 8-10 éves gyerekekről van szó, mert persze ott azért fenntart az bizonyos hazugságokat. De mondjuk egy 20 éves gyereknél, egy 25 éves gyereknél, egy 19 éves gyereknél. Tehát ott mi az a fórum, ahol te hazudsz? Hazudsz a frizurára rájól? Hazudsz, hogy jó tanulnak tartott? Hazudsz, hogy szerinted ő okos?
3: Milyen ügyesen focizol kicsit?
1: Hazudsz egy képességet, és fenntartott, hogy a gyereket te 20 éve ügyes focistának mondod, és tudod, egy botlábú a gyereket, de nem mondod el neki. Szerintem egy csomó ilyen van. Hány szülő nézi végig a parton arról, hogy a gyereke élvezi azt a sportot? De soha büdös életben nem lesz semmi, mert olyan botlábú, fakezű. És elmondom neki, hogy ügyes voltam, a persze kicsi, mert úgy focizol, úgy szkassolsz, úgy nem tudom, mit csinálsz. És közben tudod, hogy nem. De nem töröd össze, és elmondod, hogy igen.
2: De már most jönnek nagyon jók, annak egyszer tanítónéniként feltűnően örültem egy bagolynak a kis tanítványomtól. Ez annyira elterjedt, hogy a 8. ballagásra is kaptam bagyos dolgokat, sőt, évekkel később még kollégától is karácsonyi húzásra, majd várandós voltam a gyerekemmel, és még ő is bagyos játékokat kapott.
1: Ez becsilingel, tehát ez valahogy beáll, és onnantól kezdve megvagy. De ez a történet kívül nagyon helyes. És ő elmegy, és azt mondta, hogy ő most már nem leplezi le, és hogy ez most már igazából így az ő...
2: Egy életet fog leélni egy hazugságban. Tehát csináltak neki egy kamu identitást, amit ő elfogadott kedvességből.
1: Nincs az a pont, ahol te megmondhatod a gyereknek. Összetörsz ezzel egy 30 éves, valószínűleg a szülőkről már levált, önálló életét, hogy figyelj, 55 vagyok, gyere el, elmegyek, megnézem. Én ezt most el akarom neked mondani, hogy a büdös életben vastagon lefostam a Lamantinokat. 30 éve tömsz ezekkel a szarok.
3: Meg.
1: Nem mondod
3: nem
1: meg?
3: Lehet, gyerekek, nem lehet, főleg egy ilyen.
1: De minden pillanatban hazudsz. Minden pillanat, minden ajándéknál hazud.
2: Szerintem tudjátok, ki hajlamos ilyesmire? Tudod ki az, aki neked csinál? Zsül. Szerintem a Zsül az, aki kedvességben egy csomó dolgot hagyja, hogy ráigjen, tudod így, és ki tudja, mennyi mindent kap azért, mert azt gondolják róla, hogy kedveli. Nem? Tehát ez az ilyen néma kedvesség. Igen, persze.
3: Szóval nem törheted össze a gyereked álmát, főleg nem ez, 25 éve. Ez van benne, és rohadt sok pénzt megmozgatott érte.
1: Bődületes mennyiségű lamantinos ajándékot kapott a gyerek, persze.
3: Most
1: vagy
3: ott
1: adott.
3: Az utazás, érted? És tulajdonképpen együtt vagytok, lesz közös élményetek. Most ezt azzal keresztül húzni, hogy figyelj haver, én tulajdonképpen gyűlölöm a lamantinokat. Nem teheted meg.
1: De nem feladatod egy bizonyos ponton, most nem is ez nyilván, de hogyha a gyereked valamiben nem jó, hogy 8-10-15 évesen fenntartasz egy hazugságot, azt hogy ne törd össze, de 20-25 évesen elmond neki egyszer az igazat, hogy
3: te nem tudsz énekelni,
1: hogy nem
3: kicsim.
1: Tudsz énekelni, hogy nem focizol ügyesen, hogy nem biztos, hogy oda föl fognak venni, ahova menni akarsz, mert nincs meg az a képességed. De hogy ezt előbb-utóbb azért nekem mondani, okay. Nem?
2: A kirek hallgatók, hogy szerintük ez kiderült egy ponton, tehát az van, hogy megtudta a gyerek, hogy ez nem egy igazi rajongás, és hogy lehet, hogy most már csak megy a meccs közöttük, tudod, hogy kiadja fel hamarabb.
1: Nem, szerintem ahogy ez a pasi ezt leírja, ez szerintem egy ilyen kétségbe esett, hazudtam egyet, és benne vagyok, és fenntartok valamit. Szerintem a gyerek szerintem ezt nem tudja. Apád boldog arca 5 évesen, ez be tud annyira égni, hogy innentől kezdve Lamantin.
2: Azt kérdezik, hogy a Fási Ádám és Zsülike között lehet-e ilyen? Hasonló összefüggés.
1: Igen, én nem hazudok a fiam. haverjaimnak simán megmondom nekik, hogy legalább egyetemet nem kell fizetni, Dani küldte. Nem tudom, hogy mi a jobb, igen, valamilyen valóságban tartod, vagy könyörtelenül megmondod. De mi szüleim megmondták, nem? Szülők, nagyszülők ott elmondták. Félem olyan botlábú vagy, sose leszel focista. Csak hogy tudtad, helyén kezelted, és úgy szertefoszlott az álmod, de legalább nem kergettél illúziókat.
3: Nem mondták meg nekünk se, nem?
1: Szerintem vagy simán. Én
2: nem hiszem rá, hogy anyám még dolgoztak kéne kertben, és akkor én akartam nekik ebédet csinálni, úgyhogy csináltam egy magi leves kockából, meg laska tésztából egy húslevest. Tudod, a laskatiszta, hogy nem jön fel a tetejére.
3: Az szépen leül az aljára.
2: Igen, és meg az a magi leves kocka, és olyan boldogan adtam át nekik, és tudod, gyakorlatilag egy íz van, ez az ilyen sós mű íz, és ott kanalázták, nagyon finom.
3: Na, és eljátszották, hogy finom, tessék.
2: Így van, mai napig arra gondolok, hogy meg kell lepnem őket egy újabb adaggal.
3: Laskás magival.
1: Hát igen, konkrétan a írják sokkal, hogy az X-faktor, meg aztán annak vége lenne, a szülők őszinték lennének.
3: Hát nem lenne jelentkező.
1: Bothangú, süket, rosszul éneklő, a szülők által valamilyen álomvilágban te gyereket nem látsz, mint egy X-faktor castingon, ahol semmi hangja a gyereknek. De nagymama, nagypapa, a szülők elhitették, hogy kislány, te olyan szépen énekelsz. Kislány, te olyan tehetséges vagy, mint a nap, úgy énekelsz, ahogy a Tóth Gabi meg a Tóth Vera soha nem fog énekelni. A kislány olyan süket. Érted? Olyan süket, mint az ágyú. Nem, hogy énekelni nem tud. Hát nincs hallása, semmilyen nincs.
2: Szerintem az egészen, hogy a homokozóban kezdődik.
1: Minden ott kezdődik. Igazából minden ott kezdődik.
2: Minden homokozóban kezdődik, hogy ahány homokpogácsát kellett nekem őszinte érzések az arcomon megennem, meg megdicsérnem, meg várakat, meg mit tudom, micsodát, hogy szerintem az
1: hogy ott indul a pszichózis, ahol te eljátszott, hogy ez nagyon finom, de ez a homokpogácsa még sose ettem ilyen jót.
2: Egyáltalán nincs macskapis izzaga.
1: De nagyon finoman megeszem, igen, kár, hogy egy darab
2: kurszatom. Világít az arcok a boldogságtól, hogy jó dolgot csináltak, és onnan indulunk el, és utána jönnek a rajzok.
1: Igen.
2: Mindenből ugyanaz. Én már lefűztem szerintem 3 köbméter
3: rajzpapír. A gyerekrajzra is azt mondott, hogy de gyönyörű.
1: Igen, de, hogy a gyerekrajz, igen, de a gyerekrajz még abban a korban, amikor bevédett. De persze, itt van, tessék, 12 éves lányom, 3 éve karatézik. Na, az már 12 éves kiskamasz, tehát hogy várj, ez már nem egy 8 éves gyerek, akinek megdicséred a rajzát. Nagyon béna. Mindig megdicsérem, mert szereti nagyon, és örülök, hogy mozog. Valójában
3: és jó,
1: de jó a döntés.
3: Vele,
1: ez egy jó döntés.
2: Plusz, nyugodt vagy, mert még tudod, hogy most is meg tudnád verni.
1: Igen, nem lesz rád veszélyes, amikor feketőves lesz, mert igazán...
2: Én ezt mindig mondom. Én ezt mindig olyat ne tanítsatok nekem, mert ellene tud fordulni. Jó? Tehát olyan még nem volt, hogy valakit halálra sakkoztak.
1: Igen, egyébként nem kell elmondani. Tehát ha szereti, szívesen jár le, látod rajta, hogy nem egy Bruce Lee, de jól érzi magát, közösségben is mozog, akkor menjen. Nem feladatod neked azért azt ott összetörni. 18-20-25 évesen már lehet, hogy egy kicsit jobban feladatod.
3: De látod, itt a nem? Másik oldala nincs meg, hogy azt mondják, hogy te nagyon ügyes vagy, kicsim és egyszer világbajnok leszel karatéból.
1: Azt nem kell hozzátenni.
3: De
1: csak
3: akkor...
1: az, hogy jó volt az edzés, igen. Na, menjünk. Jó tetszett? Igen, jól érezted magad?
3: Azt járunk nagy el, hogy az edzőbácsi mit mondott.
1: Ennyi, persze. Tehát 12 évesen nem feladod. Lehet, hogy összetöröd, nem megy le többet, és végignézed, hogy a gyereket 3 évig nem sportol, mert otthon ül, mert mondták 2 rosszat. Akkor inkább menjen és érezze jól magát. Hát tudod, hogy nem egy Bruce Lee, nem? Nem fogadjon be, de minden mozog, közösségben van, jól érzi magát. 20-25-30 évesen már azért nagyon feladatod elmondani, talán, ha a gyerek rossz nyomon van. Nem,
3: de hogy addigra meg már... évesen még mindig azt gondolja, hogy ő jó énekel, igen. Akkor igen.
1: Tehát, hogy 25 éves a gyerek mindig úgy énekel, hogy egy teljesen botfülű, akkor azért azt el lehet mondani.
2: 33 éves vagyok, most hétvégén raktam össze egy pergolát a kertben. Szörnyen néz ki. Anyám szerint a legszebb épület a világon.
3: Látod.
1: De ez hát szuki. Ez kedves. Ez
2: becsül
1: kedves.
2: Meg a mamát, miért ráborul a pergola.
1: Igen. Tudja, hogy az afrikai olimpikon úszónak is hülletettek a szülei, írja az ilyen. Ja, hát igen. Erik az angolna. Várj, nem volt 50-es medencék olyan országban
3: igen,
1: jött.
3: Igen.
1: Tehát Erik az angolna nem látott még 50-es medencét, amikor ő beúszta magát az olimpiára. És ott úszott először 50-es medencében.
2: Én imádom azt a palit példakép.
1: Erik az angolna?
2: Abszolút.
1: Volt Magyarországon. Igen. Én nem tudom, én szeretem ezt a lamantinos történetet. Ez egy nagyon kedves, közös történetetek, amit fenntartotok. Valószínűleg soha nem szabad elmondani.
2: De rengeteg ilyen van. Egyszer mondtam apám újjelettársának, hogy finom a kukoricás lepénye. Azóta az süti, ha megyek. És amúgy ez
1: annyira...
2: nem mondod meg. Apám a puliszkával volt így, ezt mindig kellett tenni a szorolt puliszkát.
1: De sosem mondtátok meg neki, hogy figyelj, nem finom. Nem ugye, akarjuk alapból, megenni, nem jó.
2: Alapból az nem tudom, hogy jól emlékezettem, ezt a gyerekkorát akartam mindig megvalósítani, hogy megfőzte ezt a sűrű puliszkát, amire ráöntöttük a tejet. Tehát, hogy tudod, és ez úgy állagában a kettő valami.
1: Aha,
2: és,
1: nem
2: és egy nagy mosoly az arcán kanalazt, hogy ez a gyermekkorom íze.
1: Ugye milyen finomat főztem.
3: Tehát látjátok, az első találkozásnál kell vigyázni nagyon a hazugsággal, mert itt is az történt, ugye?
2: Igen.
3: Ugye elsőre azt mondja, hogy de finom,
1: Szüleink egész gyermekkorokban hazudtak nekünk fogtündér, megfogadtam, nem hazudok neki. Azóta sír, ha vezet, mert mindig elmondom, mennyire nem tud. Főzés ugyanez. Persze, ő a hagymára fogja a sírást. Érted? Tehát neki hazudtak a szülei, ő megfogadta, hogy nem fog a gyerekének hazudni, és nyílt színen belegázol a lelkébe állandóan.
3: Kegyes hazugságuk, gyerekek, néha bele kell, hogy férjen. Itt van anyám házi kovászos kenyerét, még nem tudjuk enni, de ezt sosem rejtjük véka alá. Ennek ellenére mindig hossza meglátogat minket. El se tudom képzelni, mi lenne, ha azt hazudnánk, hogy ízlik. Látod? Na, most ilyen szülő is, akinek azt mondod, hogy a mama, szar a kenyér, ne!
1: Szar a kenyér, ne hozd, de hozom.
3: Tessék.
1: De nekem ki van mondva? De szar a kenyér, amit csinálsz, ne hozd, érted? Ez így... Ez teljesen.
2: Életem egyik legkeményebb időszaka volt, amikor a fatalom kitalálta, hogy kenyert fog sütni ott, és vette kenyérsütőgépet. Emlékeztek arra? Akkor felütötte a fejét. A
1: kenyérsütőgépe 90%-ig egyszer használatos.
2: Igen. És adás, hogy ilyen igen. Brikettet tudsz vele sütni, nem? Tehát egy ilyen
3: szép tégla.
1: Igen, egy téglát feketén.
2: De abból tettek már jó ízűt?
1: Nem, soha. Nem.
2: Az nem tud megtörténni, nem? Tehát az óriás. Az egy hatalmas egy
1: nagyon bekevered, volt. Nagyon megveszed, sütsz kettőt, harmadikra kicsit belerohad, negyedikre nem nyúlsz hozzá. A konyhaigépek 90%-ának ez az evolúciója.
2: Igen, meg az, hogy fel lett vezetve, megváltozik az életünk. Adalékadagmentes, friss kenyert leszünk minden reggelire.
3: És tudod, este láttad, hogy apád vagy anyád azzal telik a lefekvésre, hogy öntögeti bele az ízik különböző igen. dolgokat, mert ez reggelre friss kenyér lesz.
2: Magukat teszek a tetejére, sokkal egzotikusabb lesz az íze, és akkor ott ültök felette ilyen, ez igen, hú.
3: Létezhetetlen héja volt, emlékszel?
2: Igen.
3: A héjára?
2: Igen, nem is értem az egészet. Aki kitalálta, az egy zseni volt különben.
1: Én az egészségemről szoktam hazudni az anyámnak, mindig azt mondom, hogy nincs baj, pedig...
2: Jaj.
1: De ez kegyes.
2: Ez kegyes.
1: Szerintem ez kegyes.
2: Miattad.
1: Ez a nem mondod el.
2: Nem tudom.
1: Nem mondod el, mert nem akarod terhelni, mert tudod, hogy rászorong.
2: Én nem akarok ilyen, viszont a gyerekemmel, én tudni akarok mindenről, és aztán magamra akarom tépőzározni, hogy egy életen át együtt legyünk.
1: És nem fogom engedni.
3: Már sajnálom a gyereked.
1: Nem fog kirepülni sehova, nem megy.
2: Nem fogod sajnálni, mert nem fogtok találkozni.
3: Hozzá kinteregetem ilyen hülye közelébe.
2: Csak anyucival akar lenni ez a gyerek. Nem értesz.
1: 26 éves vagyok, anya, most már, hogy engedj el egy kicsit, nem mész sehova, világ veszélyes. A világ veszélyes, sehova nem mész.
2: Na,
1: az jó.
2: Igen,
1: de azt, hogy nem mondod el, hogy beteg vagy, azt kicsit adom. Tehát az egy ilyen védem, megóvom, nem terhelem, nem?
2: Hát nem tudom, szerintem ez egy hülyeség.
3: 80 éves az anyád, te vagy mondjuk 50, és akkor odamész, hogy mama, nagy a baj.
2: Hát akkor már tudja, hogy ne idegesítsen engem. Ha most már ne idegesítsél, hát már félig itt állok a közöbben, most már ne idegesítsél.
1: Nekem bármilyen egészségügyi probléma volt, én sem beszéltem meg az anyámmal. Egyrészt napot háromszor átcsörök, kettőször megkérdezi, hogy hogy vagy, elkezd izgulni, és jobban izgulsz, érte, hogy mennyire izgul és szorong, mint hogy te hogy vagy. Tehát hogy ne terheljen azzal, hogy hogy van.
2: Ez még mindig, amikor levették az anyajegyet a lábujjadról?
1: Igen, ez egy nagyon durva szemölcs, amit a seggemről operáltak rá.
2: Hát oké, keresztül a hatás alatt voltam, de nem beszéltem anyámnak róla.
1: Nem mertem elmondani az anyámnak, hogy kivettek egy tyúk szemet a talpamból.
2: Erre gondolsz, ez nagyon intenzív
1: időszak. Nem, szerintem sokan vannak így, hogy tudod, hogy terhes lesz az anyuka, apuka aggódása, és akkor inkább nem.
3: Miért is az a házas pár, akinél a hapsit kirúgták, és egy évig járt el minden nap a bárhova, mert nem merte elárulni a feleségének, mert akkor ő egy szar férfi lesz a feles, ezt gondolta.
1: Ez jó nyomorult.
3: Kirúgták a csávót, és reggel puszi anya, fogta a táskáját, elment és üldögélt parkokban meg plázán.
2: De látod, hogy a home
3: egy
2: office...
3: Egy évig, igen. Mire kapott egy új melót.
1: Egy és évig közben... nem mondtál a feleségének, nem. Hogy kirúgtak
2: amúgy
1: kicsit?
2: Amúgy élete éve volt szerintem.
1: Szevénye, olyanokat bandázott. Goldfinger masszázsklubokba járt, szoláriumozott, sportolni járt, és a legkirályabb volt egy évig.
3: Egy évig, érted? Hazudott otthon.
1: De ez közben. Egy szar kapcsolat. Szóval, hogy az...
3: Hát egy szar önértékelés először is, ahol azt gondolod, hogy te a feleséged előtt egy senki vagy, mert kirúgtak.
1: Nem tudjuk, hogy asszonyka nem bánt-e úgy veled, hogyha valóban ja. Kirúgnak, tényleg egy senki lesz.
3: Akkor viszont tényleg szar a kapcsolat.
2: Nem vagy egy senki?
1: Igen, nem tudjuk, hogy aztán te tényleg nem vagy egy senki. Tehát azért várjál, ez sem ilyen egyszerű.
2: Sok se bővezik ez a dolog, de igen, erre jó a home office, mert a home office-nál el se kell menni otthon, hogy eljátsz, hogy dolgozol, csak leülsz.
3: Csak kattingatod a gépet.
1: És nyomod, igen.
2: Hagyjál! Ennyi az egész, és kész vagy.
1: Azt mondjuk azért ott lehet, hogy az 30 éve megtett mindent, hogy legyalulja a férfi önértékelését és bizalmát.
2: Hát vagy lehet, hogy a férfi már négyszer veszítette a munkát az elmúlt 5 évben, mert van vele valami probléma.
1: És tényleg egy here. Igen. Egyszer kirúgtak a munkahelyemről, munkanélküli voltam, napközben lementem kutyát sétáltatni, anyukám is pont akkor volt lent a kutyával. Szaladtam hazáig, észrevegyen. Ez milyen? Amikor lemész gyerekbe, tudod, bekapcsol a gyermekén, és elszaladsz anyád elől, mert éppen kirúgtak, és kutyát sétáltad. 36 évesen futkározol anyád elől, hogy ne vegyen észre, hogy ki vagy rúgva.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Rócsóval!

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
5: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
6: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
7: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
6: Próbálja ki a Maxentiszt, az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentisz.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
10: Hogy kutyáknak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
11: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászvelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dászvelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
12: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
3: Reklámot hallottak.
13: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Időközi önkormányzati választást tartottak Felső-Szentmártonban. Többfelé számíthatunk ma csapadékra. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Időközi önkormányzati választást tartottak vasárnap Felső-Szentmártonban. A polgármesteri posztért két független jelölt indult. Közülük Várnai Levente a Voksok 52%-ával nyert, így ő lett a község új vezetője. A településen 8 független jelölt közül 4 tagú képviselőtestületet is választottak. Az időközi voksolásra azért volt szükség, mert a korábbi testület februárban a feloszlásról döntött. A Komlói Városgondnokság tájékoztatása szerint beszakadt a járda a városban a Pécsi út és az Altáró utca kereszteződésében egy aknak közelében. A hiba elhárítását és a javítást már megrendelték. A munkálatok hamarosan elkezdődnek. A gyalogosok addig is fokozott óvatossággal közlekedjenek az érintett területen. Kigyulladt egy melléképület vasárnapról hétfőre virradó éjjel Bakócán. A sásdi és komlói tűzoltókat hétfőn éjjel fél egykor riasztották a Rákóczi úti ingatlanhoz, mely teljes terjedelmében lángolt, a födém is beszakadt. Az egységek eloltották a tüzet, ami lakóépületre nem terjedt át. Személyi sérülés nem történt az eset során. A labdarúgó NB2 vasárnapi fordulójában mind a két baranyai csapat győzni tudott. A Szentlőrinc a Videotont fogadta, és hazai közönség előtt 2-1-es győzelmet aratott, míg a HRN Kozár Misleny Békés Csabán győzött szintén 2-1-re. A Kozár Misleny ezzel továbbra is őrzi 5. helyét a tabellán, a Szentlőrinc pedig a 14., és a mostani győzelmek azt is jelentik, hogy a Szentlőrinc már biztos bent maradó, így jövőre is az MB2-ben játszhat. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópályán Tolna és Baranya határán a B és a C jelű alagút között a dilatációs szerkezetet javítják. A Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Csatornafedlapokat állítanak helyre és kátyúzási munkákat végeznek Szászváron. A településen május 14-éig forgalomkorlátozásokra kell számítani. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy markáns hidegfront alakítja időjárásunkat. Felhős lesz az ég, és a nap folyamán sok felé kialakulhat eső, zápor. Helyenként még zivatarok is érkezhetnek. A hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, és sokfelé megerősödik. A hőmérséklet napközben is legfeljebb 15 fokig emelkedik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
2: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
3: Kiderült, hogy férfiak alvásról lesz
4: szó. Na, jó, férfiak alvása várják.
3: Tudományos statisztikáról van szó, tehát megkutatták.
4: Pukizunk, beszélünk.
3: Nem tényeket fogok sorolni, hanem érdekes összefüggéseket, jó? De arról szól ez a kutatás, hogy kimutatták a tanulmányok, hogy a férfiak gyakran jobban alszanak romantikus partner mellett, míg sok nő jobb alvásminőségről számolt be, ha egy kutyával aludt egy ágyban.
4: Megint milyen nyomorultak leszünk.
5: Megint mi
4: leszünk a nyomorultak.
5: Lát, mi? Nekünk érted, ég a szívünk értetek, és veletek alszunk jól, nektek meg mit?
3: A mi kontunkra alusztok.
5: De miért? Aludjatok ti is. Hát aludjunk együtt, aludjon igen, mindenki jót.
3: Itt le van írva, hogy nem az érzelmi szabályozás, hogy te legfőbb, hát ez nagyon jó tesz, hogyha olyan alszol együtt, akivel szeretsz együtt, tudod, mint szeretsz, de hogy a kutyáknak sokkal stabilabb az éjszakai, hát ilyen úgymond, ilyen hát alvás ritmusa, és ezért a nőknek ez könnyebb tolerálni.
4: Tehát tulajdonképpen mi jól érezzük magunkat veletek, hogy együtt alszunk, ti pedig jobban érzitek magatokat egy kutyával.
3: Igen, mert a kutyák általában következetes alvási ütemtervet követnek, és ezt kényelmet és biztonságot nyújt egy nőnek.
5: Mit az én ütemtervemet nézed? Te aludjál szívem mellettem, mint ahogy én igen, is alszom melletted. Miért kell egy nőnek alvási ütemtervet ellenőrizni?
3: Hát ez valószínűleg együtt van az üvöltve horkolás, fingás és ilyen vesérugás kompozíciójában. Nincs ilyen?
5: Nincs.
4: Azért ez milyen nyomorult? Ugye? Mi örülünk, ha ott fekszik a párunk, ők meg vagy egyedül, vagy kutyával. Ugye, de legkevésbé velünk.
3: Itt ülsz, nézel szembe, és hazudsz.
5: Nem hazudok.
4: Fütyülsz, és hazudsz.
3: Fütyülsz,
4: és hazudsz.
3: Én elmentem veled Pilsenbe kocsival, Feri. Én láttam, hogy láttam.
5: Mit láttál?
3: Az, hogy Feri, ahogy beült a kocsiba, rögtön egy ilyen Dracula pozícióba tette magát, és ahogy becsukta szemét...
5: Ez nem igaz, aljas rágalom, végigbeszéltük az utat.
3: Ülve horkoltál, Feri.
5: Ki hazudik, te hazudsz, hát kifelé,
3: visszafelé. Most csak egy annyi időt kérek, hogy kikeresen a telefonomból a videós dokumentumokat.
4: Van, fölvetted a játék?
5: De rohadék vagy! Szerint, de az a visszafele, akkor én már beteg voltam, fájt a lábam, gyulladások tomboltak bennem. Na, egyébként meg az van, hogy nekünk kutyánk nincs, de macskánk van, és ha hiszitek, ha nem, ugye én mindig hamarabb elmegyek lefeküdni, aludni, béka fönt van, és sokkal jobbat alszik lent akármelyik macskával, mint hogy följöjjön mellém. Én meg szarul alszom, ha nincs ott. Ez működik.
3: Nálunk is így
5: nem
3: van.
5: Csak kutyával. Tehát
4: ő jobban alszik macskával.
5: Macskával lent alszik, inkább a kanapén, mert azt mondja, hogy jaj, és már ki is találta a hazugságot, hogy jaj, véletlenül elaludtam. Hagyjál már, persze.
4: Mondjuk azt mondja, hogy másfél éve csinálja, de hogy te még benyalod.
5: Igen. De megint. Igen,
4: két és fél éve lent alszik a kanapén a macska, megint elaludtam, ne haragudj, hát igen, na. De két és fél éve lent alszol a kanapén.
5: Érted? Én fölmegyek, várom, ott már így tartom a kezem, hogy csak be kelljen bújnia alá kicskiflinek, de nem jön.
3: Béka meg, apátok elaludt már. Halljátok már az egyenes végzését.
4: Igen, egyébként azt mondja, hogy a férfiak idegrendszere a partner jelenlétét biztonságos jelzésnek veszi, gyorsabb elalváshoz és kevesebb éjszakai felébredéshez vezet. Tehát mi vagyunk a fostosabbak. Ezt azt mondja, nőről olvasnád.
3: Érted? Én szeretem ezt a szokványos megközelítést.
4: Ők vidámabban alszanak egy macskával vagy egy kutyával, mi meg fosunk és nem merünk elaludni, mert az idegrendszerünk jobban megnyugszik attól, hogy ők ott fekszenek mellettünk. És hogy oxitocin is a partner közelsége miatt a férfiakban jobban termelődik, amíg a nőknek a kutyáktól, vagy a macskáktól. Te szar ez, Feri, hallod? Hát,
5: érted, hogy hallod? Bennünket neveztek kemény szívű ilyen szálkás izének, holott mi vágyunk arra,
3: ki
5: hogy...
3: Ki nevezett téged szálkás izének?
5: Hogy mindenki. Hogy velünk összebújva aludjatok.
4: Oké, írjatok, drága nők, mivel zavarjuk meg az alvási ciklusotokat? Lézés. Valaki azt írja, egy nő, a kutya nem ver a seggemre, ha visszajön a pisilésből. Ezt mondjuk meg tudom érteni. Tehát lélegzünk, ott vagyunk, ráverünk a segetekre, tehát mi rosszat csinálunk, hogy ti jobban alszatok egy kutyával, egy macskával? Drága női hallgatók, tényleg írjátok meg.
3: Péternek van ilyen éjszakai terrorja, és nem
4: mit csinál?
3: Azt csinál, hogy egyszer csak itt teljesen random éjszakai, és akkor így, és akkor van, hogy beleöklözik egy telemegőbe, és aztán tovább alszik, esküszöm. Figyelj, amikor összejöttünk, 7. kerületben laktunk először, külös albérletben, és Péter azt gondolta, hogy szerinted biztonságos lenne, hogy egy baltát tartan az ágy mellett. És mondtam neki, hogy Péter, az, hogy nem emlékszel, mi csinálsz éjszak, hogy nem szeretnék egy baltát az agyalapi mirigyemben.
4: Tényleg boxol?
3: Van, de nagyon random, nem lehet,
4: de van, hogy
3: 6 hetente, csak így
5: és van hozzá mozdulat is?
3: Van, de csak így beszokott egy kézzel jutni kétszer
4: levegőben. De közben alszik.
3: Alszik.
4: Zseniális.
3: De ez nem mindig történik, mert mondjuk 6 hetente, 7 hetente, ritkán.
4: Ezek után értem, hogy miért alszol jobban a macskáddal. Tehát ezek után értem a nőket. De most akkor tényleg női hallgatók, itt ti csak ti írjátok be nekünk, hogy mi csinálunk mi? A horkoláson és a közhelyes, nem tudom, mozgolódáson kívül. Kinek mit csinál a partnere, a férje? Érdek, és rávilágítanak, jobban alszanak, amit az eszer mondott, kutya mellett, mint a partner mellett, mert hogy az alvási ciklus egyezik a kutyával, és a kutya nem mozog, ezért nem ébreszti őket föl.
3: Bizony.
4: Mi meg vergődünk az ágyba, és miattunk föl kell.
5: Vergődik? A franc, hát lefekszem, úgy kelek föl, a kutyák meg állandóan iszé, tudod, így megy körbe, helyen.
4: De jaj, a golyóit mondjuk mi is.
5: Na.
3: Semmi. Figyelj, és a kutya nem eszi meg 4 fokhagymát lefekvés előtt.
5: A kutya is fingik.
3: Érzi magát.
5: Na,
3: igen.
5: Hát milyeneket ereszt egy kutya?
3: Én a macskával szoktam aludni, nálunk az a rutin, hogy én, ahogy lekapcsol a lámpát, a macska azonnal
4: megfeludik. Te is a macskával alszol?
3: Hát igen, de Péter is ott szokott lenni.
4: Csak a másik szobában. Ott van, a lakásban ott van, csak a másik szobában.
3: Az van, hogy ugye a gyereket le kell fektetni, és mindig van, és a gyerek mióta iskolában jár, rosszul alszik, mert ilyenkor dolgozik az idegrendszer esténként, úgyhogy a váltásban szoktunk vele aludni, hogy meglegyen a béke.
4: De egy kutya mozog, egy macska azért jön, megy, nyávog, nyújtózkodik.
3: Manci, nem csinálja.
4: Semmi.
5: Ez ahogy lefeküdt.
4: Sok méltatlan támadás érte a férfiasságunkat az utóbbi 15 évben. Ez a legnyomorúságosabb, hogy mi pajsként használva őket fekszünk mellett, mert szarul alszunk, gyáván félünk, ha nincsenek ott, ők meg jobban alszanak egy macskával vagy egy kutyával.
5: Hát azért köszönjük.
4: Ez köszi.
3: Jó éjszakát, hercegnő. Igen, de amúgy azt mondja, a macska nagyon jól aludni, mert egyrészt ugye fűtenek. Tehát, hogy ugye téli éjszakákon nagyon puhák. Meg az én macskán az olyan, hogy néha meg kell forgatni, hogy legyen keringése, mert este már tudod, kicsit már egy igen, így elfekszik magát, akkor lehet tudni. Amire a leggyorsabban felkelek éjszaka, az az, amikor a macskát hallom öklendezni, bárhonnan.
4: Ja, mert köpi ki ezt a szőrt, nem?
3: Tudod, hajnak kettő, és csak a...
4: Na, de tessék, most a Péter ilyet nem csinál. Tehát a macskád ott hány el magát mellett. Én meg a Péterrel levegőbe boxol.
5: Csinál, csak nem szörrel.
3: Igen, igen. Azért, fú, na, az a legrapidabb ébresztő óra.
4: Igen. Férjem éjjel hangosan káromkodik, vitatkozik álmában, pedig nem van rá nappal. Most ki fog derülni, hogy tényleg jobb egy macskával aludni? Figyelj, mert meg fogja kínálni ők, hogy mit csinálnak a férfiak. Tehát ki fog derülni, hogy tényleg százszor jobb egy macskával vagy egy kutyával aludni?
3: Ugye én múlt azért tevéleges, mert Péter a kanapén aludt, és sóhajtozott. Így benne a szobába aludott.
4: Mondjuk könnyű téged fölbosszantani. Sóhajtozik szerencsétlen kettőt akarnak.
3: Tudom én, de mit sóhajtozik éjszaka?
4: Hát mivel lehetek ketten? Hát ti nagyon durvák lehettek. Megnézzék egy webkamerával egy napot azért. Nem, magától rászól. Hagyja már abba a sóhajtozást, kiszól neki, hagyja már abba Péter.
3: Nem, reggel felkelünk, és mindig a tekintetembe próbálja leolvasni, hogy hányan állunk egy másodságban.
4: Milyen volt az éjszaka? Nézem az arcod.
3: És akkor oda Péter, beszélünk. A sóhajtás egy olyan dolog, hogy az ember nem engedhet meg magának 63 nézetméteret. Egyáltalán.
4: Ja, csávó, miben van? Sóhajtozik és boxol a levegőbe, hallod? Azért ott is. Én azt gondolom, hogy az idegrendszer azért ott is kivar egy kicsit.
3: Nem értem, mire gondoltak, ez teljesen természetes.
4: Igen, az én párom csapkod, nevet, nyűszög, amint megérzi, hogy háttal alszom neki, egyből be akar jutni. Majd mondom, meg fogjuk érteni a kutyát és a macskát. Mindezek ellenére én csak mellette tudok nyugodtan aludni. Azt hiszem, én vagyok az elcsözött Puci Andi. Tehát háttal fordul neki, akkor azonnal megpróbál bejutni. Az egy milyen? Az
5: nekem ezt tetszik.
4: Kivágtam egy ollóval egy kis lyukat a pizsomáján, ahogy háttal fordul, azonnal bejutok. Azt a mindenségét neki. Hát ez szomorú, Ferenc.
5: Hát így jártunk. Együtt érünk nektek.
3: De
5: ugye
3: nektek. Nők nem csinálunk semmit éjszaka, ami zavarna benneteket?
5: Mi szeretünk benneteket, bennünket, ti nem tudtok zavarni.
4: Meg szerintem annyira kómában vagyunk, hogy nem emlékszünk, mert hogy a halvási apnoétól horkolva a saját decibeljénket nyomjuk, ezért már teljesen mindegy, hogy mit csinálnak.
3: Nekem van ilyen kihagyásod néha, hogy feléd állnak a rokonok, hogy
4: Balázs, állítólag...
5: Jól vagy, ez még...
4: Állítólag full doklás közeli állapotokat tudok produkálni.
3: Lehet, hogy csak újra gimiben érzed magad.
4: Lehet, hogy csak egy...
3: Ezt a kettesért!
4: A szomszédok lekopognak a radiátorról, hogy jól vagyok, érted? Hallják, hogy mi történik.
3: Ezzel szemben, ami nagyon nehéz a gyerekkel alvás, mert az is egy kihívás. Tehát, hogy a gyerekek...
4: Az más. Az más.
3: Vesérugás, sarkazás.
4: Férjemnek sokszor éjszakánként izomrángás van a lábán. Rugdos össze-vissza. Nem akartam elhinni, ő se. Felvettem neki videóra, ami csak nevetett, hogy ő nem emlékszik ezekre. De a legmélyebb álmomból tud felébreszteni, Dóra küldte nekünk. Rugdosodunk is.
5: Azt is.
4: Az én ex-párom éjszaka üvöltött egy nagyot, majd fél álomban elkezdett kérdezgetni. Jaj, mi történt? Mi volt ez? Mondjuk ez jó. Majd válaszolt is, nem tudom, jaj, nem emlékszem. Minden harmadik éjjel ez ment. Szóval nem aludtam jól mellette. Sosem tudtam, mikor ébredek egy ijesztő üvöltésre és beszélgetésre önmagával. És ő, mennyire traumatizált.
3: Sziasztok, az én férjem építési vállalkozó, éjjel beszél álmában, sokszor számol, nevet és hígabb anyagot kér. Nagyon vicces. Volt, hogy arra ébredtem, hogy szabályosan röhög. Ő is Péter.
4: Szabályosan röhög álmában. Naha. Egyébként az cuki, az kedves, nem?
5: Hát azért hajnak valaki nevet. Ezt így alvás közben meghallod. Azért...
4: Igen, de ugye kíváncsi, hogy mit álmodik, nem?
3: Volt, aki azt írta, hogy a férje németül oktat szörföt álmában.
4: Hát megőrült.
3: Hát, hello, Isten. Az óriási.
4: Az én férjem volt, amikor focizott éjjel. Az volt a szerencsém, hogy a fal felé volt fordulva. Rüsszel elrúgta a falat, majd éppen passzolt Messinek. Mit reggel kiderült? Érted? Messinek passzolt. Hát, nagy a baj, Ferenc. Nagy a baj.
3: Azért a vőlegényem megtiltott, hogy hozzábújjak, mert melege van. Ezért a macskával alszunk kis kifli, nagy kifliben. Igen, a férfiak, hogy kájhára aludszák magukat, nagyon nehéz ők együtt aludni. A feleségemnek az a baj, hogy 50-es a karom, és túl nehéz, ha alvás közben ráteszem.
5: Igen, hát nem is gondoltad. A feleségem két hete meséli mindenkinek, hogy mostanában este, amikor alszom, ugatok, hogy vau-vau, és utána rászólok a kutyára, hogy Kodi, mit csinálsz, nem szabad!
4: Én férjem régebben rengeteg erre felugrott az ágyból, de még aludt. Egyszer arra keltem, nyitja az ablakot, és mászik ki erkélyből alatta. Mondom, mit csinálsz? Aztán mondta, hogy ég a ház. És mondom, hogy engem itt hagynál. Ő kimászott, érted? Elindult. Szóval akkor ezért alszotok jobban macskával vagy kutyával?
3: No. Részben.
4: De és akkor a nők nem alszanak így? Nem nevetnek álmukban? Nem beszélnek? Nem verekednek? Nem csinálnak semmit? Csak fekszenek
5: nem
4: és alszanak?
5: Nem horkoltok? Nem fingotok?
4: Azért Azért nem mennek elaludni. Azért nem mennek elaludni. Hát ezt elmondom neked, hogy a nő azért alszik el később, mert rettek, hogy valami történik. Ezért mindig megvárja, míg elalszol.
3: Igen. Alapból mindig államba fingom magam, hogy tudjak horkolni. Így indulunk, ugye?
4: Nem, neked nem alaszik, hogy fingasz, annyira horkolsz.
3: Nem tudom, egyszerűen nem tudok, ez van egy ilyen rituálé, lefekszem, és addig fingom, amíg el nem ájulok, és elájultam, akkor a macska rám fekszik, és akkor, igen, és akkor annyira horkolok, majd nem kap oxigént az agyam, akkor felszokott ébreszteni Péter, hogy mehetsz dolgozni.
4: Na igen.
3: Nekem is vannak ilyen toxikus dolgok, én úgy szoktam aludni, hogy oldalra fordulok, és mindig addig fekszem az egyik oldalon, hogy el nem kezd fájni a csípőm, tudod, hogy már úgy maradtál hosszú ideig, és én a lábam közé szoktam csinálni dunyhába, tehát én két takaróval alszom, egy a hátam mögött van, hogy melegítsem. De azt nem szeretem, hogyha oldalt rá van a lábamra húzva, ezért egy a lábaim közé veszek egy ilyen emberformára gyúrt paplant. Igen, és akkor azért, mint egy ilyen hurkára, mint egy tűzoltó oszlopra úgy ráfogok, és akkor úgy azt, és plusz a macska.
5: De a második takarót azt a Péter
3: az nem, le. A második takaró az ugyanúgy, akkor éjszaka megfordulok a másik oldalra, akkor azt ölelem át, és akkor hátulról a másik, ami már át lett melegítve, már nem mondja annyira jó, az melegíti a hátamat.
5: De ki van.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
8: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj Örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
9: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
10: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A One-nál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a One-nál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a One.hu-n. One. Minden pillanat számít.
1: One. Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: A Komlo Marketben most a készlet erejéig az Ammerlender klasszikus sajt kilója csak 1990 forint. Dobd fel a szendvicsedet a tökéletes ízzel. Komlo Market. A város négy pontján a legjobb választás. További akciókkal is várunk a Komlo Market üzletekben.
12: Most érdemes Suzuki-ra váltani. A Suzuki 35 éves jubileumát ünnepli, és egész májusban különleges ajánlatokkal vár. A 2025-ös modellekre akár plusz 250 ezer forint kedvezményt kapsz, és még nyerhetsz is. Gyere el tesztvezetésre az FX Autóházba, és nyerj akár 2 millió forint értékű utazási utalványt. Ha pedig autót vásárolsz, 500 000 forintos MOL ajándékkártya is a tiéd lehet. Ne maradj le! Keresd fel az FX Autóházat, vagy látogass el a suzukifx.hu oldalra, és ünnepelj velünk!
13: Szia!
14: Hello!
13: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
15: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
13: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
15: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groove House. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
16: Május 16-án a Tour de Hongrie királyetapja érkezik Pécsre. A mezőny Mohácsról indul 12 órakor, majd a pécsi szakaszon a legendás Bárányúti emelkedőt négyszer is megmászva a pécsi állatkertnél zárul a verseny. Lesz kerékpáros gurulás, szurkolói zónák, déltől a Széchenyi téren kitelepülők aktivitásai várják az érdeklődőket, valamint lesz zsolnai kupa is az amatőröknek. A körverseny pécsi befutója idén is az egyik leglátványosabb szakasznak ígérkezik.
17: Plazmaadás a Pécsi Sliven üzletházban. Várunk a Hemaplazma Rókus utcai centrumában. Regisztrálj új donorként, és vidd haza az akár évi 855 ezer forint juttatást.
18: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesebasics.hu.
19: Drágám, mi ez a fűnyíró traktor? Én virágföldért küldtelek.
20: Persze, de ezt nem hagyhattam ki. Csak beugrottam, segítettek, és 0% THM-mel már el is hoztam. Ennyi.
19: Figyelem, Pécs, ha kertet csinálsz, kezd itt.
20: Akáci, Szigeti út. Kertészeti szakáruház.hu.
21: Hello, Pécsi Nemzeti Színház. Kaptam a születésnapomra PNS ajándékkártyát, és nem tudom mikor és mire tudnám beváltani. Június 5-ig lehet? Mert véget ér az évad? Akkor már nagyon kevés idő van. De szerencsére a honlapon meg tudom nézni a havi műsort. És a gyerekek megtanítottak már online vásárolni is. www.pns.hu.
1: Reklámot hallottál.
22: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
23: Hétfőn megkezdődött a miniszterjelöltek meghallgatása. Egy hidegfront alakítja ma időjárásunkat. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Hétfőn reggel megkezdődtek és várhatóan kedden le is zárulnak az új miniszterjelöltek meghallgatásai a parlamentben. Az új kormánynak 16 minisztere lesz. Ők a tervek szerint kedden délután a parlament 4 órakor kezdődő ülésén tesznek majd esküt. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. Nyílt napot tart május 16-án szombaton a pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola. Azokat várják, akik érdeklődnek az egyházi, oktatási vagy szociális tanulmány területek iránt. A nyílt napon délelőtt 9:30-kor intézményi és Erasmus tájékoztatót tartanak, majd óralátogatások várják a vendégeket, akik így személyesen tapasztalhatják meg a főiskola közösségét, légkörét. Az intézmény a 2026-27-es tanévre több államilag finanszírozott képzést is meghirdetett, nappali és levelező munkarendben. A jelentkezési határidő június 10-e. A részletekért a Pécsi Egyházmegye oldalát érdemes felkeresni. 47. alkalommal rendezik meg a Tour de Hongrie-t. A magyarországi kerékpáros országúti versenyen idén 19 csapat 114 versenyzője indul. Ők a világ minden tájáról érkeznek. A 99 európai mellett észak- és dél-amerikai, óceániai, afrikai és ázsiai versenyzők is lesznek a rajtnál. Magyarországot 15 versenyző képviseli majd. A verseny szerdán indul a Viharsarokból, és vasárnap Veszprémben ér véget. Május 16-án szombaton a mezőny a Mohács-Pécs szakaszt teljesíti majd.
24: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Cupra márka kereskedése támogatja. Pécs, Budai Vám, Sroly József út 3.
23: A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópályán Tolna és Baranya határán a

0: Kezhetnek. A hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, és sokfelé megerősödik. A hőmérséklet napközben is legfeljebb 15 fokig emelkedik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A kör közepén, akinél még a fakanál is vigyázba áll, Rákóczi Feri! És a káosz király maga, akinek szavait egy ország issza! Biztos nem találták ki, hogy kiről van szó! De igen, bizony, ő lesz az Szevescsén Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
3: Hello, drága győriek! Hello, Eszter!
4: Hello, hello!
3: Hello, Feri! Hello, drága győriek! Örülünk, hogy itt vagytok! Csókoltatunk mindenkit! Mikor voltunk itt? Két éve? Vagy mikor volt? Szerintem, amikor az Eszter bemutatkozott. Már, hogy nem kellett neki, persze, mert ismert volt, de nekünk bemutatkozta. Itt kezdtük szerintem két éve. Emlékszel?
5: Ez volt az első sok terápiám része.
3: Igen.
4: És hogy szeretted akkor is? Mi?
3: Oda dobtunk a győrieknek, hogy marcangoljanak szét téged egy kicsit.
5: Kérdezettem, megszoktam a fogdosást, úgyhogy oké vagyok.
3: Tácsi-tácsi, nagyon szereti, úgyhogy lehet tácsizni. Jó, ha kértek tőle fotót, csak tácsi-tácsiba vagyunk.
6: Forró ölelések.
3: Gyerek, nem már mondták valami szakadó eső, meg hidegfront, meg mi van már meg?
4: Általában itt mindig a fordítva működik a dolog. Két éve azt mondták, hogy ragyogó napsütés lesz, akkor áztunk szarrá a városba befelé.
3: Tényleg.
4: Most azt mondták, hogy rossz idő lesz. Mit hoztunk nektek, Győr?
3: Ez a beszéd.
4: Jó időt is.
3: Ez a beszéd. Na, hát mi egyébként már reggel óta úton vagyunk, szóval, hogy nem álmasztál itt adásra.
5: Van benned kilométer?
3: Van bennünk már kilométer. Hát el kell, hogy mondjam, hogy tegnap este csatlakoztam Ferencékhez, akik 3 napja már róják az ausztriai hegyeket. Hát gyerekek, ilyen részek társaságban régen futottam bele, mint este 10 órakor megérkeztem a motoros cimborákhoz.
5: De ültek
3: a hotel előtt, tessék?
5: Hol van az indulópont?
3: Én Pestről, ők már péntek óta motoroznak Ausztriában.
4: Mi okosan döntöttünk, tudod, egy csomó igen. Mindenben, ezért motorozni tudtunk, és megérkeztünk. Kezdtünk tegnap este a szállásra, amit nagy gondossággal kiválasztottam az erdő közepén, érted? Hogy ilyen szexi, romantikus legyen, hogy 6 férfi jó érezze magát, tehát nehogy lássa bárki azt, hogy mi történik, és külön megnéztem, hogy olyan jó, érted, hogy hívják az étterem, hogy mindenki sírni fog. Megálltunk, és mondta a csávó, hogy ma nincs étterem. Mondtuk, hogy köszönjük szépen.
3: Igen. Mire megérkeztem, kinültek a hotel előtt ládákon egy girosszal.
4: Intéztük neki vacsorát, érted?
5: És ezért el kell menni Ausztriába.
3: Este 10 körül ültek valami dobozokon.
5: Ezt Nyíregyháza megintéztem volna neked feléből.
4: De ott eredeti török girosz volt.
5: Az döner, tesó.
4: A döner. Akkor döner. És a legjobb, innen pusziuk Zolit a karbantartót, mert meg fogtok lepődni, de magyar volt mindenki a hotelben. Zoli meglátott bennünket, hogy nagyon szomorúak vagyunk, és egy láda sört szerzett nekünk, egy csodálatos férfi. Rövid italunk pedig volt, mert anélkül nem indulunk el. Úgyhogy 10-re, mire a Balázs megérkezett, addigra az egyik csapattagunk, nem mondjuk el a nevét, hogy Kapcsi, ő már 2-szer tusolt.
3: 2-szer tusolt, 2-szer józanodott ki, és harmadszúra is részeg volt, mire én találkoztam vele. Tehát ez volt, de az ital káros. Jó?
4: Tehát jó, azért tehát ezt nagyon hozzá, okos legyél.
3: Mindenkinek, hogy okos legyen.
5: Jó, most akkor egy pillanatra álljunk meg, és időzzünk el Ferencnek az ingén, jó? Mert ebben komoly adóforintok vannak.
3: Hoppácska!
4: Hát gyerekek, én tisztelt bíróság. Az úgy kezdődött, hogy én ezt nem akartam.
5: Nem akartad, de abuzáltam, hogy a te egy éven
4: igen, keresztül. Igen, de amikor az embernek ilyen csodálatos, érzőszívű, nagy lelkű,
5: és
3: odaadó,
4: azaz, odaadó kolléganője van, aki meghallgatja az ő kérését, és hát én ezt múlt héten kaptam.
3: De most hova mentél? Levet közöl félmeztel
5: olyan az egész, mint a tágaségen andalog, nem? Azt hittem
3: levet közöl félmeztel. Ja, följöttél ide?
4: Hát,
3: ja.
4: Hogy lássák.
3: És azt az inget! Azt az inget!
4: És én kértem egy macskás inget. Na most 3 dolgot nem kértem a macskás ing mellé.
3: Abroszt?
4: Egy nagyon méretű abroszt, azt nem
5: figyelj,
4: kértem.
5: Figyelj, ebbe lehet nyúlni. Ki tudja, nősze még.
4: 2. Nem kértem azt az anyag összeállítást, amikor csak közelmész egy műanyag darabhoz, és érzed, hogy oda vonz.
5: Sejmes?
4: Nagyon kérlek benneteket, ha bedobom magam fotózásra, pusziszkodásra, ne érjetek hozzám, mert mindketten elégünk.
3: Igen. Megráz, felhívja rád.
5: A mai műsor az elektrostatika sponzorálta.
3: Spontán gyulladás lesz.
5: Miért? Most mi egy kis szikra? Hát az kell neked.
4: Hát van ebből olyan, ami sejem.

0: volna, és nem csinál ilyet, csak az drága.
1: Igen. De nagyon
2: nem
1: szép.
2: Én láttak téged enni, Feri, nem veszek neked helyem inget.
0: Ez is igaz, mert csak leenném. Szóval én akartam egy macskás inget, és ez lett belőle. De szép, ugye?
2: Csinos vagy, Ferenc.
1: Nagyon. Nagyon szép.
2: Biztonságú vagy helyezve, békának nincs miért aggódnia.
0: Hát így ember senki nem nincs, aki rád. Belém szeretne.
2: Így van. Viszont a meleg motoros túrát az nagyon megy.
0: Ahhoz igen, gondolkodtam is, hogy ezt rakom kívülre.
2: De ez azt összebújhattatok volna fiúkkal.
0: Azért nem lehetett, mert egyébként akkor most tiszta bogár lenne. Úgy meg nem akartam idejönni. De
2: kicsit
0: nagyon
2: ezt
0: köszönöm.
2: Ez itt kapcsi, látod a hasadon, ahogy élvezi a második zuhany tegnap este.
0: Ne kapcsi, ne legyen az én hasamon, mert abból csúnya dolgok fognak.
2: Hát jó.
1: Igen, kapcsi, ami szélszesünk, ő is érkezik majd. Most elnézett egy balkanyar. Tehát valahol Sopron és Ausztria környékén landolt egy majdnem hátsó defekttel. Úgyhogy ő gumiügyben van. Már nem úgy, de hogy cseréli, csinálja valamilyen gumi problémájakat.
2: Gumi problémája. Viszont tudod, hol vagyunk? A kedvenc influencerem városában.
1: Oh. Kedvenc influencered városában? Bizony. Borkai Zsolt? Vagy kire gondolsz? Ki a...
2: Az utódja.
1: Igen?
2: Pintér Bence. Hol van ilyenkor a polgármester? Oh.
1: Valószínű, hogy valamilyen fideszes képviselővel vív élethalálharcot folytogatva egymás valamilyen múzeum hátsó falára.
2: Nagyjából ezt tudom elképzelni, de ő a kedvenc influencerem, mert évek óta, hónapok óta nézem az élőit, meg a különböző Reels videókat. Van benne vitamin.
0: Van spiritus, így van. Oda teszi magát. Igen.
1: Ott ugye az volt a leosztás, hogy a két nagy harcolt egymással, és ő megérkezett a nyolcason, ugye? Talán ez volt, így úszott föl a polgi, igen. Hogy így megérkezett valahogy a nyolcason, míg a két nagy fenevadott küzdött egymással, ő fölúszott a nyolcason, és végül megválasztották.
2: Ha ennek egyszer vége, ezt tárgyalás technikát kell tanítania. Vagy kommunikációs, igen. Online coachingot. Ugye minden, zseni.
1: Ő zseniális.
0: Örültök neki egyébként?
1: Igen, szeretjük? Igen, tényleg?
0: Ó, ja. Már ketten tapsoltak.
1: Szorványos volt a taps azért,
2: nem csak győriek vannak itt.
1: Igen. Szúnyog Csődör itt az első sorban? Te vagy maga Szúnyog Csődör?
0: Te vagy az.
1: Tényleg?
2: Igen, egy nagy hazudozó, úgy nézél rá, egy nagy hazudozó.
1: Ugye van, mondjad?
2: Azt mondta, hogy eljön majd az előadáson, a Dunaszerda helyre, aztán nem volt a sehol se. Aha. Hát ő képviselt téged, de ő nem te vagy.
1: Igen. Ugye vannak állandó hallgatóink, akiknek már szinte tudjuk a nevét, mert hogy annyiszor aláírták, és az a jó, hogy mindig nagyon máshogy néznek ki, mint amit képzelünk. Tehát ugye van Barnabás, meg Kazi, meg egy csomóan vannak. Szúnyog Csődör is mindig aláírja, és beolvassuk. Tehát van egy ilyen...
2: De úgy néz ki, mint egy Szúnyog Csődör.
1: De egyébként tényleg, tehát a név alapján ez egy kicsit hasonlít.
0: Föl vagyán fugszolva, haver. Nem mondták, hogy a gagyi arany már nem divat? Öcsém, vagy ez eredeti?
3: Eredeti.
0: Ja, persze.
1: Igen.
0: Nagyon jó téged látni.
3: Köszönöm.
0: Mit hoztál nekem?
3: Is. Először kezdeném a kis csapatunk bemutatásával, utána ajánlom.
1: Hú, ez hosszú, ez gyere arra
0: nincs időnk.
2: Hányan
3: nem vagyunk sokan. Itt a Jós Krisztián barátom Dunaszerdáról, ő is hozott neked ajándékot. És itt van az a személy, az extra vendég, akivel már nyomasztottalak benneteket.
1: Na.
3: 15-16 évvel ezelőtt miatta kezdtem el hallgatni a műsortokat. Ő az édesapám, Karcsi papa, aki nem Karcsi.
1: Aha. Te ezt most ne bontsuk ki, hogy ez mondtam, hogy miféle fura tréfa áldozata lett a fater.
3: Zoli amúgy, csak kisfiam nem tudta kimondani, hogy Karcsai, így lett Karcsi, és ez már ráragadt.
2: Jó. Kisfiadnak vezetnék néven
3: kell szólni a papán. Ő is hozott Ferinek egy extra ajándékot.
0: És a Karcsi papa jávázik?
4: Nézd meg!
0: Csallóközi flugos futam jávával. Nagyon jó.
1: Erős az egész család, aha. Jó. Szúnyog Csődör. Igen, mit akarsz még mondani? Oda nézzél, Ferenc, elkezdjük begyűjteni, hát akkor
3: esz... Elolvasod, Feri.
0: Rádió 1-es Designold Bor. Feri, boldog születésnapot kíván, Szúnyog Csődör, Juhos és Karcsi papa, köszönöm szépen. Négyen rajta vagyunk, Rádió 1-es logó, és egyébként egy kiváló olasz Riesling. Nagyon jó. Tudod, ebből van olyan, amiben 6-os karton.
1: Igen.
0: Nagyon kedves, hogy édes Istenem. Ó, és
2: egy doboz koffola, hogy fel tud ütni vele.
0: Nem lehettek ilyen jók, gyerekek. Tessék,
2: ez a fel tudod húzni, akármilyen a bor.
0: Ezt megihatjátok, rettenetes. Kolbászok. Igen. Kolbászok is, nagyon köszönjük. Házi kolbász, ja, megehetitek.
1: Azért az egész hűtőszekrény, ne adod, amit nem tudunk elvinni.
0: Még egy?
1: Nem kamion.
0: Hova az Istenbe tesszük, de tündér vagy. Egy
1: budipapírt dobjál már ide nekünk, létszi meg.
0: És van egy vélhetőleg házi pálinka, és ez is boldog születésnapos. Kajszi Barack pálinka. Bakai úrtól. Köszönjük szépen. Jaj, Karcsi papa, de kedves vagy. Figyelj csak, az kéne, Karcsi papa, hogy legközelebb beszélgetsz az Eszterrel, mert ő négyszer ekkorát adott-e meg fele akkorát. De jó, jó.
2: Az egy haspóló, Feri, most
1: mit igen, légy szíved föl, Feri.
4: Különben majdnem egy időben születtünk, mert hónap után leszek, én nekem is a szülőnök.
0: Az Isten áldjon sokáig, Karcsi papa.
4: Valamivel több, mint a tiéd.
0: Hogy is ezt már nem számoljuk.
4: Azért utazok én veteránba.
0: Helyes, majd egyszer én is. Nagyon köszönjük,
2: de most amúgy a saját barátaiddal beszélgetsz, Feri, csak tudjál róla, mert ez a te...
0: Tényleg?
2: Így van, ez a te motoros közösséged.
0: Én szabadítottam rá.
2: Így van, így, ők a magattársok, srácok.
1: Igen, erős motoros közösség.
0: Nagyon kedvesek vagytok, köszönjük szépen.
1: Nagyon szépen köszönjük. Na hát akkor beszéljünk az apropóról egy kicsit, vagy majd később? Hát majd egy kicsit később még azért. Mai napnak azért nagy apropója van, te Ferenc.
0: A kitelepülés.
1: Hát a kitelepülés, így van, hogy te mindig erre időzíted, azért nagy rohadék vagy, rájöttem. Úgy csakkozik a születésnapjával, hogy mindig akkor menjünk kitelepülni. Begyűjti a pálinkákat, a borokat, a kolbászokat, ünnepelteti magát, egy hős, jól
2: Március
1: csinálja. Mindig mondja, hogy nem megyünk május elején, május elején.
0: Akkor már tudod, jó idő van, nem kell otthon ülni.
1: Mondom, akkor Feri még esős, meg ne esős. Ne, menjünk május elején. Értem, hát csak egy embertől ennyi ajándék jön, érted? Hát egy busszal kell majd hazaszállítani az ajándékokat.
0: Egyébként a béka pont most jegyezte meg ugyanezt, amit te, csak más hanggal.
1: Igen?
0: Igen. Hogy az Istené nem tudsz otthon lenni egyszer a születésnapodon.
1: Egyébként az menő, hogy a haverokkal motorozol a születésnapodon.
0: Én mondtam, hogy én megvagyok, nem hiányzik semmi.
1: Igen.
0: Az
2: a helyzet, hogy én beszéltem Békával, és ő is megvan.
0: De tudom, igen. Tudom. Na, úgyhogy igen, most már évek óta itt ünnepelünk, mikor, hova, sodor el bennünk.
2: Ó, de nézzél, csak ott vannak a cheerleader lányok.
0: Ó, de jó.
2: Hello, cápák.
0: Nagy tapsot nekik.
1: Ezt én is meg tudom csinálni. Ilyen kettőkor.
2: Gyere, Balázs, megfoglak.
1: A haverjaim vállán megcsinálom, attól függ, hogy mi van ingyen a bárban, de ezt, erre egyszer képes vagyok.
2: Jó, azok közül egyet meg kell fogni, mert ti fogjátok felragasztani a lányomnak a mezére az összes ilyen izét, ezt a, amit most rajtatok csillog. Mi annak a neve? Glitter.
1: Glitter.
2: Ti egy napja foglalkozom ezzel. Egy napja.
1: Egy napja ragaszgatott, tényleg?
2: Egy napja, de is hoztam még egy adaggal.
1: Úgyhogy meddig ott fogtok állni?
0: Megcsináljuk, jó?
2: Jól van, köszönöm.
1: Este 8-ig álltok ott? Álljatok, jól néz ki egyébként. Én azt hittem, egy pillanatról nézem, hogy gólyalábakon
2: vagytok. És tudtok helyet cserélni, hogy így átdobjátok a másikat?
0: Persze.
1: Igen. Aki bevállal egy combnyaktörést, egy ajándékcsomaggal tudunk kedveskedni neki így ebből a formában.
2: És ott lesztek jövő, pénteken jöttök Egerbe, ott lesz a bajnokság.
1: Te Adás. Ezeket így vágod, hogy mi történik?
2: Ez van, beszippantott a lányomat a csír. Úgyhogy, opa!
0: Leesett,
1: igen, annyi, hogy betóra esett, de ne törődjetek vele, összekaparjuk valahogy. De mi a lányod, ezt csinálja ezt konkrétan?
2: Konkrétan ezt csinálja. Igen. Konkrétan, így van.
1: Úgyhogy de hogy
0: ezt a figyelj.
2: Aha. 1, 2, 3.
1: Nincs biztosításotok, csak szólok. Jó? Csak óvatosan. Nehogy aztán baj legyen. De miért ezt választotta a lányod, hogy miért ezt csinálja?
2: Nem tudom, ezt szerintem véletlenül belesodródtunk. Van egy ilyen mafiája ennek.
1: Ja, és így szervezik az embereket, igen, hogy igen, most igen. Látod, igen.
2: Ott kódorodtunk az utcán,
1: leszólítottak, tényleg?
2: Már egy piramisnak a tetején volt.
0: Nem leszólítottak, lefújták.
2: Hát konkrétan, és nagyon hamar eljutsz odáig, hogy vegyetek csak egy meszt, meg egy kis sportorvosi igazolás, meg egy kis négyállomásos ilyen bajnokság turné. Gyertek, Gyöngyös, Eger, jó hely ez, gyere.
1: Ja, és mire már, igen, mondtál volna, addigra már beszervezték.
2: Azon beszervezte magad,
1: olyanok, mint a mormonok.
2: Egy gyöngykirakóssal rakott ki a csillogókat a mezükre, és közben magnebihatokat szopogatsz, hogy ne kap idegvért.
0: És majd azon veszed magad, hogy minden hétvégédet különböző mérkőzésen fogod csillogni.
2: Ez már történik. Igen. Most megpróbáltak minket elcsábítani a kosárlabdázók, mert egy helyen voltak az összecsapások, hogy jobb a mi brigádunk.
1: Nem mondtad nekik, ha egyszer engem feldobtok, akkor odaadom a lányomat.
2: Amúgy kíváncsi lennék, mit szólnának, ha varradnék magamnak egyet, és így megpróbálják elvegyülni.
1: Sírni. Ezt szerintem látátok, ott van a csírnédes lányok között. Igen, zseni.
2: Óriási. Amúgy van benne potenciál, én azt érzem.
1: És így hagyod, hogy dobálják a lányodat?
2: Hát azért... Nem, ők igen, de ők most még ugye 6 évesek, úgyhogy máshogy csinálják, de hasonló dolgok történnek. Meg ő dobál főleg azért. Hasonlít rám a gyerek, szóval.
1: Igen.
2: Nem úgy van az.
1: Igen. Hova dobtam? Földobtam valahol. Húha. Azért kapjátok is el.
2: És ezt a Ferivel meg lehet csinálni?
1: Lehet egy születésnapi dobást intézni neki. Egy koponya alapival utána gyorsan megkezeljük az öreget.
2: Bizony, és ott izmos fiúk is vannak, csak mondom nektek.
1: Ezt érdekes, azt nem figyeltem annyira, de abszolút igen.
2: Lehet. Remélem, hogy azért jöttetek, mert lesz vízlievő bajnokság, csak mondom nektek.
1: Ja, ha már játékok egyébként. Rekordot döntünk egyébként, mert az van, hogy most már 3 órás roadshow-ra 4 játékkal jövünk. Eddig ez ilyen nem volt. Tehát hogy tulajdonképpen arról szól a roadshow, hogy játék, 4 játék a 3 óra alatt.
2: Játék határok nélkül.
1: Ez lesz. Tele vagyunk
0: nyereményekkel. És még nem volt játék.
1: Egyébként így van.
0: Tök rendesek vagyunk. Igen.
2: Ki az, aki nyerni jött? Hadd lássam a kezeket.
1: Jó, igen. Ki az, aki nyerni jött? Ki az, aki nem akar nyerni ma semmit?
2: Ki az, aki már nyert?
1: Ki az, aki már nyert, igen. Ki az, aki miattunk van itt? Oh. Jó? Ki az, aki utál minket, de eljött? Ki az, aki nem tudja, hogy hol van? Nagyon jó. Na, elbízom ebben. Szép. Jó van. Ők kapnak majd egy ajándékcsomagot. Ó, köszönöm szépen. Szóval gyerekek, nyeremények. Hát ezt átolvassuk majd. Hát egyébként ne egy a Mastergut, Diego, Weber Gil és a Héra játékaink lesznek. Na?
2: A Weber nagyon ott van a sarokban, nézod?
1: Igen, mit szólsz, hogy elmondtam. És a Mastergut egyébként, ha jól látom, akkor amíg a készlet tart, kiárusítást tervez. Tehát ők csak úgy, mint a múltkor, most is egyfajta közétkeztetést végeznek, ugye?
0: Nagyon jó kis hotdogokat adnak szerintem.
1: Így van, így van. Amíg a készlet tart, ez egy másfél-két óra.
2: De van átfedés? Tehát van olyan, amikor a Weber grillen sütik a hotdogot?
1: Az már a vége, amikor elszabadul a pokol. Igen, amikor már este 8 előtt vagyunk, akkor már mindenki süt, mindenki főz, fölborogatjuk a kocsikat, igen, az már a vége.
2: Kössük el az egyiket.
0: Egy de, ja, és ráadásul egy Diego műfűvön csinálja mindezt. Jó?
2: Azon gondolkodtam, tegyük hogy mi elmentek holnap motorozni, ugye?
1: Holnap reggel indulunk tovább, igen.
2: És mindegy, hogy egy Mastergoodos trackkal követnélek benneteket.
1: Én azt nagyon szeretném.
2: És közben a Family Frostot játszánk.
1: Holnap az a tervünk, hogy jeges északi szélben a 12 fokban motorozunk egy nagyot, nem? Ez a terv.
0: Ez nem kívánság műsor, hát most amilyen idő van, kész. Persze. Azzal megyünk.
1: Ezzel nem szórakozunk. Nem szórakozunk abszolút.
0: Gyerekek, vannak ugye izgalmas hallgatóink a helyszínen, ezt már látom, de van egy fiatal ember, aki érthetetlen oknál fogva, gyere már egy kicsit erre, mert itt össze fogunk gerjedni. Te, igen. Hát persze, hát szerinted
1: fiatal
0: ki...
1: ember az barokkos túlzás azért.
0: Jó, most mit mondjak? Én már olyan öreg vagy, mint az ország.
1: Én megzavartál, a gyerekekre néztem.
0: Hogy azt meg tudod mondani nekem, hogy milyen indítatásból vetted föl ezt a zakót?
5: Hát azért, mert én is polgi vagyok, megmondom nektek, hogy...
0: Ne hülyéskedj, hol?
1: Polgi!
5: Egy kis településen vagyok, most a Magyaromár mellett. Károlyházán vagyok, a régi egyes úton, és ott van Kimle és Károlyháza.
1: Most mekkora,
0: A Károlyházi polgi vagy.
5: Igen, a Károlyházi polgármester vagyok, 550 fős a település, mindenki ismer mindenkit, mindenki jobban van mindenkivel.
1: Mindenki rokona mindenkinek.
5: Mindenki rokona mindenkivel.
2: És akkor ez a közös zakótok?
1: Apa, anya, mindig testvérek.
5: Nem, és akkor hát szeretek így öltözködni.
0: Aha. Jó, nagyon. És nektek miért nincs annyi pénzetek, mint Babótnak?
5: Hát sajnos nekünk nincs annyi.
1: Babóti polgármester, már ott vagyunk, hogy fesztivált rendez, érted? Fesztivált, és olyan line-upot rakott össze, hogy konkrétan az effort, meg a strandfesztivál megirigyelhetnénk.
5: Igen.
1: Nagyon durván nyomja. Azt hittük egy pillanatra, hogy te vagy, hogy onnan jöttél, mert többször beszéltünk a Babóti polgármesterrel.
5: Igen, hallottam róla is, de nem, én nem Babótról jöttem.
1: Aha.
2: De nem jártok össze egy Babótiakkal?
5: Nem, ő távol van tőlünk. A mi kis csoportunk.
1: Igen, értékrendileg.
2: Tisztás. Tudom mondani egy pártot esetleg?
1: Igen, miért
5: nem, nincsen semmiféle pártfüggőség, független vagyok, és úgyis indulom.
1: Hajdú Péter is ezt mondta, én független vagyok, jött az eredményváróról, független vagyok, előtte költözött be Felcsútra, független vagyok.
5: Nem.
1: Ezzel óvatosan.
5: Tényleg.
1: Ja, te tényleg?
5: Én tényleg az vagyok, komolyan.
1: Na jó, és nehéz polginak lenni egyébként?
5: Nem, szeretem. Nem? Szeretem ezt csinálni, már a második ciklusomat töltöm.
1: Na!
5: És bízom benne, hogy majd folytatni fogom.
1: Ja, hogy kampányolni jöttél, Firovan.
5: Igen.
1: És bízom benne, hogy újra megválasztanak, hamarosan közelednek az önkormányzati választások.
0: Még addig két év ráérsz, nem?
5: Igen. Hát 29-ben lesz majd, addig még van idő.
1: Aha.
5: De nem lehet elég korán kezdeni a kampányolást, úgyhogy... Szeretettel várok majd benneteket.
1: 26-ban azért gondolsz a jövőre, hogy eljöttél kampányolni egy kicsit. Igen.
0: El kell ültetni a magot időben.
2: Olyan turbulens ez a világ. Hát, oda kell figyelni. Ki a kedvenc polgárod, ha polgármester vagy? Azért egy csak van.
1: Vannak ilyen harci, Misi a traktoros, Zsolti a tetőfedő, Zoli az alkoholista.
5: Vannak közmunkások azért nálunk is. Hát igen, a zöld területkezelők azért nagyon aktívak, és ők nagyon komolyak. Hát ott azért a Misi azért tényleg komoly.
1: A Misi.
2: Mindenhol van egy Misi.
1: 500-an vagyunk, mindenki tudja ki a Misi. A Misi nagyon komolyban van.
5: A Misi nagyon komoly, hogyha úgy van, akkor még éjjel kettőkor is kimegy.
1: Hogy
5: füvet nyírni,
1: igen?
5: És utána meglátogatja a helyi vendéglátóipari.
0: Hogy annyi, hogy zárva van, okosok.
1: És, igen, annyi, hogy zárva van a vendéglátóipari, csak nem is betöri, nem szórakozik. Éjjel kettőkor akar venni a kocsmába, akkor mi is megy a kocsmába.
5: Hát, nem, Misi ott van, és ha úgy van, akkor még focizni is elmegy, úgyhogy nagyon, nagyon kreatív a srác.
1: Jó, látjuk, Misi a Jolly Joker a faluban. Tehát hát ő a mindenes. Szóljatok Misinek, Misi megoldja.
2: A polgármesternek hangzik elsőre. Szerintem érkezik ez a pozíció.
5: Nem, az alpolgármesterünk az ő egy hölgy, a Zsuzsa, úgyhogy ő is egy nagyon jó fej, de a Misi a király.
2: De Misi jobban bírja a piát, a Zsuzsa, úgyhogy...
1: Hát csókoltatjuk az egész valutat az 500-as viszonyban.
5: Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Nagyon szívesen.
0: Kedves egészségedre.
1: Nagyon örülünk, hogy eljöttél kampányolni 20-29-re. Jól van, gyerekek, melyik játékkal kezdjük majd? Kitaláljuk? Valamelyik játékot elindítjuk, jó? Barbira közben ráfírtatok.
2: Ráfírtatok.
1: Mastergood.
2: Vegyétek elő a szeruzától, mert ma új igéket fogunk tanulni.
0: Ráfírtatok.
2: Az egy kicsit jobb, az összefírtatom, mert...
1: Megkapargatjuk egy kicsit ezt a dolgot. A Mastergoodos játékkal indulunk. Ferenc, te voltál ott az értekezleten, úgyhogy találunk majd önként jelentkezőket, és a Mastergoodos játékkal fogjuk beröffenteni.
0: Óriási játék lesz.
2: A virslinyelés? Az most az jön?
0: Igen, ez egyébként a virslievő bajnokságunk.
2: Ó, de nézzél, csak ott jönnek előre, nézni, ott jönnek a fiatal srácok kék pólóban.
1: Jó, de azért ez nem csak egy kifejezetten pasis verseny egyébként. Én azért bírnám, a csajok is jelentkeznének. Ugye itt adott idő alatt kell a lehető legnagyobb mennyiséget megenni. Csak
2: mindegy, hogy fiú, egy lány, de beles legyen.
1: Jövünk vissza mindjárt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni live mix is a Rócsóval.

Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
8: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
10: A Toyota bemutatja... Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
11: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
12: Úgy is tett.
3: Reklámot hallottak.
13: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt a tavaszi vásárlási láz. Ismét Joy napok az Arcade Pécs bevásárlóközpontban május 13-a és 17-e között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd a májusi Joy magazinban és a Joy napok applikációban. Arcade Joy napok.
15: Hallottad a hírt?
16: Hallottad a hírt?
15: Megnyílt az Aranycipó újabb pékség a belvárosban. Fogyaszd el reggelidet nálunk, kávész tágas teraszunkon. Szendvicsek, kávék, macsák és a jól ismert minőségű pékáru. Már 17:30-tól várunk Pécset a régi vásárcsarnokkal szemben a patika mellett. Aranycipó. A pékség.
17: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
18: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
19: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
18: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandósság alatt is alkalmazható.
19: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
18: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
20: Vőlegény vagy?
10: Ballagni fogsz. A Manzetti Suit & More üzletében mindent megtalálsz. Esküvői és bizniszöltönyök, ingek, cipők, széles választéka. Pécs, Irgalmasok utcája 26. Manzetti. Öltöny, ami megkülönböztet.
15: A Komlo Marketben most a készlet erejéig az Ammerlender klasszikus sajt kilója csak 1990 forint. Dodd fel a szendvicsedet a tökéletes ízzel. Komlo Market. A város négy pontján a legjobb választás. További akciókkal is várunk a Komlo Market üzletekben.
12: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
16: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi porcelánon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le, válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
21: Plazmaadás a Pécsi Sliven üzletházban. Várunk a Hemaplazma Rókus utcai centrumában. Regisztrálj új donorként, és vidd haza az akár évi 855 ezer forint juttatást.
22: Reklámot hallottál.
23: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
24: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
25: A Dél-Dunántúlon is lezárultak az E.ON hálózati fejlesztései. Napközben mindössze 15 fok várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Az E.ON Hungária csoport lezárta a 2022-ben indult, csaknem 115 milliárd forintos átfogó áramhálózat fejlesztési programját, amelynek keretében több mint 1800 kilométer hálózat és több mint 2800 transzformátor fejlesztése fejeződött be. A beruházások eredményeként az érintett vonalakon ritkábbak és rövidebbek lettek az áramkimaradások. A társaság közlése szerint a Dél-Dunántúlon összesen 30 milliárd forint értékű beruházás valósult meg. Május 23-án és 24-én rendezik az idei Palkonyai Pünkösdi Nyitott Pincék eseményét. A kétnapos program fókuszában ezúttal is a gasztronómia, a zene és a közösségi élmények állnak, és persze a villanykörnyéki borok. A közönséget számos koncert szórakoztatja majd, mások mellett a Groove House, a Bohemian Brass Band és DJ-k is zenélnek majd, de gyermekkoncertek, játékos foglalkozások is várják a családokat. A pünkösdi hétvégén a MÁV és a Volánbusz is megerősíti a Palkonyát érintő járatait. Fontos győzelmet aratott vasárnap a Carbonex Komló, a férfi kézilabda NB1-ben idegenben. A Csurgó elleni meccs végeredménye 31-28 lett a Komló javára. Ezzel a baranyai együttes elmozdult a kieső zónából, és jelenleg a 12. helyen áll. A bajnokságból egyetlen forduló van hátra. Május 20-án a Komló hazai közönség előtt a tabella 9. helyén álló Eto University csapatát fogadja majd.
26: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Cupra márka kereskedése támogatja. Pécs, Budai Vám, Sroll József út 3.
25: Felújítási munkák kezdődtek Komlón, a Komlóverzum látogatóközpont mögötti parkoló területén. A parkoló jelentős részét lezárták a forgalom elől, és ez így is marad június végéig. Siklóson az új körforgalom építése miatt forgalmi rendváltozás érvényes a Zombori utcában és környékén. A Katátfai bekötőúton útkarbantartás miatt van útszűkület, és útépítési munkák miatt szintén útszűkület érvényes Mohács és Pécsvárad között. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy markáns hidegfront alakítja időjárásunkat. Felhős lesz az ég, és a nap folyamán sok felé kialakulhat eső, zápor. Helyenként még zivatarok is érkezhetnek. A hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, és sok felé megerősödik. A hőmérséklet napközben is legfeljebb 15 fokig emelkedik.
22: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Hello, drága győriek! Örülünk, hogy itt vagytok!
2: Hol van?
1: Hol vagy? Te mi a te szép
3: nem látom, hol vagy a füst?
4: Egy gyönyörű nővel voltam.
1: Tényleg?
4: Igen.
1: Igen.
4: Viszont úgy tűnik, hogy a hülye rövidújú ing versenyben nem vagyok egyedül.
1: Komolyan?
4: Igen.
1: Azt a mindenit. Hát ott is
4: Szevasz,
1: van baj.
4: Mi a neved?
5: Hauk János.
4: János. Büszke vagyok rád. 15 éve ismerjük egymást?
5: Voltál rendező a szépségversenyen.
1: Én? Szépségversenyen
4: az a Fási Ádám volt.
3: És te vagy a nyertes?
4: Várjál, ezt bogozzuk ki, gyerekek.
1: Ez jó sztori lesz, figyelj.
4: Hát 16 éve.
5: Körülbelül.
4: És te mit csináltál ott?
5: A lányommal voltam ott.
4: És hol a lányod?
5: Az dolgozik.
4: Ó, de kár, hát akkor szép, ugye?
5: A harmadik.
4: Ő a harmadik
1: lett.
3: Akkor neki nem kéne dolgoznia.
4: Jó,
3: mondom.
4: Igen, vásból is megélne.
3: Hát, de mi az, hogy szépnek is kell, dolgozni is kell? Azért ez együtt nem működik.
4: Van közös fényképünk is. János, büszke vagyok rád. Köszönöm. Sose rendeztem szépségversenyt, ugyan még egyszer ez a Fási Ádám, de ha így volt akkor.
1: Gyerekek, hát most várjál, Fási Zsülike dokumentumfilmet forgat.
4: Biztos a szépségversenyekről.
1: Lehet, hogy ezekről a szépségversenyekről forgat majd dokumentumfilmet, amit ugye hát kellőképpen...
3: Nagyon várom azt a dokumentumfilmet.
1: Kellőképpen meg is támogattak egy százacskát.
4: Na de várjál!
1: Százacskával gyorsan.
4: Hát akkor várjatok, mert igen? Én belelettem ebbe keverve, ha most az volt, hogy én rendeztem a Fási Zsüli.
1: Tessék, visszaadja hivatalnak.
4: Hát akkor a 100 emből legalább valami.
1: Valamit
4: hát,
1: adjál vissza a támogatásból.
4: Ne adjál vissza, nekem adjanak
1: előbb. Ja, hogy neked adjanak egyébként, igen.
3: Viszont én már látom, hogy kinek van a legjobb helye a kitelepülésen, oda nézzel szembe?
1: Hova? Mit látsz? Én nem tudom soha, hogy mit
4: ott fönn az ablakot, csokolom.
1: Kedi csokolom, ugrani tetszik, na, ne tessék ugrani, nem ér annyit.
3: Nem.
4: Jól tetszik lenni?
1: Tudjuk, hogy kevés a nyugdíj, de ne tessék ugrani.
4: Nem zavarunk? Nem. Jó, nem. Örülünk neki.
1: Önkéntes lakásfoglaló? Saját tulajdon az ingatlan? Nem?
3: Átmehetünk délután?
1: Én ide el nem megyek. Tetszik süti valami sütit? Hát tessék nekünk hozni valamit. Azt kaptok majd, rohadt betyárok. Mi ez a hangoskodás itt? De cuki, én onnan nézi, olyan legkirályabb helyem van.
3: Az a legkirályabb hely, az egy nagyon jó lakás.
4: Páholy.
1: Ez olyan, mint az Eto stadion, ott szálltunk meg, és a szobámból rálátok a meccsre. Azért azt, aki kitalálta,
3: építsük. Akkor ez egy közös szobánk van, mert az enyémben is állt.
1: Ugye? Építsük egy hotelt, hogy a hotel szobájából tudjuk nézni a szar NB3-at. Mekkora ötlet, nem?
3: Így van.
1: Óriási.
4: Na, NB1, hello.
1: Ja, bocsánat, elnéd, ne haragudjatok, egész más, mint az NB3, bocsánat. És hogy áll a Győr az NB1-ben? Mit csinálnak a falábúak? Bajnok a Győr. Hát most kérek elnézést.
4: Mit mondasz Sebestyén Balázsnak ezért az NB3-ért?
3: Hogy hajrá, Spari!
6: Szégyeld magad.
1: Hol van a Győr?
4: Szégyeld magad.
1: Hol játszik most a Győr? Mit csinálnak? Már hogy NB1?
6: Igen.
1: És hogy állnak?
6: Igen. Hát jól.
1: Jól?
6: Jól.
1: Első. Hát bajnokok lesznek. Bajnokok lesznek. Ebbe?
4: Bajnok csapat.
1: De.
4: Bajnok csapat.
1: Szerencséjük volt csak. Azt se tudják, melyik a bal lábuk, a jobb lábuk, esre kellnek össze-vissza. De nem várjatok, állj, nem a Fradi vezeti a bajnokságot? Ezt... Nem, ezt nekik a mocskos Fradi.
6: Nem.
3: Második, azt nem.
1: Hányadik a Fradi?
4: Figyelj, csak ez nagyon okos ötlet volt, hogy belerúgtál az Etóba, mert ott alszunk.
1: Hallod, esti rég a hotel. A szobám, kukruxrános csávok várnak majd maszkban, hogy keresztre feszítsenek.
4: Innen üzenném az ultráknak, hogy én tudtam, hogy NB1. Jó, az én szobámat ne gyújtsátok föl. Az én motorom a Triumph, a BMW tégessétek.
1: Ne, hülye, nem mondom, melyik az én motorom, hülye. Ez hülye. Álljatok be a parkolóba, Jönnek az
3: ultrák. Hogy engem csak szeressetek.
1: Én is tök hülye vagyok. Annyit tudok.
3: Mondanom sincsen, mert okos is vagyok.
1: Annyit tudok, hogy a Real Madridból most el akarják küldeni az Mbappét. Ennyit tudok fociból.
4: De miért nem jó az Mbappé?
1: Állítólag nem nagyon szeretik Madridba. Ennyit tudok. Nem jön a Győrhöz, mert azért a Győr jobb, mint a Madrid. Hú, de próbálom magam. Ennyit tudok a fociról, és Mbappét elküldik a Madridból. Na, ez a foci az való hozzáállásom.
3: Nagy mentés volt ez,
1: Balázs.
3: Ez igen.
1: Fiam, múltkor láttam a Győr focizit, te, ezek jól játszanak, basszus. De szar, úristen.
3: Azért kimész majd dekázgatni a pályára, remélem, hogy a srácokkal.
1: De tényleg mennyire szemtele, hogy a hotelszobából látod a meccset. Hát azért az elég gizda. Na, Master Good játékunk, Ferenc.
4: Ez az, van. Master Good játékunk van.
1: Bizonyán.
4: Játékosokkal egyetemben képzeljétek el. Ott játszuk,
1: igen.
4: Valaki azért mondja meg nekem, hogy mit csinálunk.
1: Megyek veletes, megyünk, hogy elolvastam, megyünk, támogatlak, megyünk. Most nem hagylak egyedül.
4: Elolvastam.
1: Bakvezet világtalan.
3: Bemert az emberek közé. Emberek, háláljátok meg ezt, fogdossátok össze
1: Balázs.
3: Itt
1: vagyok Balázs. Köztetek.
4: De csak a fenekét.
3: Teljes testes ölelésekre van szükség.
1: Fanni, szia Fanni.
7: Sziasztok.
1: Hello Fanni. Jó sok virsli van előtted. Mennyire vagy éhes, Fanni?
7: Hát annyira nem.
1: Annyira nem.
7: Próbálkozom.
1: Igen?
4: Kényszerítettek?
2: Nem, igen, amúgy nem.
1: Igen? Igen, igen.
4: Lilla azt mondja, engem igen, de kikényszerít. Ja, hogy ti barátnők vagytok. Nem. Nem is ismeritek egymást.
3: Egy idegen rá készített a vízli evésre?
2: És ő mondta, hogy hát, hogy ő megy, hogy menjek én is. Mondom, hát, hogy én nem akarok. De
4: jó, jó, de
1: most már itt vagy. Szia, Riki, csáó, Riki.
2: Szia, én meg önként jelentkeztem.
1: Igen, te vagy az ingyenevő. Te már nem tudod, mi a játékból, tehát te éhes vagy, te enni akarsz. Jó, oké. Okay.
4: Hát gyakorlatilag vannak szószok hozzá. Van 50 darab vízli fejenként. Kicsit soknak érzem az 50-et, de hát 30 csak, 30 darab. Most mondom, 30, hogy 30
1: levették
4: darab.
1: 30-ra.
4: Azért, mert én már megettem 20-at, Laci. Ne haragudj, hogy hibáztam. Laci majdnem hazament. Ezt a hülyét.
3: De összesen van 30, vagy fejenként?
1: Nem, fejenként.
4: Fejenként van 30.
3: Figyelj, ha valaki megeszik fejenként 30 vízlit.
2: Eszter, nyugodtan segítsen be nekünk. Ha...
1: Onnan? Sajnos... Hát mit csinál, onnan mit csináljon? Hát üldögél, hát ki se jött. Hát ez...
3: Nem is az, hogy kimegyek, de ha kimegyek, akkor ki a pénz?
1: Ezt erre kezdjük
4: úgy mondani. Azt mondja,
3: elosztjuk. Ezt mondtam, 9 és 10 között egy jegyre ezt tudom nyomogni.
1: Igen, 9 és 10 között ez van neki bekészítve. Csak hogy én befaradjon a vízi.
3: Ez csak a tömegelés miatt nagyon fontos.
4: Igen. Szóval... Már nyomhattok szószt, nagyon ügyesen, lehet készülni. Vizet annyit hisztok, amennyit van, amennyi van, ugye? Tehát, hogy többet nem. És hát 3 percig fog folyni a küzdelem, aki 3 perc alatt többet elfogyaszt, az nyer.
1: 3 perc alatt kell minél többet elfogyasztani. Jó, miközben azért meg fogunk benneteket interjúolni. Ez a klasszik, mocskosul, gusztustalanul evőverseny, de lehet kézzel, lábbal, nagylábújjal.
2: Én egyesével, nyugodtan.
4: Nyugodtan.
1: Lillából
4: nyugodtan.
1: A rutin beszélé látom, ott rutin van. Ott rutin van, gyerekek. Lilla az öreg róka, megoldja, rutinosan. Fanni, te hogy csinálod?
2: Én is ugyanígy, a 3 percet azt végig kell vinni.
1: 3 percet, nem hosszú.
4: Úgy, de tudatos, 3 percet végig kell vinni. De az is jó, az első 1 percben megeszed a 30-at. Akkor is igen. Nyersz, Fanni.
1: De minek a mérleg, Feri?
4: Azért, mert a végén lemérjük.
1: Ja, hogy nem... értem, hogy nem leszámoljuk, hanem lemérjük igen. A súlyra, és akinek a legkönnyebb.
3: Állj, úgy mérjétek, hogy az embereket állítsátok rá. Persze.
4: Óriási ötlet volt.
3: Akiben több a virsli, az nyert.
1: Igen, ez nem egy szobamérleg. Na jó, kezdhetjük csajon.
4: Vagy szerzünk 3...
1: Menjünk, esünk neki, nem?
4: Várjál, vagy szerzünk 3 számolót.
1: 3 számolót?
4: Igen, aki áll mellette, és a Lillának számolja, hogy hanyarik
1: is. Nem, hogy fölkap egy csokorral, hát ezt nem tudjuk leszámolni.
4: Jó,
1: legyen
4: ez
1: a mérleg,
4: is igaz.
1: Legyen a mérleg.
4: Oké, na.
1: Aki leggusztustalanul leszi, az tőlem kap külön egy ajándékcsomagot, jó? Aki a leggusztustalanul leszi, jó? Tehát lehet mocskos módon enni, azt nagyon szeretjük.
4: Most Balázs jó? Éreztek, lányok, Balázs.
1: Mehetünk?
2: Igen.
1: Nem tűnnek túl lelkesek a lányok. Na, gyerünk, csajok. 3, 2, 1, óra, indul!
4: Úristen, már nagyon jól csinálta Fanni. Fanni egyből ráharapott, és egy teljes vicslit eltüntetett. Hát Fanni, téged is inkább öltöztetnénk, tetetnénk, ahogy szoktuk volt mondani, de figyelj. Ez egyelőre még nem elég a győzelemhez, mert súranó pályán bárki bejöhet.
1: Nem néztek evőversenyt a lányok, ezt, hogy úgy kell, hogy így bele tömöd a pofazacskódba, a pofazacskódból megpróbálod lenyelni víz segítségével, ormótlanul gusztustalanul kell csinálni.
4: Tolod befele, gyerünk Lilla, nagyon mi van, jó. Elég?
1: Ennyi voltál, megették 2-t? Tényleg, ne csináld meg, hogy vagy Niki?
2: Nagyon meleg. Fújjad, Feri.
4: Egy előfújás.
2: Segít. Jó, így van.
4: Eddig Fanni tűnik a legügyesebbnek.
3: De hogyha egy vízli van a szádba, 2-t meg így legyezel, akkor kihűl, mire jön, csak mondom.
1: Igen, el is tudsz rejteni. Hát gyerekek, a lányok azért nem indultak sok evőversenyen egyébként.
4: Csajok, még 2 perc van hátra, 1 perc elment már. Ebből, ha jól látom, Lilla 3 vízlit fogyasztott el, de nem olyan rossz az. Hadd szóljon, mehet tovább, és Niki pedig gyönyörűen falatozik.
1: Lilla turistáskodni jött.
4: De ő megmondta, hogy ő ezt az egészet nem akarja.
3: Hányni akarsz?
1: Hányod hányod magad? Figyelj, a plusz hányásért plusz ajándékár. Gyere, aki elhányja magát, nagyon szeretjük. Hányod hányás, nagyon szeretjük. Itt az acskó. Én vagyok a hányó bácsi. Szóljál. Jó?
4: Jó, kicsit. Jó, föltart, aki a bal kezét föltartja, az hányni készül, akkor Balázs odaugrik.
1: Itt vagyok zacskót, hoztam zacskót, jó?
4: Pedig nézd meg.
1: Pasik kellenek ide. Igen, ja, holnap pasikkal csináljuk, ezt komolyan mondom.
3: De figyelj, ezt újra kell játszani, most szégyent érzek. Ne haragudjál.
1: Nem a játék miatt.
4: Tesszük előről.
3: Nem a játék miatt.
1: Nem a játék miatt van.
3: Se könnyek, se izzadás.
4: Csajok, húzzatok bele, most dől el minden a legvégén.
1: Annyi, hogy Niki előtt több lett a virsli, nem tudom, hogy csinálja, de olyan tempóban esik, hogy több lett a virsli.
4: Lilla
1: hogy...
4: kezd fölúszni egyébként, nagyon jó jössz, nagyon jó, látom, nálad is
1: fogy
4: a virsli. Csokolom.
1: Csokolom. Jó a verseny?
2: Nagyon.
1: Ugye? Köszönjük szépen.
4: Tudod, mennyit gondolkoztunk rajta, drága?
1: Nagyon elmés, nagyon elmés játék. Hoppá!
4: Hoppá!
1: Megérkeztek.
4: Kinek szurkoltok?
1: A combektörésnek. Mind a 3 lány.
4: Jaj, de rendesek, mind a 3 csajnak.
3: Én a virslinek szurkolok.
1: Hát figyelj,
4: egy
1: az van.
4: Egy kis gusztustalanságot a végére.
1: Te kellene én ide, Eszter, te kellene én ide.
3: Azt mondok, hogy ezt nem is értem.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Ákoson csattant a gumikesztyű, csak mondom, ritka alkalom.
4: Doktor úr, már fordulok is.
1: Le is hajolunk egyből, ha Ákoson kesztyű van. Na figyeld, és számol, érted? Délelőtt még technikusi munkát végzett, most már virslit számol. Hogy lefokoztuk Ákos?
4: Figyeljetek, Lilla, figyeld a kezét, mert csalik.
1: Nagyon jó.
4: Igen, 19-21.
1: Hogy vagy, Niki? Hogy vagy?
2: Remekül.
1: Voltál már jobban, azt látom rajta.
2: Voltam, igen.
1: Ugye?
2: Ez a kalóriadeficit.
1: Kalória
4: deficit. Figyelj, szénhidrát alig volt benne, érte. Se cukor, se semmi. 19, Fanni!
1: Fanni, a jéghideg Fanni, a kis lassan evő, kis lassan gyár, tovább érsz, Fanni, megcsinálta? Tényleg?
3: 21 virslit belélegeztél?
1: Igen, de bőrlégzéssel konkrétan, mert nem tűnt túl gyorsnak.
3: De most 21-et evett,
4: nem,
3: de
4: hogy is 11-et. 19 virslit maradt, ja. Tehát 11-et evett meg, a többiek pedig 8-at, 8-at.
3: Most megvárjuk, amíg befejezitek.
4: Igen, most izzadok, hogy megy tovább.
1: Amíg meg nem eszitek az egészet.
3: Addig senki nem áll fel.
1: Jól van, Fannikám, ez azt jelenti, hogy a nyereményed az 100 ezer forint.
3: És egy gyomortükrözés.
1: Ugye? Egy gyomortükrözés, igen, este egy hatalmas. Este egy
4: mi
1: hatalmas
4: lesz a 100 ezerből?
2: Fú, nem kolonoszkópia. Tudom, nemrég költöztem, úgyhogy lesz helye a pénznek.
1: Nemrég költöztél? Hova költöztél?
2: Ide Győrbe, vissza Pest.
1: Ide Győrbe, Pestről?
2: Ide. De amúgy a környékről való vagyok, csak elkerültem Pestre, és most visszajöttem.
1: Nem tartott sokáig a pesti karrier, akkor kifőjöttél, kicsit körbenéztél, visszajöttél.
2: Igen, igen,
1: hát az ember.
4: Mi nem tetszett Budapestben?
2: Hát egy Buda. Családi állapot változás miatt jöttem vissza.
4: Ja, családi állapot, gratulálunk. Családi gratulálunk.
1: Ilyen fiatal válik is. Hát megy az élet, zajlik.
4: Ez majd, de legalább itt most már tud élni majd nagyokat.
1: Így is van. Csajok, ügyesek voltatok, gratulálunk, köszönjük szépen.
4: A második és a harmadik helyzet elviheti a virslit.
1: Köszi, csajok, puszinek.
3: Hozzátok vissza a virslit ide az anyahajóra, gyerünk.
4: Tényleg, mi lesz ezzel a sok virslivel? Hát tetszik kérni virslit? Nagyon jó virslink van. Ne adjuk oda a népeknek.
1: Hát de, most dobáld be nyugodtan.
3: Hát de alapból lehet enni, ott van amúgy is a virslit. Tehát menjetek, egyetek amúgy is. Azért van ott az a kocsi.
4: Nagyon köszönjük. Köszönjük.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Május 24 Bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió egy születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
3: Mit olvassunk ma?
4: A láthatatlan kincset.
5: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyis Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
8: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
9: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
13: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7 millió 499 ezer forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
16: A Komlo Marketben most a készlet erejéig az Ammerländer klasszikus sajt kilója csak 1990 forint. Dobd fel a szendvicsedet a tökéletes ízzel. Komlo Market, a város négy pontján a legjobb választás. További akciókkal is várunk a Komlo Market üzletekben.
17: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesclassics.hu.
18: Esküvőre, ballagásra készülsz? Legyen az öltönyöd is emlékezetes! Prémium öltönyök és kiegészítők a Manzetti Suit & More üzletében. Pécs Irgalmasok utcája 26. Manzetti. amikor számít a megjelenés.
19: Svájci precizitás minden egyes csészében.
20: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
19: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
20: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
19: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
21: Május 16-án a Tour de Hongrie királyetapja érkezik Pécsre. A mezőny Mohácsról indul 12 órakor, majd a pécsi szakaszon a legendás Bárányúti emelkedőt négyszer is megmászva a pécsi állatkertnél zárul a verseny. Lesz kerékpáros gurulás, szurkolói zónák, déltől a Széchenyi téren kitelepülők aktivitásai várják az érdeklődőket, valamint lesz zsolnai kupa is az amatőröknek. A körverseny pécsi befutója idén is az egyik leglátványosabb szakasznak ígérkezik.
22: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
23: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
22: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
23: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
24: Figyelem, strandrajongók! Május 21-től újra nyit a Harkányi strand. Csobbanás, napozás, élmények minden korosztálynak. Csak rád vár! Kapd elő a fürdőruhát és indítsd a nyarat Harkányban! Harkányi gyógy és strandfürdő, ahol a nyár életre kell.
1: Reklámot hallottál.
0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
25: Időközi önkormányzati választást tartottak Felső-Szentmártonban. Többfelé számíthatunk ma csapadékra. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Időközi önkormányzati választást tartottak vasárnap Felső-Szentmártonban. A polgármesteri posztért 2 független jelölt indult. Közülük Várnai Levente a voksok 52%-ával nyert, így ő lett a község új vezető.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A Dél-Dunántúlon is lezárultak az E.ON hálózati fejlesztései. Napközben mindössze 15 fok várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Az E.ON Hungária csoport lezárta a 2022-ben indult, csaknem 115 milliárd forintos átfogó áramhálózat fejlesztési programját, amelynek keretében több mint 1800 kilométer hálózat és több mint 2800 transzformátor fejlesztése fejeződött be. A beruházások eredményeként az érintett vonalakon ritkábbak és rövidebbek lettek az áramkimaradások. A társaság közlése szerint a Dél-Dunántúlon összesen 30 milliárd forint értékű beruházás valósult meg. Szombaton tartották az idei Mária Gyüdi zarándoklatot. A gyalogos és kerékpáros résztvevők Pécsről indultak. A pécsi egyházmegye tájékoztatása szerint mintegy 500-an teljesítették a 22 kilométeres távot. Mária Gyűdön a kegyhelynél szentmisén vehettek részt a zarándokok, akik között a legidősebbek már 80 évesek is elmúltak. Őket és a gyerekeket a misén külön is köszöntötték. A zarándok misén persely adományokat is gyűjtöttek, melyet a Katolikus Karitász által szervezett, a rászoruló gyerekek nyári táborára ajánlottak fel. Fontos győzelmet aratott vasárnap a Carbonex Komló, a férfi kézilabda NB1-ben idegenben. A Csurgó elleni meccs végeredménye 31-28 lett a Komló javára. Ezzel a baranyai együttes elmozdult a kieső zónából, és jelenleg a 12. helyen áll. A bajnokságból egyetlen forduló van hátra. Május 20-án a Komló hazai közönség előtt a tabella 9. helyén álló Eto University csapatát fogadja majd.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Cupra márka kereskedése támogatja. Pécs, Budai Vám, Sroll József út 3.
1: Felújítási munkák kezdődtek Komlón, a Komlóverzum látogatóközpont mögötti parkoló területén. A parkoló jelentős részét lezárták a forgalom elől, és ez így is marad június végéig. Siklóson az új körforgalom építése miatt forgalmi rendváltozás érvényes a Zombori utcában és környékén. A Katátfai bekötőúton útkarbantartás miatt van útszűkület, és útépítési munkák miatt szintén útszűkület érvényes Mohács és Pécsvárad között. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy markáns hidegfront alakítja időjárásunkat. Felhős lesz az ég, és a nap folyamán sok felé kialakulhat eső, zápor. Helyenként még zivatarok is érkezhetnek. A hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, és sok felé megerősödik. A hőmérséklet napközben is legfeljebb 15 fokig emelkedik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az

0: Itt vannak a négybetűs családtagok. Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri. Ezt így. Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB. Balázs!
1: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
2: Itt vagyunk.
3: Mi van a bajszodon, Feri? Mi az? Csoki tortát tettél?
4: Még nem. Még nem. De vitettem nektek is a nagyon finom tortámból, nincs mit.
2: Nagyon rendes. Már ilyen pépes egy kicsit így a korodra való tekintettel látom, hogy nem tart. Igen, így, éreztem, hogy már nem tartalmazott túl sok ilyen grillás a tetején, meg tudod, ilyen keményebb részeket. Azt hiszem,
3: van benne egy réteg bilagit.
2: Igen. Csak hogy vigyázzunk rád, hogy láttuk a különböző rétegeket. Na gyerekek, ráfordultunk az utolsó egy órára, és még két játékunk maradt. Figyelsz, elhiszed? Most már nem óránként egy, hanem négy. Lassan jövőre jövünk, akkor már 6 játékunk lesz. Igen, hát és hihetetlen elmés játékok, tehát hogy nagyon-nagyon durva. A Diego játékunkkal folytatjuk, drága ünnepelt. Jó, ma megnyerted magadnak.
4: Az akkor... a baj, nem tudom, hogy föltűnt, de hogy az elmúlt 17 évben én szoktam járkálni, de nem baj, hogy ma születésnapom van.
2: Különleges, mert ma születésnaposan csinálod még a Diego
4: mi
2: játékot.
4: Van, hogy vagy haver, minden oké?
5: Tökéletes, 5. év volt a szülinapom, örülök nektek.
4: Nagyon, én is neked.
2: Ne felejtsd a kívánságot, mit kívánsz Ferinek? Várjál, hallgassuk, mit kívánsz Ferinek? Egyet kívánhatsz, mit kívánsz Ferinek? Ma van a szülinapja.
5: Neked?
2: Igen,
5: a legjobbokat,
2: egyet.
5: Minden reggel hallgatlak.
4: Nagy kívánságokat kaptam.
2: Nagyon szépeket kapsz, Feri, nagyon szépeket. Jó a hangod.
4: Hoddog éráltok?
3: Tényleg jó a hangod, és nagyon sajnálom, hogy a zenekarod végül elbukott.
4: Nem bukott el, én döntöttem úgy, hogy elég volt abból a zenélésnek.
3: Ábel, de nem így meséli, csak mondom neked.
4: De nekem volt egy rendes is, rendes zenekarom. Na, megérkeztünk a Diegósokhoz. Bogi és András az egyik párosunk. Szia, Bogi!
6: Szia!
4: De melyik részét fogod csinálni, a fekvést vagy a tekerést?
6: A tekerést.
4: A tekerést. András lesz betekerve majd. Ugye az a feladat, hogy egy darab nagyon jó műfűbe kell beletekerni a kollégát, és utána betekerve el kell görgetni a másik célig, majd neki ki kell mászni ebből. Aki a két csapatból hamarabb megcsinálja, az viszi a 100 000-es ajándék utalványunkat.
2: Igen. Ki kell verekednie magát a műfűből. Tehát jól betekerjük, és a másik oldal, mint a cserebogár, így vergődik, és aki előbb kivászik a műfűből. Milyen elmés? Mi?
4: Hát
2: milyen
4: azért, elmés? Na összeleg öcsém.
3: De nem csak elmés, de veszélyes is. Így most gondolj bele. Beletekernek, aztán kitekernek, aztán szállnak. Igen,
4: most nem tudsz kijönni. Figyelj, haver, te elfáradt.
2: Hogy hát megültem itt egy kicsit.
4: Eddig úgy jövögettél.
2: Olyan jól áll neked ez a tér, meg ez a sok ember. Rá gondoltam, ott megoldodott egyedül.
4: Na akkor itt András lesz majd betekerve palacsintába, és két csajunk van, Virág és Luca, sziasztok.
6: Én fogok tekerni.
4: Te vagy a tekerős, és te vállaltad, hogy voltam már betekerve?
2: Ne értsd félre.
4: Azt mondta, hogy igen.
2: Tényleg.
4: És jó volt? Azt mondta, hogy igen.
2: Tekertek.
4: És kivel tekertek?
6: Barátommal.
2: Azt a minden
4: életet. A barátja beszokta tekerni műfűbe.
2: Hát ez egy ritka.
3: Átviszi a határon.
4: Most aztán, ami ott, történik.
3: Ott meg kitekeri.
2: Igen.
4: Onnan nem menekül a kis asszony.
2: Ott nem tud védekezni.
4: Ott nem tud.
2: Igen.
4: Új, de nagy bulik lehetnek nálatok. Jó, kezdjük is el. Akkor a tekerendő alanyok feküdjenek föl a műfű szélére. Fejet kint lehet hagyni, ahogy gondoljátok. Virág elfeküdt. Virág nagyon rutinosan fekszik, gyerekek.
2: Szóval, jól hozza. Ahogy látszik, fekszik, én is nézem. Látszik. Ahogy Virág fekszik, nagyon, ott abban komoly rutin van.
4: Jó, egy kicsit arrébb mehetsz, Virág, te
3: most
4: is. Hogy
3: egy végig volt egy monitor.
2: Itt van melletted egy 4x4-es, igen. Ne törődjél, mert ezt szerint egy 6x6-os kivetítőn tudod nézni. Hát, de oda néz.
3: Ebben az esetben hadd forduljak el 30 fokot.
2: Amerika, hát látod, ami történik.
3: Én azt hiszem, hogy nézzük ott az épületeket, mondom el.
4: Igen.
2: Hát a Kolostor, nem
3: tudom.
2: A patikátot bámulják, a Széchenyi patikát gondolt. Tehát nem, hát itt van egy 6x6-os kivetítő. De...
4: Ez az 5. kitelepülésed velünk, vagy nem tudom, hogy 3.
3: Ne szólj hozzá.
4: Nem szólok, csak mondom, hogy ez mindig itt van. Jó, tehát akkor világos, Luca, hogy mit kell csinálni?
6: Igen, be kell.
4: Betekered, elgurítjátok oda, és ott önállóan ki kell jönnie a hogy hívjákból, a műfűből. Na kérem szépen, 3, 2, 1, tessék, tekerés indul.
2: A legszürelmesebb.
3: Tekered, a kígyó.
2: A legszürelmesebb játék ebből.
4: De gyerek, óisten, Adrásra ráesett a barátnője, és nagyon jól állnak a csajok. Megvan, mász ki.
2: Figyelj,
4: de most már ki kell mászni
2: belőle. Azt a szürrealitás nézd. Azt nem hiszed el, mi történik.
4: Gyerünk, mász ki.
2: Szia, de egy kis játék.
3: Gyerünk, majd neki. Úristen, fejfej mellett.
4: Úristen, gyere, beszélni akarok veled.
2: Eljössz egy kitelepülés, és nem tudod, hogy fél óra múlva műfűből fogsz kiverekedni, hernyóként mozogni egy téren, sok ember szeme láttára.
4: Jaj, ez zseniális volt.
2: Ez szürreális volt.
3: Jó, de kérünk praktikus tanácsokat a résztvevőktől, hogy mi a titka ennek, hogy hogy lehet ilyen gyorsan kiszabadulni, hogy távol tartod magadtól a műfűvet, vagy kapaszkod?
6: Sok gyakorlat.
2: Sok gyakorlat.
4: Nagyon sok gyakorlat. Igen.
2: Sokszor van az ember, hogy betegerik műfűbe, és ki kell szabadulni.
4: Na hát utcáig akkor második helyezett, nagyon sajnálom, mert egy ezred másodperccel, de akkor András és Bogi, akik vélhetően egy pár.
7: Ez így van.
4: És ti is szoktatok ilyeneket játszani?
7: Nem, én csak este a takaróba tekerem bele magam.
4: És reggeli kiszabadulást láttuk. Egyébként érdekes volt, mert András ugye kukacként mászott ki, és a csajok közül pedig hát ilyen kitekerés volt, de sajnos egy ezred másodperccel ők lassúak voltak. A Diego szakértőjét kérem szépen meg, hogy legyen olyan kedves, és adja át a 100 000 forint értékű ajándékcsomagot.
8: Gratulálunk a nyertesnek.
4: Nagyon ügyes volt.
2: Itt azonnal át is adja a Diego.
8: És szeretnénk egy kis vigaszdíjat is adni a második helyezetnek.
3: Egy láttörlő.
4: Egy ilyen
8: rendben. Mert fejfej mellett haladtatok, és ezért szeretnénk nektek egy 20 000 forint értékű ajándékutalványt felajánlani.
2: Rendben.
4: Tündérek vagytok.
3: Nem is van még ebből, nem úgy?
6: Fogunk, igen.
4: Jó, akkor Bogiéknál jó helyre ment. 100 000 forint. Azt nem tudom, ti hogy osztoztok.
6: Mi most is álltik meg egymást.
4: Ja, most ismertétek meg. Nagyon jó, akkor címet azért cseréljetek, hogy mikor mentek bevásárolni a Diego-ba.
2: Azért az jó beszélgetés lehet. Tekersz vagy tekerlek? Szia, Gabi vagyok. Szia, Ica vagyok. Jó, gyere, tekerj.
3: Én nem bírom, hogy tekernek.
4: Engem beszoktak tekerni.
2: Jó, akkor tekerlek én. Gyere, álljunk össze és játszunk egyet a Balázsékkal. Várjál, a kívánságokat nem hallgattuk meg. Feri, várjál, egy-egy kívánságot mondhat mindenki. Halló, hol vannak a játékosaink? Most egy kívánság.
6: András szeretne nyilatkozni.
4: András
2: azonnal egy kívánságot a Ferinek. Egy kívánságot lehet.
4: Nem állott a 100 000, azt lelépünk vele.
2: Mit kívánnál Ferinek? Egyet kívánhatsz.
7: A Bogi fogja felhasználni ezt a 100 000-et.
2: Ez szép kívánság. Ez egy nagyon szép kívánság a Ferinek.
4: Köszönöm. Már megérte, hogy ünnepeljük a születésnapomat.
2: Nagyon boldog lesz az a születésnap, Feri.
4: Te, én egy pesgőkort kaptál.
3: Tudod, amikor meghalunk, mindenkinek lepereg az összes kívánság így a szemben.
7: Azt is egyet szeretnénk kívánni neked.
3: A Bogi fogja majd használni.
7: Ugyanaz a testrészed legyen merev most is, ami 20 évvel ezelőtt.
4: A derekam.
2: Azt a mindenit, Feri, de ez legalább egy konkrét kívánság volt.
3: Vegyük el tőle az utalványt, nem érdemelte meg.
6: Jó pálinkát.
4: Ez az, köszönöm, nagyon kedves.
2: Egy alkoholista gyereke is megszólal. Nagyon jó, csokoltatjuk őt is, így van, apukára.
3: Apukám mindig a rossz pálinkától ideges, úgyhogy jót kívánok neked.
2: Tuki volt a kisgyerek. Szóval sok jó pálinkát kaptál, ne üssenek el motorral, ezt kívánták eddig neked. Mit kívántak még? Sok biztonságos kilométert.
4: Michelin csillagot
2: az éttermedben. Nem állunk rosszul. Nem,
3: és az én fogzománcosom, az nem tetszett?
2: Ja, és erős fogzománcot, igen.
4: Nem, nagyon új, fontos nem erős, különben. Új fogzománc.
3: Vigyázzatok a fogzománcotokra.
2: Igen. Na jól van, gyerekek, oké, fel vagy készülve még egy játékra? Ledaráljuk most akkor így még egyet, így
4: hát
2: a nagy üzemben?
4: Hát itt nincs mese, mert itt most már átrendezzük a terepet, és akkor a Weber Grill csodálatos készülékét fogja majd valaki megnyerni, mert ennek ugye az a titka, hogy egy mozdulattal össze lehet csukni. Jó napot kívánok! Hello! És a lényege ennek a sztorinak az, hogy ezt egy másodperc alatt grillezésre kész állapotban lehet hozni, de... Ezzel fogunk most szlalomozni a versenyzőink, aki gyorsabban visszaér a szlalomból, tehát föl kell állítani ugye a grillt. Nézd meg, milyen szépen csukódik. Jó, mi? Hello, Misa.
9: Szervusz. Szia, Feri.
4: Szoktál grillezni?
9: Igen. Igen, hát szabad ki gyorsan.
4: Szabad kígyósi vagy? Gyerekek, szomszéd falu.
2: Mit csinálsz ilyen messze?
4: Most hogy kerültél?
2: Hogy kóboroltál?
9: 10 éve feltelepültem.
4: Menekültél, mi?
9: Hát a megélhetés.
4: Mondjuk régen a szabadkígyósiakat megvertük.
3: De most arra figyelj, hány kígyós van még?
4: Tehát kettő. Hány kígyós? Ez a kettő, szabadkígyós, új kígyós és szabadkígyós.
3: Nincsen öreg kígyós, szárad kígyós.
4: Egymástól egy ilyen, tudom, 3-4 kilométerre lakunk, és a dicső 80-as években hát nagyon meggondoltad, hogy átmenjél mulatozni a másik faluba. Akkor már város voltunk, mert biztos, hogy valakit megvertek.
3: Misu, szurkáltál?
9: Ez így volt.
2: Igen, de még járkáltál szurkálni? Vagy Fater járkált szurkálni?
9: Nem.
2: De Fater nem ment át szurkálni? Új kigyorsan?
9: Fater se.
2: Senki?
9: Nem.
2: Mert ilyen falvakban, ilyen konkurens falvakban, ez divat volt régen, 8-as kedvesek. Átmentek, jó megverték egymást, hazamentek, mindenki berúgott. Tehát ez egy hétvégi program
9: én
2: volt.
9: Én csak hallottam erről.
4: A sorrendet nem jól mondtad, tehát átmentek, mindenki berúgott és szurkálás.
2: És szurkálás és
4: visszahaza. Nagyon fontos volt.
3: Igen. Jó, de elmondanám, hogy Győrben találkoztatok, tehát valószínűleg tanúvédelmi programban van.
2: Igen,
3: nem mehet vissza a megyébe.
2: Nem települhet vissza. Igen.
4: És mit csinálsz itt, Misa?
9: Szerelek.
2: Szurkálom.
9: Gépeket építek.
4: De milyen gépeket?
9: Processzorkészítékeket.
4: Processzorkészülékeket épít.
2: Hát ez nem a világunk, Ferenc.
4: Nem, azt nem tudjuk, hogy micsoda. Akkor tudjuk, van egy Misánk, és van egy Atink. Hello, te honnan jöttél?
10: Szia, mi Komáromból jöttünk.
4: Komárom? Csak ezért? Miattunk?
10: Hogyne, igen.
4: Hallod ezt, milyen?
2: De rendesek
4: Komárom,
2: vagytok.
4: Az sincs közel. Mennyi? 50?
10: De úgyis nincs annyi.
4: Nincs annyi, akkor. De nem az autópályán, nem voltál öngyilkos jelölt.
10: Annyi időnk nincs.
4: Szuper, na gyerekek!
2: Várjál csak, itt közben szerelmet vallottak az Eszternek, bocsánat.
3: Azért van, mert felgyúrtam a szoknyámat véletlenül.
2: Véletlenül befújt a szél a szoknyád, itt meg jobbra egyből egy szerelmet
3: ez,
2: vallottak az Eszternek.
3: Ez nem a grillből jön, csak ennyi mondani nektek.
2: Itt aztán befűtjöttek a kemencébe, hallod? Itt ülök mellette, fölvittek a szoknyám, ugye leesek itt a székbe.
4: De is kell öltözzenek.
11: Kötény, sapka,
3: ah, micsoda kandúra, még fagyja is van.
11: Biztonsági előírásoknak megfelelően grillt fel, szlalom, oda-vissza. És akkor...
4: Nagyon jó, pontosan erre. És megnyeri ezt a grillt, aki a gyorsabb, ugye? Rendben, na akkor világos volt a rajtpisztoly eldörrenése után sapkát fölvenni, kötényt fölvenni, kesztyűt fölvenni.
2: Nehogy megégessen.
4: Így van, nehogy megégessen, fölnyitni. Azt tudjátok, hogy hogy kell fölnyitni? Elmagyaráztuk? Vagy majd itt...
3: Nézzél bele, nincs benne nyest.
4: Jó. Jó, és aki nyestel szlalomozik, az plusz
2: pont. Az plusz ajándékcsomag.
4: Oké. Na, szlalomozás oda-visszafele egyenesen. Nem kell bekötni a kötényt, csak tegyétek
3: Laci,
4: föl.
3: Laci átérve.
4: Mert holnap reggel is itt fogunk állni még. Mi van, Laci? Van még valami?
2: Rajta vagy a kivetítő, Laci, csak szólok.
3: Visszajövőbe,
4: visszafelé
3: Laci.
4: Már egyenesen jönnek. Hát persze, kifelé szlalom, és odafele, vagy odafele szlalom, visszafele egyenesen. Na kérem szépen, operatőr kollégára vigyázzunk, jó? Tehát öltözés, grillnyitás, szlalomozás, visszafutás. 3, 2, 1, tessék! Eddig
3: neki?
4: Nagyon jó, nagyon jó csináljátok.
2: Föl is kell öltözni, megőrülsz.
4: Hát csak, hogy akassza a nyakába.
3: Nem hiszem, Istenem, hogy ebben néznek.
4: Misa, ne bénázzál már, milyen kígyósi vagy te a rohadt életbe, de komolyan.
3: Letérdeltél a
2: ne,
3: öltözéskor.
2: Így, ne lopd el, Misa, ne lopd el, nem zsiga belső.
4: Nem jó, gyere
2: hova
4: vissza,
2: mi,
4: ki kell
2: vicsen?
4: Nyitni, nem jó, gyere ne vissza. Gyere vissza, ki kell
3: jó,
4: nyitni.
3: Jézus Isten.
2: Misa elfutott a sütővel, ellopta.
4: Nagyon jó.
2: Szabad kígyóson van, ezt is ellopta.
4: A szabad kígyósért nem lopnak, nem mondnák.
3: Misa úgy megy, hogy hordádjam.
2: Így viszek az egészségügybe.
3: Green doktor, minden rendben van.
4: Te oda figyelj, néz. Mi történt veled?
3: Nem tudta kinyitni.
4: Mi történt veled, Ati?
10: Voltam, bepánikoltam.
2: Ati,
4: iszoltál rendesen?
10: Néha.
2: Ati, várjál, úgy kapták ki a versenyt, hogy el se indultál, csak a társad beért, csak szólok. Tehát nem tudom, te mit csináltál, de a másik emberünk megkerült a városházát. Tehát, hogy te miben vagy ott, vagy mit csinálsz?
3: Szerintem Feri miatt volt.
2: Hol ment el ez a dolog? Te mi történt?
10: Jó kérdés, jó kérdés.
2: Nem vagy egy kapkodós típus.
4: Nagyon jó.
2: Ezt szerettük, jó?
4: Akkor Misa, köszönjük.
3: Ha ennyi, van benne nyest, az a tiéd.
2: Igen, Misa,
4: gratulálunk, benne. Nagyon-nagyon ügyes voltál, gratulálunk.
9: Nagyon szépen, köszönöm.
4: Kedves egészségedre, Weber grillt nyertél, viheted bárhova. Nem bunda, mert érted, ha új kígyósi lenne, akkor bundáról beszélted, de szabad kígyósi. Hát
3: ez kígyóbőr akkor.
2: Oké, okay, akkor mi volt a nyeremény? Tehát itt akkor elvitte a sütőt?
4: Igen,
2: a sütő?
4: Így van a Weber grillnek ezt a Traveller nevezetű szerkezetét, és akkor javán vigazdíjunk, egy grill csipes szetted lesz, jó? Tehát ezentúl odanéz, ezentúl nem kell puszta kézzel fogni a húst a grillezőbe. Ez a vigazdíjunk, és akkor Misa pedig nekiállhat, viheti, kirándulhat vele, mert egy mozdulattal fölcsattintja, és aztán már süt is. Úgyhogy ez...
2: Ezzel a négy játékkal azért tényleg olyanok vagyunk, mint egy ilyen telesopos fél óra gyerek.
3: Igen, elég durva.
2: Igen. Sok mindenről nincs, csak játék, nyeremény, játék, gyere, játszat, tolja, túlzat, kész, vége, megyünk haza.
3: Vagy 30 percet az egészet lejátszani érte. Ezt kell azon csinálni. Ahogy azt szeretném kérdezni, hogyha forrón berakom a kocsiba a grillt, az oké?
4: Hallod, az Eszter kérdezett egy szaktanácsot, hogyha forrón berakja a kocsiba a grillt, az oké?
11: Okay? Nyáron persze. Nem változik semmi.
4: Lehet semmi, csak leég a kocsit, de a grill az megmarad.
2: Mr. Grill, személyesen Mr. Grill.
4: Ő a legnagyobb szaki, viccelsz?
2: Nagyon jó, jön velünk egész héten.
3: Nagyon sok kérdésem lesz.
2: Nagyon jó, Mr. Grill. Oké, okay, megjegyezzük, Mr. Jó. Grill itt van velünk. Nagyon sok kérdésünk lesz még a héten Mr. Grillhez. Jó, rendben van.
4: Nagyon sok ilyen okos kérdést kapsz az Esztertől.
2: Bombázni fogunk még kérdésekkel. Így van.
4: Na, nagyon köszönjük, akkor gratulálunk Misának.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor, a

0: Este 10-től afterparty 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
5: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
6: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
7: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
8: Skoda.
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 990 000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. My name is

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Pécset debütál az idei sajtófotó pályázat Vándor kiállítása. Napközben legfeljebb 15 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Idén ismét Pécs ad otthont a hazai fotográfia legrangosabb eseményének. A 44. magyar sajtófotó pályázat legjobb alkotásaiból összeállított szabadtéri vándorkiállítás május 18-a és 28-a között lesz látható a Széchenyi téren. Ez a tárlat lesz az első a sorban. A vándorkiállítás így Pécset debütál. A szervezők közlése szerint a kiállítás 2025 legfontosabb híreit, sorsfordító eseményeit mutatja be képeken, összesen 14 kategóriában. Nem a megszokott látvány fogadja a magyar hertelenden járókat. A községben ugyanis az önkormányzat ideiglenesen elbontotta a milleniumi emlékművet. Az alkotást felújítják, majd megújulva kerül vissza helyére. Az avatási ünnepséget a tervek szerint június 4-én tartják. A Komlói Városgondnokság tájékoztatása szerint beszakadt a járda a városban a Pécsi út és az Altáró utca kereszteződésében egy aknak közelében. A hiba elhárítását és a javítást már megrendelték. A munkálatok hamarosan elkezdődnek. A gyalogosok addig is fokozott óvatossággal közlekedjenek az érintett területen. 22. alkalommal rendezik meg a pünkösdi kakaspaprikás főzőversenyt Mecseknádasdom. A rendezvényre május 24-én pünkösd vasárnap kerül sor. A csapatok május 15-éig nevezhetnek a programra, személyesen a mecseknádasdi önkormányzatnál vagy e-mailben. A nevezési díj tartalmazza a szükséges húst, illetve csapatonként egy darab sörpad szettet és tűzifát. Minden egyébről, ideértve a bográcsot is, a résztvevőknek kell gondoskodniuk. A versenyről további részletek a község honlapján érhetőek el. Felújítási munkák kezdődtek Komlón, a Komlóverzum látogatóközpont mögötti parkoló területén. A parkoló jelentős részét lezárták a forgalom elől, és ez így is marad június végéig. Siklóson az új körforgalom építése miatt forgalmi rendváltozás érvényes a Zombori utcában és környékén. A katátfai bekötőúton útkarbantartás miatt van útszűkület, és útépítési munkák miatt szintén útszűkület érvényes Mohács és Pécsvárad között. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy markáns hidegfront alakítja időjárásunkat. Felhős lesz az ég, és a nap folyamán sok felé kialakulhat eső, zápor. Helyenként még zivatarok is érkezhetnek. A hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, és sok felé megerősödik. A hőmérséklet napközben is legfeljebb 15 fokig emelkedik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
2: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
3: Micsoda kivitelezés, micsoda szép munka, Ferenc. Egy ilyen kis karton lapra ide fölvés, hogy boldog születésnapot, rajz is van rajta, torta rajz, érted? Hát itt minden van. Mit adjak, mikrofont? Vagy adjak egy... Ja, van mindened van? Fel vagy készülve? Mindened van. Na látod, hát miket csináltak?
4: Jaj! Nem, hello, baby!
3: Gyere, mász már föl, megint légy
5: szívesen. Gurulját rögzítek. Azt mondom, mivel nem poén, mert most ha várjátok majd, akkor nem figyeltek.
3: Gurulj már föl ide megint.
5: De amúgy ez nem is gurulás volt, hanem az egy párducozás volt. Egy párduc volt, csak te nem ismered az állatokat.
4: Párducozás.
3: Én egy pillanatra lenéztem, és azt hittem, mondom, basszus, elájult. Hát ilyen
5: rosszul,
3: nem volt.
5: Rosszul van,
3: elájult, itt kiterült, itt mondom.
5: Pedig csak az volt, hogy feltérdeltem. Nem fogok feltérdelni neked.
4: Gyere már ide, mert akkor tudnak rólunk hármas közös képet csinálni.
3: Várjatok.
4: Király fölöttünk, érted?
3: Szóval most írtak a soproniak, várjál, több fejlemény is van. Egyrészt írtak Sopronból, hogy nagyon várjuk a csapatot, elkezdett esni az eső.
4: Yes, sikerült.
3: Most láttam, igen, ránéztem a Viberre. Gábor, neked felajánlottak egy szombathelyi szállodát. Képzeld, milyen hallgatóink vannak, úgyhogy lehet, hogy majd itt valakit még megbízunk, hogy ha esetleg akar szombathelyen aludni, nagyon cuki, nem akar szombathelyen aludni.
4: Nos, mi a bajod a szombathelyiekkel, Gábor?
3: Gábor, kapjál be a szombathelyiek! Téged nem lehet megvenni egy szobával!
5: Nem lehet korrumpálni, Gábor.
6: Az nekem a... nem probléma. Nagyon szépen köszönöm. Csak mivel délután 5-kor kezdtek, a legtöbb szállásról általában 10 órakor el kell jönni.
5: Figyelj, Gábor, ezek ingyen adják a szállást, így lemaradhatsz.
4: Hát de aznap aludhatsz ott, amikor ott vagyunk, érted? Ha
3: persze.
4: Tehát szerda este...
6: Én ezt értem, csak ha én innen Győrből elmegyek Sopronba, reggel 10 óra, vagy Szombathelyre 10 óra, akkor elmegyek, 11 óra ott vagyok, délután 5-ig mit csinálok?
3: Na jó, ne haragudjál, bocsánat, hogy nem szerveznek neked egy városnéző programot, mondjuk, hát ugye, nem is értjük, hogy miért nem, de hogy érted?
6: Hagy tudjam már jobban, jó?
3: Jó, igen, rohadjatok meg!
4: Igen,
3: jó, átadjunk! Tudjátok, mit a Szombathelyek? Rohadjatok ti meg azzal a szállodával, ott vagytok, Gábor nem akar nálatok lakni. Gondoltam, én átadom, nagyon rendesen.
5: Gábor, a saját szobámat adták neked oda, csak mondom.
3: Ennyi, ne törődjél vele.
6: Nagyon szépen köszönöm, itt már lefoglaltam a szállásom a Győrben.
3: Jó.
6: És ez így célszerű.
3: Csillagtúrázol, te szereted az ilyet. Győrből mész, Szombathely, Debrecen.
6: Igen, meg utána Győrből egyszerűbb átmenni Dunaújvárosba, mint Szombathelyről.
3: Gábor, te vagy a főnök, azt csináljuk, és az valamit te akarsz. Nem akarsz ott lakni, följük őket, elküldjük őket az anyjukba, nem akar ott lakni, kapjátok be, leteszünk kész vége.
6: Most őszintén, ti látjátok azt a térképet, vagy én a...
4: Ja, szerintem...
3: Igazad van. Hatás után én leszek az, aki följük őket, és elküldöm. Nem, téged nem lehet megvenni egy szállodai szobában Szombathelyen. Jó.
5: Te Balázs, ez a műfő eddig is itt volt?
3: Igen, ez lassan egy 4-5 éve ezzel járunk kitelepülni, de...
5: Ez ilyen, ez ugyanaz?
3: Ez effektíve ugyanaz, igen. Én Balázs vagyok, ő Feri, ez így Győr, hát igen, jaj.
4: Meg.
3: Igen. Ez körülbelül 3 éve van így leműfűvezve, azt
5: nagyon
3: hiszem
5: talán. Nagyon szép munka különben, most, hogy jobban megnézni.
3: Aztán ki csinálta ezt a jóféle műfűvet, eljön egy ilyen házára, ne rakt jött egy ilyet.
5: Olyan jó érzés különben most, hogy belefutató az új éjjába, tehát ez egész jó.
3: Figyelj, balra van egy kivetítő, hogy lassan belakod majd ezt a helyet. Még 1-2 éve eljössz, megnézed, hogy mi történik ott, egy kivetítő, itt műfű. Igen,
4: ez abszolút. Ez tetszik most neked így, mint új élmény?
5: Nagyon tetszik nekem. Azt hittem, hogy ez már ilyen támogatói, de akkor ezt még mi vettünk.
3: Ja, azt gondoltad, hogy a Diego gyorsan azt mondta, hogy ha jövök szponzornak, akkor gyorsan beborítalak benneteket.
5: Holnap már ez segi lesz kirakva, csak mondom neked, egy ilyen vastag segi.
3: Mindig amilyen a szponzorunk, az csinálva, mint az üvegstúdió. Most Diego van, akkor Diego leborította itt műfűvel. Nem, ez így van egy ideje, de... Abszolút. Jó, mindegy, jó, szóljál van. Még valamit kiszúrsz, vagy észreveszel. Mondom, hogy hány éve.
5: Az a csúnya kelés az arcodon az régóta.
3: Igen. Na, szóval, hogy holnap Sopron, ugye, elkezdett esni, és Városházat ér talán ez jó, a helyszínünk.
4: De holnap is fog esni?
3: Figyelj ide, elmondom, mi van. Ma fönt voltunk, tehát ma nagyon nagyot megyünk, holnap lemegyünk a Gödör aljára a 8 fokba a szakadó esőbe, és onnantól ilyen idő lesz, Debrecenben már 20 fokba rocsózunk újra. A holnapi nap ott Sopronban hősnek kell lenni, tehát oda csak az igazi hősök jönnek ki, az egy 13 fok és szél. Esőt nem mond egyébként, de csak szelet és hideget. De
4: azt megnézzük. Meg bírjátok, soproniak, persze.
3: Hozzá vannak szokva. Nem voltunk ott az utóbbi 10 éve tényleg, úgyhogy jó idő lett volna, úgyhogy a soproniak tudják, hogy ott milyen végigcsinálni egy
5: bíjalos szelet. Mi szükségünk a jó időre?
3: Mi nem, abszolút, abszolút. Abszolút nem. Úgyhogy ez van, gyerekek, úgyhogy holnap, és aztán megyünk tovább, ugye Szombathely, Dunaújváros és Debrecenben igen. Zárjuk majd a kis turnénkat.
5: Feri, most, hogy a születésnapod lassan a végéhez ér, hogy magadnak egy jó kívánságot. Kívánjál magadnak valamit, Feri.
3: Na, tessék, Ferenc.
5: Hát, ha meg tudom vetetni Balázsra.
3: Tessék, ez most az 50, várja, mennyi?
4: 56.
3: 56 éves vagy, haver.
4: Nagyon azért az... Igen.
5: Most jön a forradalom. Hát...
3: Ahol?
4: Nálam?
5: Hát nem.
4: Milyen forradalom?
5: Az 56-os.
4: Elhagy a béka, vagy mi?
5: Ez béka soha nem fog elhagyni, ennek anyagi oka van.
4: De önellátó a csaj, egész ügyes.
5: Tudom, de azért akarja látni, hogy még a te elkoszlasz előtte.
3: Szerte fornasz, hogy berak még egy jó krematóriumba, érted, megnézi. Biztos, hogy nem vagy fel, bekopog az üvegen.
5: Ott ez a sok jó dolog, ott vannak a motorok, ugye, a babetta, meg minden
4: az. A nevén van 3 is. Vicces, hát nem gondolod, hogy a magamére veszem.
5: Na, viccet félretéve, Feri, gyerünk, most legyen egy picit komoly. Nézd bele a jövőbe.
4: Komolyat mondja, akarsz?
3: Nézd bele a győri emberek szemébe.
5: És... Nézd bele a győri emberek szemébe.
4: Már belenéztem.
5: Igen. Mondjuk
4: már
5: a Gáboréba. Nézd bele a Gáboréba.
4: Gyönyörű kék szemével, Gábor. Gábor, gyere jövőre is, jó?
5: Ezt kívánod magadnak?
4: Én csak ezt kívánom, mondjuk, amíg mi még turnézni járunk ezzel a kitelepüléssel, a Gábor legyen ott.
3: Most egy kívánságomra is elhasználod Gáborra?
4: Én Gáborra hát elhasználom. Én arra vonatkozóan adjon valaki jó tanácsot, hogy tudok ezentúl úgy motoros túrára elmenni, hogy te ne gyere.
3: Én? A legkevesebb gond van velem, elmondom. Senkivel józan vagyok, időben gond. Ott vagyok. Hát mit, olyan jó kis tyúk vagyok. Megyek utánad, mint a kis kacsa, ott motorozok utánad.
4: Szépen ügyesen. Amikinek igen. Tökéletes az élete, ott nincs kívánság, érted?
3: Mama. Az egészséged.
5: Hát akkor maradjon minden így.
3: A vérképed, a koleszterined, az érszűkületed, semmire nincs kívánságod.
5: Én azt mondom a Feri melletti szobában, hogy reggel felveszem nektek a készülődést. Tehát... És ez még csak Balázs. Ahogy mossa a fogát.
3: Onnan tudod, hogy mellettünk az szó, hogy én hájtatom magam a fogkefével, ugye, mert én abban hiszek, hogy reggel meg kell hájtatni magad.
5: Feri, de nyikorog a vast idője.
3: Vért köp már a teraszon, és én... Na innen tudod, hogy mi vagyunk melletted. Én hájtatom magam, Feri meg egy ilyen tüdőgondozóba kimegy az erkélyed, de cigi ott van a kezében. Tehát így kell, persze, abszolút.
5: Ez... És közben, és Laci már kint cigizik a tereszen. Nem hiszem el.
3: Igen, ezt nem hiszem el.
5: Semmi önkritikájuk.
3: Tényleg, tehát kell, hát a reggeli okrendezés, az okrendezés, az kell. Na jó van, gyerekek, drága győriek, elköszönünk tőletek, nagyon
5: köszönjük,
3: kedvesek
5: voltatok.
3: Igen, köszönjük, hogy ennyien eljöttetek, hogy végigvártátok a kis termékbemutatónkat, a játékainkat. Ma sok mindenről nem jutott szó, mert annyi játékunk, hogy ezeket játszottuk, meg erre volt időnk. De majd valamikor.
5: Viszont... Mondanánk, hogy minőségi szórakoztatás van.
3: Igen, de miért hazudjunk? Igen, de nem akarunk hazudni. Tényleg nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Akinek van kedve, az Ruccanyonát Sopronban, persze nem kell, de a soproniakat holnap pedig majd a Városháza téren délután 5 órától nagyon várjuk.
4: Már 4-től.
3: Ja, már 4-től, bocsánat, igen, 4-től. Hoppá, várjál, tényleg, de ma volt a Jamina, most holnap nem ő van. Hanem
4: holnap Lotfi Begi van, azt hiszem.
3: A Begi benyelte Sopron.
5: Jaj, de jó, hogy végre találkoztok.
3: Begivel? Már szent a béke.
5: Igen.
3: Persze, jó srác.
5: Írtam neki egy SMS, szerintem már nem.
3: Igen, hogy utál a Balázs. Te személy. Ne, figyeljetek, lemogyott.
5: Csak hallgass meg, mit mondott rólad Balázs legutóbb.
3: Igen, életmódot váltott, kipattintotta magát, komoly változásokon ment keresztül.
5: Ez lefordít, az azt jelenti, hogy Balázs most már fél tőle.
3: Igen, elkezdett bunyózni, így már nem szimpatikus, túl erős, így bármikor meg tud venni.
4: És meg tudod nem, is mivel, hogy mit szóltál be neki?
3: Hát nem tudom már, mi volt a nézeteltérésünkre.
5: Hadd segítsek.
3: Következőt mondta.
4: Akire mindig lehet számítani.
5: Idézem.
3: Megöregedtünk már, és így már megbölcsültünk, úgyhogy már nincsen semmi jó.
5: Nem az öblös szájszagáról mondom, semmi.
3: Nem, rendes srác, Begi. Megmondom, gyerekek, holnap, figyelj, bronzbarnitott bőr, komoly bickók, úgyhogy nagyon.
5: De megmutatjuk, csinálunk egy Begi hasonmás versenyt.
3: Holnap? Hát a Rákóczi hasonmás verseny is bedőlt. Egyet nem találtuk, aki hasonlít a Ferihez.
5: Jó, én meg is találtam a győztes, tessék parancsolni.
3: Ki a győztes?
5: Itt van egy borotvált Feri, tessék, itt van, megérkeztünk.
3: Hát ez szűje.
4: Neked se kell sok.
3: Ő hasonlít?
4: Neked se kell.
3: Tessék, ki megmondom őszintén.
4: Várjál már. Nézd, a kivetítőre nézzenek.
3: Figyeljetek, jó, adom. A mai Rákóczi Ferenc hasonlás győztese, az úri, így van, egy ajándékcsomagot
5: Karcsi
3: neki.
5: Karcsi bácsi!
3: Karcsi bácsi! Ez a jövő, Feri, 30 év
4: múlva! Kiszállok.
3: Gyönyörű. Jó, egy ajándékcsomagot jövünk.
4: Karcsi bácsinak egy ajicsomi.
5: Na, ezt így is van. Megcsináltam nektek.
3: Tesszük. Így van, köszönjük szépen. Puszi mindenkinek, vigyázzatok magatokra, holnap Sopron megyünk tovább, visszük a rossz időt, úgyhogy itt jó idő lesz. Köszönjük szépen, hogy ennyien eljöttetek. Puszi mindenkinek, köszönjük, sziasztok!
4: Szevasztok!
3: Puszi Győr, köszönjük szépen, holnap Tali. Sziasztok, ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni live mix is a Rócsóval.

formában minél több virsit a Mesterhut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa a sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy ország tuning. Telekom.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A kutyád szíve a tiéd, örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is,
7: a csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
11: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
12: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
13: Új autót keresel? Most jött el a te időd! Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Reklámot hallottak.
9: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Készen állsz a nyárra? Május 21. Strandnyitás Harkányban. Csúszdák, medencék, napsütés és chill hangulat egész nap. Hívd a barátokat és kezdjétek a szezont együtt. Harkányi Gyógy és Strandfürdő. Itt indul a nyár.
15: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesebasics.hu.
16: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
17: Ma végig kísérünk a konkrét folyamaton. Mi történik, amikor már a donációs ágyon fekszel? Miután asszisztenseink kényelembe helyeztek, egy steril, egyszer használatos tű segítségével összekötnek a plazmaferezis készülékkel. Ne ijedj meg, ez nem fájdalmasabb egy sima vérvételnél. A gép szakaszosan dolgozik. Először levesz egy kevés vért, egy centrifugában szétválasztja tőle a plazmát, majd a számodra fontos alakos elemeket, a vörös vértesteket és a vérlemezkéket azonnal vissza is juttatja a szervezetedbe. Ez a ciklus többször ismétlődik, amíg el nem érjük a testsúlyodhoz mérten meghatározott gyűjtött plazma mennyiséget. Közben te csak pihensz, olvasol, majd beszélgetsz a többi donorral. A folyamat végén sóoldat infúziót is kapsz, hogy pótoljuk az elveszített folyadékot, így a szervezeted regenerálódása már abban a pillanatban megkezdődik. Az egész alig egy órát vesz igénybe, de a hatása felbecsülhetetlen.
16: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a Pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletházban Rókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle!
18: Vőlegény vagy, ballagni fogsz? A Manzettis Youth & More üzletében mindent megtalálsz. Esküvői és bizniszöltönyök, ingek, cipők, széles választéka. Pécs, Irgalmasok utcája 26. Manzetti, öltöny, ami megkülönböztet.
19: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Pécs, Árnyas út.
20: Hallottad a hírt?
21: Hallottad a hírt?
20: Megnyílt az Aranycipó újabb pékség a belvárosban. Fogyaszd el reggelidet nálunk, kávész tágas teraszunkon. Szendvicsek, kávék, macsák és a jól ismert minőségű pékáru. Már 17:30-tól várunk Pécset a régi vásárcsarnokkal szemben a patika mellett. Aranycipó. A pékség.
22: Május 16-án a Tour de Hongrie királyetapja érkezik Pécsre. A mezőny Mohácsról indul 12 órakor, majd a pécsi szakaszon a legendás Bárányúti emelkedőt négyszer is megmászva a pécsi állatkertnél zárul a verseny. Lesz kerékpáros gurulás, szurkolói zónák, déltől a Széchenyi téren kitelepülők aktivitásai várják az érdeklődőket, valamint lesz zsolnai kupa is az amatőröknek. A körverseny pécsi befutója idén is az egyik leglátványosabb szakasznak ígérkezik.
3: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szuper napot, Györke Attila a stúdióban. A Rádió Egyről show robog tovább. Ma délután 4 órától Sopronban várunk mindenkit. Pontos helyszín, Várkerület, Mária szobor. Délután 4 órától onnan szólt át a live mix Juhász Gerivel és Lotfi Begivel. Aztán 5 órától élőben Balázsék, ugyanígy rengeteg játékkal, nyereményekkel és brutál hangulattal. De addig is együtt dolgozunk, megjátszunk is, hölgyeim és uraim. Jövő hét vasárnap ugye végre együtt bulizunk mi Rádió 1-esek pünkös vasárnap a Budapest Parkban, Rádió 1 születésnapi fesztivál, és a világ sztárjaink dalai páros belépőjegyeket érnek mindig annak, aki tizedikként fedezi fel a műsorban. Ebben az órában Cyril dalát keressük, a hivatalos Camera remixet. Ed Sheeran Camera Cyril remixében tehát Cyril egy órás DJ-szettel fellép a születésnapunkon, és amikor ezt a dalt elindítom, tessék hívni a forró drótot a 20-as 311-111-et.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

0: Tinder megy, kapom folyamatosan az üzeneteket, ki mit csinál, miközben hallgatja a műsoromat. Benji azt írta, hogy ő barlangi túravezető, de most otthon van, pihen, amikor lehet a Rádió Egyet hallgatja, így most a szabad napján is. És ezt írta még, május 24-én végre nem a föld alatt, hanem a parkban bulizom majd veletek, Atis. Nagyon várunk majd Benji ott az első sorban, jó? A Rádió Egy születésnapi fesztiváljáról pedig most mutatom mindenkinek a részleteket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió Egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
7: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vinn nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
9: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
8: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
10: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitelmax esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Figyelem, strandrajongók! Május 21-től újra nyit a Harkányi Strand. Csobbanás, napozás, élmények minden korosztálynak. Csak rád vár! Kapd elő a fürdőruhát és indítsd a nyarat Harkányban. Harkányi gyógy és strandfürdő, ahol a nyár életre kell.
12: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Szerviz profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
13: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette.
0: Menüajánló a Rádió 1-en.
13: Nem fáj majd a hasa tőle.
0: A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
14: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Csedáros brokkoli leves pirított bacon morzsával és mustárban páccolt sertéstarja rántva habos burgonya pürével, vagy zöldséges kuszkuszos lencseragúval töltött édes burgonya olasz paradicsommártással, vagy görög fűszeres csirkecsíkok cacikivel házi sült burgonyával. A Teleki Bistróban, Pécsen a Tudás Központban a napi menü 2990 forintért. Csedáros burgonya krémleves kolbász morzsával és csirkés zöldséges brassói, vagy rántott gomba zöldséges jászmin rizssel és kapros uborkás majonézzel. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebédet az ételkiszállítás.pécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 57 66. A mai kínálat 1990 forintért. Karalávéleves korlátlan fogyasztással és A. kínai csirkés pirított tészta, B. Budapest szelet tésztával, vagy C. sörbundás csirkemel sült hagymás rizssel savanyúval. A Korzó étteremben Pécsön a Koller utca 8-as szám alatt hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat hideg vaníliás eperkrémleves pirított mandulával vagy orjaleves gazdagon és csirkemel szaltimbokka risottóval párolt brokkolival vagy tőkehal sörtésztában salátaágyon mustáros öntettel. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat joghurtos tortácska erdei gyümölccsel. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A Matthias Farm & Bistróban a menü 2490 forintért.
15: korianderes lencseleves és tejszínes gombás csirkemell penne tésztával, vagy harcsa rácmótra, esetleg rántott sertéskaraj hasábburgonyával, vagy rántott zöldségek rizssel és tartárral. További információ a Matthias Farm & Bistro Facebook oldalán.
16: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is!
2: Reklámot hallottál.
17: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió Egyen, csak igazú mai sláger megy. 294 óra már csak, és itt a Rádió Egy születésnapi fesztiválja. 12 nap, úgy is mondhatnám, jövő hét vasárnap, és Budapesten zenél a meghívásunkra a szülinapunkon. A Swiss Disco, Samfeld, Cyril, Axen, fellép az összes Rádió Egyes DJ, és ugye a világsztárjaink dalaival be is lehet jutni a buliba. Ügyesen kell telefonálni tizedikként. Halló?
1: Szia, én Edith vagyok, és a játékra
0: Edit munkából?
1: Igen, igen.
0: Nagyon dolgozol, közben hallgatod a Rádió Egyet ezek szerint, és melyik dalt adtam le nemrég, kitől?
1: A Cyrilnek a remixét, a Kamera.
0: Jaj, de jó! Cyril Ausztráliából jön, és újra ez a tavalyi sikeres fellépése után ismét megmutatja, hogy miért ő jelenleg a legnagyobb mainstream popdance király, neked pedig Edith már csak a Rádió 1 szlogenjét kell tudnod, hogy ott lehess.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ennyi! Felhívtál tizedikként!
1: Szuper, köszönöm.
0: Úgyhogy te élőben láthatod Cyrilt is például, és a többieket.
1: Hú, nagyszerű, nagyon örülök neki.
0: Mert hogy ez a tiéd.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Hú, nagyon örülök, köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Mi köszönjük, hogy minket hallgatsz, Edith, és hát hölgyeim és uraim, a játék folytatódik, ha ismét ugyanígy leadok egy dalt az egyik világsztárunktól, adok majd egy újabb páros belépőt is a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára.

0: Igazi mai slágermeccs. Közöttük a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztár fellépői újra páros belépőt hoznak majd valakinek. És hát szemfeldalát mindenki felismeri majd, remélem, amikor lejátszom. Szemfeld, Heart Like Mine hozza majd a páros belépőt annak, aki tizedikként elér, amikor ezt a dal teljes egészében lejátszom. Üdv mindenkinek, Györke Attila vagyok, a következő zenei órát Loival indítom majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
4: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Szevasz, Lacikám. Megint festesz.
9: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
8: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
9: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
8: Új Lazurán Aqua PU Extra, ha hosszú évekre tervezel. Lazurán, az időtálló favédelem.
10: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
11: A Pécsi Nemzeti Színházban továbbra is látható lesz a Király beszéde, a Hamupipőke című előadás a Romeo és Júlia, a Pécsi harmadik színházban pedig várja a közönséget a Könnyű erkölcsök vígjáték, a Gyertyafénykeringő zenés előadás, a Márványlikör vagy éppen az Örömlányok végnapjai. További info részlet a színházak honlapján. Buborékba borul Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen, a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. A Tour de Hungary kerékpárverseny ismét érinti Baranyát is. A hazai sportélet egyik legkiemelkedőbb eseményén, Magyarország legnagyobb profi országúti kerékpárversenyén, különleges útvonalakon és izgalmas szakaszokon várják a szurkolókat. A verseny során Mohácson és Pécsen is láthatjuk a kerékpárosokat. Sőt, a május 16-ai eseményen mi is kint leszünk a helyszínen. A Széchenyi térről hozzuk a legfrissebb infókat itt a Rádió 1-en dél és 2 között. Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi Borvidéken, május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Ne maradj le! Jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovics Orkestra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Parasz Becsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar díjas filmek, beszélgetések. Info pont.pécs.hu.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
12: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt a tavaszi vásárlási láz. Ismét Joy napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban május 13-a és 17-e között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd a májusi Joy magazinban és a Joy napok applikációban. Árkád Joy napok.
13: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
14: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottál.
15: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most!
16: Rádió 1!
15: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

A rádió egyen csak igazi mai sláger megy most a munka mellé. Május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban, pedig a Rádió 1 születésnapi fesztiválján nyárnyitó hangulatban az összes Rádió 1-es DJ-nk ott lesz, és világsztárok is érkezik hozzánk. Például Hollandiából Sam Feld, aki ezzel a zenével robbant be a klubokba és a rádiókba 2015-ben. Show me love! Holland DJ-ként Sam Feld brutál büszke volt arra, hogy az amerikai Billboard írt róla szuper jó dolgokat, a Modern House szupersztárjának nevezte a Show Me Love-hoz készült feldolgozása után. Azóta pedig egy csomó szuper jó zenét kaptunk tőle, úgyhogy biztos hallani fogjuk ezt is. Stronger, Kesha

0: volt tehát a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztár fellépője. Jön majd még a Switch Disco és Cyril is. Minden információ a weboldalunkon a radio1.hu-n vagy a hivatalos Facebook eseményben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival, és vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni live mix is a Rócsóval.

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
6: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
8: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
9: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
10: Úgy is tett.
11: Válts a jövőre. Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
3: Reklámot hallottak.
12: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Május 16-án a Tour de Hongrie királyetapja érkezik Pécsre. A mezőny Mohácsról indul 12 órakor, majd a pécsi szakaszon a legendás Bárányúti emelkedőt négyszer is megmászva a pécsi állatkertnél zárul a verseny. Lesz kerékpáros gurulás, szurkolói zónák, déltől a Széchenyi téren kitelepülők aktivitásai várják az érdeklődőket, valamint lesz zsolnai kupa is az amatőröknek. A körverseny pécsi befutója idén is az egyik leglátványosabb szakasznak ígérkezik.
14: A Pannon Filharmonikusoknál az adóforintok csörgése is zenévé változik. Ha adód 1%-át a zenekarnak adod, a zene éltető és gyógyító erejét támogatod. Adószámunkat megtalálod a pfz.hu oldalon.
15: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette.
16: Menü ajánló a Rádió 1-en.
15: Nem fáj majd a hasa tőle.
17: A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
18: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Csedáros brokkoli leves pirított bacon morzsával és mustárban páccolt sertéstarja rántva habos burgonya pürével, vagy zöldséges kuszkuszos lencseragúval töltött édes burgonya olasz paradicsom mártással, vagy görög fűszeres csirkecsíkok cacikivel házi sült burgonyával. A Teleki Bistróban, Pécsen a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Csedáros burgonya krémleves kolbászmorzsával és csirkés zöldséges brassói, vagy rántott gomba zöldséges jászmin rizssel és kapros uborkás majonézzel. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállítás.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 1990 forintért. Karalávéleves korlátlan fogyasztással és A. kínai csirkés pirított tészta, B. Budapest szelet tésztával, vagy C. sörbundás csirkemel sült hagymás rizssel savanyúval. A Korzó étteremben Pécsön a Koller utca 8-as szám alatt Hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig a kétfogásos menü 2.990 forint, a háromfogásos menü 3.590 forint. A mai ajánlat hideg vaníliás eperkrémleves pirított mandulával, vagy orjaleves gazdagon, és csirkemell saltimbocca risottóval, párolt brokkolival, vagy tőkehal sörtésztában, salátaágyon, mustáros öntettel. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat joghurtos tortácska erdei gyümölccsel. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A Matthias Farment Bistróban a menü 2.490 forintért. Korianderes lencseleves és tejszínes gombás csirkemell penne tésztával, vagy harcsa rácmódra, esetleg rántott sertéskaraj hasábburgonyával, vagy rántott zöldségek rizssel és tartárral. További információ a Matthias Farment Bistró Facebook oldalán.
3: Reklámot hallottál.
12: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most!
3: Rádió 1!
12: Folytatom!

0: csak, igaz, ma is sláger megy. Nemrég bemutattam, hogy milyen szuper jó zenei vannak Sam Feldnek. Mutatok még egyet. Hölgyeim és uraim, május 24-én pünkös vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján fellép Sam Feld.
1: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: paradise with you. A rádió egyen csak igazi mai sláger megy, és közöttük, ha megszólal egy dal a Rádió egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától, akkor azonnal tessék kapni a telefon, mert a 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer azonnal a buliba. A születésnapunkon a Rádió egy DJ mellett fellép ugye Samfelt, a Switch Disco, Cyril, Accent, bármelyikük dala nyerő dal lehet. Halló, halló!
1: Szia, Attila vagyok.
0: Attilák világ találkozója zajlik éppen adásban. Ebben az órában, Attikám, kinek a zenéjét kellett felfedezni? Melyik volt a nyerő dal?
1: Samfelt. És a Heart Like Mine.
0: Tökéletes, Samfelt, Heart Like Mine. Egy órás DJ-szettel Budapestre érkezik majd Samfelt a Rádió 1 meghívására, és velünk ünnepli a születésnapunkat az összes Rádió 1 fanatikussal, akik mind-mind tudják a Rádió 1 szlogenjét, ezt kérném tőled is.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ati, jössz velünk bulizni! Yeah!
1: Oh, királyok vagytok, nagyon köszönöm.
0: Mutatom, hogy mi a tiéd.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Aki 10-ként hív, ezt kapja.
1: Nagyon király, nagyon örülök.
0: Mit csinálsz most, Ati? Hogy telik a napod?
1: Villanyszerelők vagyunk.
0: Nehogy munkát vállaljál pünkösd vasárnapra, mert akkor neked más programod lesz.
1: Igen, igen. Biztos, hogy nem vállalunk, mert ott leszünk veletek és bulizunk.
0: Bizonyám. Hölgyeim és uraim! A buli minden részlete a weboldalunkon, a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben, és amikor ismét megszólal egy dal a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának bármelyik világsztárjától, páros belépőjegy nyerhető a játék, tehát folytatódik itt a Rádió 1-en.
3: When I'm on

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni live mix is a Rócsóval.

Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virsnyelvű bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
7: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
8: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
9: Frissítő havi bajnok ajánlat a Metróban. Az 1,75 literes többféle Traubi szóda 6 darab vásárlásakor darabja csak bruttó 335 forint. Május 31-ig áruházainkban. Váltsd ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagykereskedelem.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
11: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
12: A Komlo Marketben most a készlet erejéig az Ammerlender klasszikus sajt kilója csak 1990 forint. Dobd fel a szendvicsedet a tökéletes ízzel. Komlo Market, a város négy pontján a legjobb választás. További akciókkal is várunk a Komlo Market üzletekben.
13: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosa gyógyszerészét.
14: Boldogásra ékszert ajándékozna? Keresse Komlóna Liliana ékszerüzletet, ahol új arany, ezüst és Swarovski ékszerek széles választékával várjuk. Az akció részleteiről érdeklődjön személyesen üzletünkben Komlón, a Csillesoron, vagy a www.facebook.com/Liliana ékszer oldalon.
15: Svájci precizitás minden egyes csészében.
16: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
17: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
16: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
17: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
18: Szia!
19: Hello!
18: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
19: Bonjour!
20: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
18: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
20: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: Reklámot hallottál.
19: Rádió 1.
3: Csak igazi mai slágerben.

0: 2026. május 12-e déli 12 óra van. Ez a Hírtér Baranya, a Rádió 1-en.
1: Hírtér Baranya, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Ince Anna Máriától.
0: Különleges látványossággal készülnek Baranyában a Tour de Hongrie idei versenyére. A Kaposvár-Szekszárd szakaszon a Márévár térségében huszárok és hagyományőrzők lóháton kísérik majd a nemzetközi kerékpáros mezőnyt. A program a Komlói Lóháton a világban Kárpát-medencei Lovaszarándok Egyesület, valamint a Rádi József Huszár Bandérium együttműködésében valósul meg Komlóváros támogatásával, írja a Megyei Lap. A szervezők célja az, hogy a magyar lovas hagyományokat ne csupán hagyományőrző rendezvényen mutassák be, hanem olyan eseményeken is, melyek széles közönséget érnek el. Jász Fanni, az Egyesület elnöke szerint a Tour de Hongrie kiváló lehetőséget kínál arra, hogy múlt és jelen találkozzon. Mint mondta, az alapötlet abból indult, hogy szerettek volna a magyar lovas hagyományokat egy nem zárt közegben bemutatni, illetve egy modern nemzetközi eseményhez kapcsolódni. A huszárság és a lovas kultúra a magyar identitás fontos része, tette hozzá. A huszárok jelenléte a verseny mellett egyszerre jelképezi a hagyománytiszteletet és a modern sportvilágát. Miközben a kerékpárverseny a dinamizmust és a nemzetközi sportéletet képviseli, addig a lovas hagyományőrzők a magyar történelmi örökséget idézik meg. Nem véletlen, hogy a program helyszínéül a Márévár és a Várvölgy térségét választották. Az erdei környezet, a dombvidék és a vár közelsége különleges atmoszférát biztosít az eseménynek. Ráadásul a verseny útvonalának ezen szakasza látványos képi világot kínál a nézőknek és a sajtónak egyaránt. A kezdeményezés fontos célja a fiatalabb generációk megszólítása is. Az Egyesület szerint a lovaglás és a huszárhagyomány olyan értékeket közvetít, mint az önfegyelem, a felelősségvállalás, illetve a közösséghez tartozás érzése. A nézők egyébként nem csak a lovas felvonulást láthatják majd, hanem a programot követően zarándoklatot is szerveznek a Márévárhoz. Az érdeklődőknek pedig lehetőségük lesz arra, hogy a lovasok vezetésével felüljenek a lovakra, és közösen élhessék át a zarándoklat hangulatát. A márciusi élénkülés után áprilisban a bérleti díjak országosan 0,2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek az előző hónaphoz képest. A KSH ingatlankom lakbérindex friss adatai szerint a márciusi 1,6%-os emelkedés után ez stagnálásnak minősül. Éves összevetésben országosan 6,5, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások. Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője kiemelte, a lakbérek havi és az éves emelkedésének fékeződése új helyzetet teremt az albérletpiacon. A kiadó lakások bérleti díjai kisebb mértékben emelkedtek, mint ahogy a nettó keresetek nőttek egy év alatt. Különösen Budapesten figyelemre méltó, hogy 5% alá csökkent az éves drágulás üteme. Erre legutóbb 5 éve, a Covid idejében volt példa. A mérsékeltebb drágulási ütem azért is tűnik fenntarthatónak, mert a lakbérek a legtöbb nagyvárosban magasnak tűnnek. Tavaly ősz óta az Otthonstart program rengeteg bérlőt szívott ki az albérletpiac keresleti oldaláról, illetve befektetői szempontból sem olyan vonzó már a lakáspiac, mint egy évvel ezelőtt. Idén tavaszra már csak 3 olyan megyeszékhely van, ahol bérbeadásból legalább 5%-os bruttó hozamot tehetnek zsebre a befektetők. Az ingatlankom összeállítása azt is ismerteti,

0: forint ugyanez. A legolcsóbb megyeszékhelynek Békés Csaba számít, ahol az átlagos havi bérleti díj jelenleg 115 ezer forint. 2026-ban az új, egyre népszerűbb termékköröket is vizsgálja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve. Többek között ellenőrzik a CBD tartalmú készítményeket, valamint a fogyást, zsírégetést ígérő étrend kiegészítőket is, hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a hatóság. Az étrend kiegészítők piaca az elmúlt években dinamikusan bővült, egyre szélesebb azon termékek köre, amelyek a fogyasztók számára mind a hagyományos, mind az online kereskedelemben elérhetők. Az idei év hatósági ellenőrzési fókuszában többek között a kannabidiolt tartalmazó úgynevezett CBD olajok állnak. Ezek a készítményeknek a piaca az elmúlt években jelentősen bővült, elsősorban az online értékesítés és a természetes nyugtató, stresszcsökkentő, valamint sok esetben betegségmegelőző, tünetenyhítő és gyógyhatásokat hangsúlyozó kommunikáció eredményeként. Az előzetes hatósági ellenőrzések azonban azt mutatják, a termékek jelentős része nem felel meg az élelmiszerként vagy étrend kiegészítőként történő forgalmazás feltételeinek. Több terméket illóolajként, kozmetikumként pozícionálnak, ugyanakkor a termékekkel kapcsolatos tájékoztatóban szereplő felhasználási feltételek az élelmiszer célú felhasználásra utalnak. A kannabidiolt tartalmazó élelmiszerek az uniós szabályozás alapján általában új élelmiszernek minősülnek, ezért kizárólag akkor hozhatóak jogszerűen forgalomba, ha rendelkeznek az Európai Unió által jóváhagyott engedéllyel. A jelenleg kapható termékekre vonatkozó jóváhagyás ugyanakkor nem történt meg, tették hozzá. Ugyancsak kiemelt fogyasztóvédelmi vizsgálati terület a fogyást, zsírégetést ígérő étrend kiegészítők köre, melynek keresletét jellemzően a szezonális kereslet, például a nyári időszak, az alakformálási kampányok erősítik. Az előzetes ellenőrzési tapasztalatok alapján egyértelmű, hogy ebben a szegmensben rendkívül gyakoriak a nem engedélyezett és tudományosan nem igazolt egészségre vonatkozó állítások, a túlzó, gyors fogyás sugalló állítások, a hírességek vagy influencerek arcképével támogatott marketing, egyes esetekben teljes televíziós riport meghamisítása és online felületeken történő terjesztése, illetve olyan terméknevek, melyek már önmagukban egészségre vonatkozó állítást hordoznak. Az egzotikus, jellemzően harmadik országból származó növényi alapú összetevők sok esetben nem rendelkeznek fogyasztási hagyománnyal az Európai Unió területén, ami rejtett élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent a fogyasztók számára. Ez volt a Hírtér Baranya, a Rádió 1-en.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai is.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Szép délutánt, kellemes napot, hello Baranya, helyi témák, helyi infók, programajánlatok, kettőig a stúdióban Molnár Kristóf. Kicsit kiszámíthatatlan az időjárás, de az biztos, hogy maradnak a felhők, talán kisebb futózáporok jönnek, de nagy eső nem lesz, péntektől számíthatunk esőre. Sajnos a hétvégén biztos, hogy vihetjük az esernyőt, péntek, szombat, vasárnap esős időre van kilátás, de nagyjából ilyen 20 fok körüli átlag hőmérséklet mellett ma egyébként 17 maximum. Ami viszont biztos, az a Daily Mix zenei lista folytatása, amiben Baby Rexa slágerét is hallhatjuk. Vele folytatom nem sokára, aztán a programajánlatokból is válogatunk. Még egyszer kellemes napot! A stúdióban Molnár Kristóf, a 99,4-en Komló.
1: 99,4 és 93,8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Május 16-án a Tour de Hongrie királyetapja érkezik Pécsre. A mezőny Mohácsról indul 12 órakor, majd a pécsi szakaszon a legendás Bárányúti emelkedőt négyszer is megmászva a pécsi állatkertnél zárul a verseny. Lesz kerékpáros gurulás, szurkolói zónák, déltől a Széchenyi téren kitelepülők aktivitásai várják az érdeklődőket, valamint lesz zsolnai kupa is az amatőröknek. A körverseny pécsi befutója idén is az egyik leglátványosabb szakasznak ígérkezik.
4: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
5: A plazmaadás egy igazi win-win szituáció, ahol mindenki nyer. Természetesen az első és legfontosabb a segítségnyújtás, hiszen a donorok nélkül sok beteg esélyt sem kapna a gyógyulásra. De mit kapsz te, mint donor? Először is egy rendszeres egészségügyi kontrollt. Minden egyes alkalommal ellenőrizzük a vérnyomásodat, a fehérje vérszintedet, a hemoglobin szintedet és a véred összetételét. A rendszeres laborvizsgálatokkal pedig folyamatos visszajelzést kapsz az állapotodról. Ezt követi a kényelem. A Hemaplazmánál modern, légkondicionált környezetben pihenhetsz, ingyen wifivel és barátságos csapattal várunk. Nem feledkezünk meg az idő értékeléséről sem, minden sikeres donáció után költségtérítést és különböző juttatásokat adunk, amivel megköszönjük az önzetlenségedet. Ezen felül a donációt követően szendvicset, csokoládét és korlátlan folyadékfogyasztást is biztosítunk számodra.
4: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletház Barókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
2: Rádió 1.
1: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai

0: Ebben az órában csak a slágereké volt a főszerep, viszont a folytatásban már a programajánlatokat is hozzuk, aztán a baranyai témák után a Hertz és a Purple Disco Machine folytatja a délutánt, nem sokára ők is helyet kapnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Buborékba borult Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. A Pécsi Nemzeti Színházban továbbra is látható lesz a Király beszéde, a Habópipőke című előadás a Romeo és Júlia. A Pécsi harmadik színházban pedig várja a közönséget a Könnyű erkölcsök vígjáték, a Gyertyafénykeringő zenés előadás, a Márványlikör vagy éppen az Örömlányok végnapjai. További info részlet a színházak honlapján. A Tour de Hungary kerékpárverseny ismét érinti Baranyát is. A hazai sportélet egyik legkiemelkedőbb eseményén, Magyarország legnagyobb profi országúti kerékpárversenyén, különleges útvonalakon és izgalmas szakaszokon várják a szurkolókat. A verseny során Mohácson és Pécsen is láthatjuk a kerékpárosokat. Sőt, a május 16-ai eseményen mi is kint leszünk a helyszínen. A Széchenyi térről hozzuk a legfrissebb infókat itt a Rádió 1-en dél és 2 között. Japán autólegendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a Palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi borvidéken, május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Ne maradj le! Jegyek elővételben palkonya.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovics Orkestra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Paraszt Becsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar díjas filmek, beszélgetések. info.pécs.hu.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
3: Boldogásra ékszert ajándékozna? Keresse Komlóna Liliana ékszerüzletet, ahol új arany, ezüst és Swarovski ékszerek széles választékával várjuk. Az akció részleteiről érdeklődjön személyesen üzletünkben Komlón a Csillesoron, vagy a www.facebook.com/Liliana ékszer oldalon.
4: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiség vizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottál. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz.

0: rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Most hétvégén szurkolhatunk a bringásoknak. Hát nem lesz könnyű dolguk ilyen időben, hiszen hétvégére is csapadékot ígérnek Baranya megyében, de elszántak a sportolók, és a helyszín tökéletes, gyönyörű még így is. A Mohács Bécs Király Etap befutója városunkban lesz, ami azt jelenti, hogy ott a Széchenyi téren is szurkolhatunk. A Tour de Anglos kapcsolódva idén is természetesen megtartják a 4. pécsi bringás napot, lehet csatlakozni a délelőtti programhoz, viszont nagyon fontos, hogy forgalomkorlátozással jár majd a program. A szurkoló zóna a Széchenyi tér, Kossuth tér és a Bárány út felső szakaszán lesz, ezt biztos, hogy nem lehet kocsival majd megközelíteni, és érdemes lesz figyelni a Hungária úton, a Szigeti úton, a Magyar-Ürögi úton, a Baliget felé vissza a Lapisi, aztán Bárány út. Nagy a terület, érdemes utána járni a részleteknek és figyelni hétvégén majd a táblákat, de mondjuk folyamatosan a friss infókat. Addig pedig hozzuk az igazi mai slágereket. Ray Dalton slágere a következő.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Készen állsz a nyárra? Május 21. Strandnyitás Harkányban. Csúszdák, medencék, napsütés és chill hangulat egész nap. Hívd a barátokat és kezdjétek a szezont együtt. Harkányi Gyógy és Strandfürdő. Itt indul a nyár.
4: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
5: A plazmaadás körül még ma is sok tévhit kering, amiket ideje tisztázni. Sokan félnek, hogy a plazmaadás gyengíti az immunrendszert, vagy hogy elfogy a vérük. Az igazság ezzel szemben az, hogy a szervezetünk elképesztő regenerációs képességgel bír. Az elveszített folyadékot és fehérjéket pár nap alatt újra termeli. Sőt, ez a folyamat még ösztönzi is a szervezet megújulását. Egy másik gyakori tévhit, hogy a folyamat fájdalmas vagy veszélyes. A valóságban a tűszúrás csak egy pillanatig érezhető, utána pedig csak a pihenés marad. A hemaplazmánál használt eszközök mind egyszer használatosak és sterilek a fertőzés veszély elkerülése érdekében. Sokan azt hiszik, hogy ez egy órákig tartó elfoglaltság, pedig a donáció folyamata mindössze egy óra. Ne hagyd, hogy tévhitek tartsanak vissza a segítségnyújtástól. Győződj meg róla személyesen, hogy milyen egyszerű és biztonságos ez a folyamat nálunk.
4: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletház Barókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Folytatódik!

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Fontos info, hogy a meserdő környékén időszakos lezárásokra és terelésekre kell számítani, ugyanis jelentős ivóvízhálózat fejlesztés indul Gyükésben, amely a meserdő látogatását és a környék közlekedését biztos, hogy zavarja majd a következő időszakban. Több etapban dolgoznak. Most a legfontosabb info, hogy a meserdő nem a főbejárat, hanem a délnyugati oldal felől lesz megközelíthető. Óvatosan arra az utakon. Balesetmentes közlekedés, további nagyon-nagyon szép napot. Mi hozzuk az igazi mai slágereket hozzá. Holnap dél és kettő között pedig a baranyai témákkal. Jövünk ismét, már elköszönök. Molnár Kristófot hallottad a 99,4-en Komlón.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
2: A külvilág zajos. Az otthon csendje az internet nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
8: Úgy is tett.
0: Reklámot hallottak.
9: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
10: A Pécsi Nemzeti Színházban továbbra is látható lesz a Király beszéde, a Habúpipőke című előadás a Romeo és Júlia, a Pécsi harmadik színházban pedig várja a közönséget a Könnyű erkölcsök vígjáték, a Gyertyafénykeringő zenés előadás, a Márványlikör vagy éppen az Örömlányok végnapjai. További info részlet a színházak honlapján. Buborékba borult Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen, a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. A Tour de Hungary kerékpárverseny ismét érinti Baranyát is. A hazai sportélet egyik legkiemelkedőbb eseményén, Magyarország legnagyobb profi országúti kerékpárversenyén, különleges útvonalakon és izgalmas szakaszokon várják a szurkolókat. A verseny során Mohácson és Pécsen is láthatjuk a kerékpárosokat. Sőt, a május 16-ai eseményen mi is kint leszünk a helyszínen. A Széchenyi térről hozzuk a legfrissebb infókat itt a Rádió 1-en dél és 2 között. Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a Palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi borvidéken, május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Ne maradj le! Jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autó legendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovic Orkestra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Parasz Becsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar díjas filmek, beszélgetések. Info pontpecs.hu.
9: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
11: Drágám, mi ez a fűnyíró traktor? Én virágföldért küldtelek.
12: Persze, de ezt nem hagyhattam ki, csak beugrottam, segítettek, és 0% THM-mel már el is hoztam. Ennyi.
11: Figyelem, Pécs, ha kertet csinálsz, kezd itt.
12: Akáci, Szigeti út, kertészeti szakáruház.hu.
13: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
14: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
13: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
14: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
13: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
9: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
0: Reklámot hallottál.
15: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most.
0: Rádió 1.
8: Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Május 24-én pünkös vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján fellép Szemfelt, a Swiss Disco, Accent, Cyril. Na de kinek a zenéjét hallottuk ebben az órában? Rádió 1, tessék!
1: Accent, Tóth Abigail és a Sugar Daddy.
0: Jól hallottad!

0: aki fellép majd a Rádió egy születésnapi fesztiválján, és a nyárdalát persze, hogy el kell, hogy énekeljék mindketten, úgyhogy érkezik majd Tóth Abigail is. Én Györke Attila vagyok, szia, hogy szólíthatlak?
1: Szia, Gábor vagyok.
0: Honnan csörögtél be hozzám, Gábor?
1: Székesfehérvár.
0: Na, hát Székesfehérváron is mindenkinek tudnia kell a Rádió egy szlogenjét.
1: Rádió egy, csak igazi ma is sláger megy.
0: Mert te futottál be tizedikként.
1: Az komoly, kevés. Örülök neki.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök, köszönöm szépen!
0: Jó bulizást kívánunk, a játék pedig folytatódik, hölgyeim és uraim. 4 órától ugye kapcsoljuk Sopront, a Rádió egy roadshow mai állomásának helyszínét, de addig is biztos, hogy fogok adni dalt a Rádió egy születésnapi fesztiváljának világsztárjaitól, úgyhogy tessék továbbra is fülelni és nyerni!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni live mix is a Rócsi.

Tömjön magába minél több virsit a Mestergut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj Örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
7: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodajéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
8: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál, akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
9: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
8: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
10: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
3: Reklámot hallottak.
11: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, jó munkát mindenkinek ezekkel a zenékkel. Sopronban kevesebb, mint másfél óra múlva várunk mindenkit. Várkerület, Mária Szobor, 4-től a Rócson jön a Live Mix Juhász Gerivel és Lotfi Megivel, 5-től pedig érkeznek Balázsék. Holnap egyébként Szombathely, csütörtökön Dunaújváros, pénteken Debrecen a helyszín, hogy pontosan hol, az kint van a rádió1.hu-n.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rócsós Live Mixig van még egy óránk, amiben ismét lesz majd játék. Jövő hét vasárnap Rádió 1 születésnapi fesztivál, és az egyik világsztárunk dala ismét nyerő dal lesz. Páros belépőjegyet jelent majd valakinek, az ügyesnek, a gyorsnak, aki tizedikként elér majd a 0620-311-111-en. Megmutatom, hogy melyik dalt kell keresni. Hölgyeim és uraim, május 24-én a Rádió 1 elhozza Budapestre a Switch Discót! Found you. Ez a dal hozza a következő órában a jegyeket. Loival és a Get Lucky-val indítok mindjárt. A születésnapunk részletei pedig most az infók között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor, a

0: Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió egy születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
9: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
10: Buborékba borult Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. A Pécsi Nemzeti Színházban továbbra is látható lesz a Király beszéde, a Habópipőke című előadás a Romeo és Júlia. A Pécsi harmadik színházban pedig várja a közönséget a Könnyű erkölcsök vígjáték, a Gyertyafénykeringő zenés előadás, a Márványlikör vagy éppen az Örömlányok végnapjai. További info részlet a színházak honlapján. A Tour de Hongrie kerékpárverseny ismét érinti Baranyát is. A hazai sportélet egyik legkiemelkedőbb eseményén, Magyarország legnagyobb profi országúti kerékpárversenyén, különleges útvonalakon és izgalmas szakaszokon várják a szurkolókat. A verseny során Mohácson és Pécsen is láthatjuk a kerékpárosokat. Sőt, a május 16-ai eseményen mi is kint leszünk a helyszínen. A Széchenyi térről hozzuk a legfrissebb infókat itt a Rádió 1-en dél és 2 között. Japán autólegendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a Palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi borvidéken, május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Ne maradj le! Jegyek elővételben palkonya.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovics Orkestra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Paraszt Becsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar díjas filmek, beszélgetések. Info.pécs.hu.
7: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
11: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt a tavaszi vásárlási láz. Ismét Joy napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban május 13-a és 17-e között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd a májusi Joy magazinban és a Joy napok applikációban. Árkád, Joy napok.
12: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
13: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottál.
7: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most!
1: Rádió
7: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi.

Rádió Egyen, csak igaz mai slágermeccs. Most pedig egy favorit dallal folytatom, érkezik a Swish Disco, az angol DJ duó, akik nem csak a stúdióban erősek, a bulikban is, évek óta rezidensei az ibizai OB

0: leghíresebb nappali buli helyszíne, és a srácok azért szeretnek ott lenni, mert a klub környezete tökéletesen illik a stílusukhoz, vidám, napfényes, energikus. Hölgyeim és uraim, május 24-én pünkös vasárnap igazi Ibiza hangulatot hoz nekünk, a Switch Disco!
1: Hey, this is Switch Disco. Come party with us on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Bulizzunk együtt, jövő hét vasárnap, május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban jön a Rádió Egy születésnapi fesztiválja. Nem sokára együtt tombolnak a Rádió Egyesek, a Rádió Egy DJ-k zenéire és négy világsztárunk fellépésére. Jön majd Accent, Cyril, a Swish Disco, Samfeld, és az ő dalaik minden egyes órában páros belépőt jelenthetnek valakinek, a szerencsésnek. Halló!
1: Ja, Anami vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hogy szólíthatlak? Mi a keresztneved?
1: Anami.
0: Anami, szia! Nem is tudom, hogy beszéltem-e már Anamival. Honnan csörögtél, Anami?
1: Szolnokról.
0: Szolnokról hívtál fel, mert hallottál a rádióban egy dalt, ami mi volt?
1: Így van, Switch Disco, Find You.
0: A Swish Disco az egyik világsztár fellépőnk, és május 24-én pünkös vasárnap jönnek a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Te is jöhetsz, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1 csak igazi ma is slágerben.
0: Hát akkor gyere velünk bulizni, mert te vagy a 10. telefonáló.
1: Nagyon jó, köszönöm.
0: Ezt elvitted, Anami. Gratulálok.
1: Köszönöm szépen. Szuper.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök neki.
0: Kit hozol magaddal, mert páros belépő?
1: A férjemet. Csaba.
0: Csabával! Érezzétek akkor magatokat nagyon jól, Anami. Hölgyeim és uraim, a játék folytatódik, de hát ugye 4 órától indul a roadshow, live mixel, aztán Balázsékkal, úgyhogy holnap délelőtt lehet ismét páros belépőjegyeket nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

Campuson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni live mix is a Roadshow-val.

0: Május 12 Sopron, 13 Szombathely, 14 Dunaújváros, 15 pedig Debrecen. Ez a Rádió Egy Roadshow. Benne az élő live mix és Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora. Balázsék!
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, az aktuális kedvencünk, a New Religion, érkezik BB Rexától. Hát szegényt korábban nagyon sokszor utasították vissza a zeneiparban a külseje miatt, nem csoda, hogy ráment erre mentálisan. Mégis világsztár lett, a sérelmei pedig gyakran visszatérő téma a dalaiban. A tehet

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24 pünkösd vasár.

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj, már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap, Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
4: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
5: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
6: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
7: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
8: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
9: Most érdemes Suzuki-ra váltani. A Suzuki 35 éves jubileumát ünnepli, és egész májusban különleges ajánlatokkal vár. A 2025-ös modellekre akár plusz 250.000 forint kedvezményt kapsz, és még nyerhetsz is. Gyere el tesztvezetésre az FX Autóházba, és nyerj akár 2 millió forint értékű utazási utalványt. Ha pedig autót vásárolsz, 1,5 millió forintos MOL ajándékkártya is a tiéd lehet. Ne maradj le! Keresd fel az FX Autóházat, vagy látogass el a suzukifx.hu oldalra, és ünnepelj velünk!
10: Boldogásra ékszert ajándékozna? Keresse Komlóna Liliana ékszerüzletet, ahol új arany, ezüst és Swarovski ékszerek széles választékával várjuk. Az akció részleteiről érdeklődjön személyesen üzletünkben Komlón a Csillesoron, vagy a www.facebook.com/Liliana ékszer oldalon.
11: Sziasztok, Csányi Sanyi vagyok. Találkozunk május 17-én 2-szer is a Kodály Központban. Délután hogyan értsük félre a nőket? Második rész. Este pedig döntés, utána közönség találkozó. Úgyhogy gyertek, jó lesz!
12: Jegyek a csányisándor.hu.
13: A Komlo Marketben most a készlet erejéig az Ammerlender klasszikus sajt kilója csak 1990 forint. Dodd fel a szendvicsedet a tökéletes ízzel. Komlo Market, a város 4 pontján a legjobb választás. További akciókkal is várunk a Komlo Market üzletekben.
14: Svájci precizitás minden egyes csészében.
15: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
16: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
15: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
16: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
17: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
18: Mit jelent ma segítőnek lenni? Az önkéntesség nem csak nagy és látványos tettekből áll. Sokszor a csendes, rendszeres segítségnyújtás ér a legtöbbet. A plazmaadók egy olyan láthatatlan közösséget alkotnak, amely nélkül a modern egészségügy elképzelhetetlen lenne. Belegondoltál már, hogy egy-egy óra, amit a centrumban töltesz, hogyan hat mások életére? Sok beteg a teljesebb életet és a gyógyulás esélyét köszönheti azoknak az életmentő készítményeknek, amelyek a te plazmád segítségével készülnek el. Ez a társadalmi felelősségvállalás egyik legönzetlenebb formája. Nem kell hősnek lenned ahhoz, hogy életet ments. Elég, ha felelősséget érzel a környezetedért, és hajlandó vagy tenni érte. A Hemaplazmánál mi értékeljük ezt az elkötelezettséget, és büszkék vagyunk rá, hogy híd lehetünk a segítőkész emberek és a gyógyulásra váró betegek között.
19: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletház Barókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
2: Reklámot hallottál.
20: A Rádió Egy az egyetlen,
21: ahol csak igazi mai sláger megy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: És most!
20: Rádió
21: Egy! Indul a Rádió Egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Lotfi Begi, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
20: Rádió.
22: Pontosan délután 4 óra van. Hello mindenkinek, hello Sopron! Itt vagyunk élőben a várkerületben, a Mária szobornál, Balázsék délutáni roadshowjának a második állomásán. Veletem Lotfi Begi a lemezjátszók mögött. Szevasz Begi kém!
23: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok és köszöntök mindenkit itt a főtéren. Szevasztok!
22: És nagyon jó, hogy elkezdünk gyülekezni. Egy óra live mix, aztán pedig 3 óra Balázsék, ez lesz a menü a következő 4 órában. Hát aki most indul el ide, téli kabát, sapka, sál, kesztyű, meleg tea, az lesz itt a helyszínen. Meg egy sapka nincs nálad egészen véletlenül.
23: Nincs, mert hogy most már, hogy is mondjam, image-ben vagyok. Hát hogyha felvenném a sapkát, a kesztyűt nem ismernének meg a kedves hallgatók, nézők, akik ide kijöttek.
22: És azt gondolom, hogy Begit mindenki ismeri, tudok minket nézni, és élőben megyünk az online felületeinken. 10 fok van, kicsit hideg az idő, eső viszont nem lesz. Fantasztikus a program a következő 4 órában, tehát még egyszer Sopronban vagyunk, a várkerületben, a Mária szobornál várunk mindenkit. Balázséknak melegítjük elő a terepet egy órán keresztül. Induljunk el, Begi!
23: Az órát pedig már is Ed Sheerannel és a Camera című felvétellel fogom indítani még hozzá Siri remixében. Itt a Rádió Egyen, a Live Mixben egészen 5 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello Sopron, hello mindenkinek itt a helyszínen. A várkerületben vagyunk a Mária Szobornál, Lotfi Begivel, mi vagyunk Balázsék előzenekara. Balázsék 2026-os délutáni rócsójának a második állomásán. Hölgyek, urak, itt a helyszínen csak szeretnénk felmérni a helyzetet, hogy hányan szeretnétek belépőket kapni ingyen és bérmentve itt a helyszínen a születésnapi fesztiválunkra. Kezeket fel, ki az, aki jönne? Ó, te jó ég, de jó látni ezeket.
1: Mindenki.
0: Nagyon jó, mert hogy szeretnék néhány belépőt kiosztani nektek itt a helyszínen, úgyhogy bulizatok velünk, maradjatok itt, utánunk tehát 5-től jönnek majd Balázsék, és hát a Rádió egy születésnapi fesztivál az egy olyan esemény, amire óriási erőkkel készülünk minden évben.
1: Ez így van, az összes Rádió egy DJ ott lesz a színpadon, és nemzetközi sztár vendégeink is lesznek. Érkezik majd Sunfeld, itt lesz majd a Switch Disco csapata, és hát jön a tavalyi világsztárunk, aki először járt Magyarországon.

0: És nálunk járt először Magyarországon, ő nem más, mint Cyril.
1: Pontosan, aztán Szemfelt is fellép, ott lesz Accent, ott lesz az összes Rádió 1 DJ, ahogy mondta Begi, mindez jövő vasárnap, nagyon közeledik a dátum, tehát belépőket itt a helyszínen is kaphatok majd tőlünk néhány perc múlva. Begi, bulizunk tovább!
0: A folytatásban érkezik Diana Ross és az Upside Down itt a Rádió 1-en a Live Mixben, élőben Sopronból.
1: Yes!

0: Vagyunk Balázsék előzenekar a Lotfi Vegivel a Rádió egy Live Mixben. Hello még egyszer mindenkinek itt a helyszínen, de jó látni, hogy elkezdtünk gyülekezni. Hello Vegi, neked is még egyszer!
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok, és természetesen köszöntök mindenkit itt a főtéren, szevasztok!
0: Én pedig gondoltam, és lejövök gyorsan ide, mert hogy az első sorban azért elkezdtek itt is gyülekezni az emberek, három fiatal ember itt mellettem. Szevasztok, keresztneveket kérek, hogy hívnak titeket?
2: Hello Dávid!
3: Gergő! Zétény!
0: Dávid, Gergő és Zétény, jönnétek bulizni a Rádió egy születésnapi fesztiválra? Voltatok-e már valaha Rádió egy születésnapi fesztiválon?
2: Még nem voltunk egyszer sem.
3: Még nem voltunk, de
4: még soha.
0: Senki soha, ez lenne az első alkalom. Oké, srácok, a szlogent tudjátok, remélem.
2: Természetesen.
0: Mondd is el.
2: Rádió egy, csak igazi ma is láger megy.
0: Én úgy szeretek ilyen profikkal dolgozni. Hányan jönnétek, van-e párotok? Hány kísérőre lenne szükség? Mindenki hozna mondjuk valakit?
2: Nem valószínű, vagy... Egyedül jól elbúr... Nem.
1: Igen, majd ott csajoznak, Geri. Hát nem hiszem már, te három fiatal ember, akkor mit hozzárok?
0: De azért hat belépőhöz mit szólnátok, jó? Tehát akkor lenne egy kísérő, akit mindenki el tud vinni, jó?
2: Kiváló, köszönjük.
0: Látszok, hát akkor 6 darab belépő a Rádió születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba jövő vasárnapra a tiétek. Egy nagy sikítás háromra.
2: Köszönjük!
0: De jó fejek vagytok, érezzétek jól magatokat, ott találkozunk. Ki szeretne még jegyeket? Kérdezem itt a jelenlévőktől. Kezeket fel, kezeket a magasba. Ki az, aki bulizna még velünk? Jól van, pár perc múlva ti is kaphatok jegyeket. Begikém, menjünk közben tovább.
1: Hát az időjárás nem annyira megfelelő, de mégis egy kis ibizei hangulatot szeretnék ide varázsolni. A nyár egyik legnagyobb slágerében megyünk tovább, érkezik Another és a Talk to You itt a Rádió 1-en a Live Mixben élőben Sopronból.
0: Yes!

0: Hát hol a vége ennek a dalnak, Begi? Itt a vége, hello mindenkinek, rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello Sopron, szeretettel köszöntünk mindenkit Balázsék 2026-os országjáró délutáni roadshowjának a második állomásán. Mi vagyunk ma is Balázsék előzenekar a Lotfi Begivel, és hát Kócán Bálintot hadd mutassam be nektek, ő a helyi arc, a helyi erő, a helyi műsorvezető Sopronban. Hello Bálint, örülök, hogy találkozunk személyesen.
1: Szia Geri, szia Begi, köszöntök én is mindenkit nagy hello, szeretettel. Hello Sopron, hello mindenki, és hát örülök, hogy idejöttetek Sopronba, és ideértetek annál jobban, hogy én is itt lehetek. Illetve, hogyha itt körbenézek, akkor egyre többen vagyunk, úgy tűnik, hogy az eső is elmegy, a szél is már alig fúj, és egyre jobb az idő, és hát aki hallgat minket itt a Sopron és környékbeli hallgatóknak, hát arra invitálom őket, és arra biztatom őket, hogy mindenképpen jöjjenek ki ide Sopronban a Mária szoborhoz, ide a várkerületre, hiszen brutál a hangulat, Begi!
2: Köszönöm.
1: Nagyon-nagyon jó, és hát itt szenzációs ajándékokat fogunk hamarosan kisorsolni.
0: Bizony, utánunk a Rádió egy Live Mix után jönnek Banázsék 5-8-ig, ők is itt várnak titeket a helyszínen. Ki szeretne belépőket nyerni a Rádió egy születésnapi fesztiváljára? Arra kérlek benneteket, hogy gyertek minél közelebb ide a kordonhoz, Bánintéket pedig arra kérlek, hogy fáradj le oda, és akkor a hangotokat szeretnénk hallani, 3-ra egy nagy sikítást, egy nagy üvöltést szeretnénk kérni mindenkitől, és aki a leghangosabb Bánint, jó, annak adunk majd belépőket. Hogy mennyit, az csak rajtatok áll, az csak tőletek függ. Úgyhogy hölgyek, urak, aki tehát szeretne velünk bulizni, jövő héten vasárnap a Rádió egy születésnapi fesztiválján egy nagy sikítást, ki lesz a leghangosabb, ez
1: na,
0: a kérdés.
1: Hát akkor egy, nézzük itt a közönséget.
0: 2, 3! Hú, Bálint itt ott közvetlenül előtted a srácok, nagyon-nagyon hangosak voltatok.
1: Jó volt,
0: igen?
1: Jó volt. Nagyszerű volt, srácok, de én azt gondolom, hogy egy szlogent talán még kérjünk. Ugye mi a rádiói szlogenje?
3: Rádió egy csak igazi, és ma is sláger megy.
0: Annyira féltem, hogy elrontják.
3: Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy.
1: Na és még egyszer.
4: Rádió egy csak az igazi, ma is sláger megy.
0: Elfogadjuk, majd az az, igen, nem igen, kellett volna, nem baj. Srácok, jó. Hány belépőt szeretnétek? 3? Mi lenne, ha adnánk 6-ot? El tudtok vinni csajokat is magatokkal. Mindenki szingli Sopronban?
2: Mindenki.
0: Mehet 6?
1: Vannak ám itt még csajok, Geri?
0: Oké. Hol látsz csajokat?
1: Én.
0: Hello! Én. Ők is tudják a szlogent? Gyorsan menj oda, kérlek, Bálint, na, jó?
1: 3, 2, 1, jöhet!
5: Rádió egy csak igazi, ma is láger megy!
0: Erről van szó, hölgyek! Hányan szuper vagytok? Hány belépőre lenne szükségetek?
6: 6-an.
0: Akkor 6 belépő a tiétek, és találkozunk jövő vasárnap a születésnapi fesztiválunkon, jó? Nagyon köszi, még néhány belépőt szeretnénk kiosztani nektek Begivel. Ahogy mondtam, 5 órától jönnek Balázsék. Mivel megyünk tovább?
2: A folytatásban érkezik Kygo és a One Republic közös felvétele, ez nem más, mint a Chasing Paradise. Itt a Rádió 1-en a Live Mixben, élőben Sopronból.

0: Két évben? Nagyjából?
1: Hát szerintem nagyjából olyan 25 kilónál járok. És ez ilyenkor hidegben, és ilyen időben nem annyira előnyös.
0: Igen, arra gondoltam egyébként, hogyha jó lett volna az idő, tök jó lett volna megmutatni legalább az izmaidat, vagy mondjuk a felsőtestedet, esetleg a soproniaknak, de 10 fokban ez annyira nem jó ötlet.
1: Majd jövőre.
0: Vagy majd a Rádió egy születésnapi fesztiválon.
1: Úgy legyen.
0: Május

Egy régi dal új köntösbe, ahogy voltam szok mondani. Fét lesznek a nagy sikerű dalát, ezúttal Bibi Rexa értelmezte újra. Wow. És azt gondolom, hogy a nyár egyik nagy slágeréről beszélünk. Érkezik a New Religion, itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 5 óra.

0: Nagyon Sopron, reméljük, hogy mindenki jól érezte magát velünk az elmúlt egy órában. Köszönjük szépen a figyelmet Lotfi Begi nevében is. Begikém, milyen volt a buli itt Sopronban?
1: Abszolút jól éreztem magam, nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien itt voltatok, és hát a buli még csak most kezdődik.
0: Bizonyám, egy kérdés hozzátok itt a helyszínen. Készen álltok Balázsékra? Zseniálisak vagytok, és zseniális lesz a következő három óra. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok. Fantasztikus ajándékok, elképesztő hangulat, extra meglepetések is lesznek. Tehát innentől Begi, mi pedig akkor találkozunk jövő héten a Rádió 1 stúdióban, jó?
1: Így van, de pénteken még érkezek a World is Mine-ba.
0: Nagyon helyes, és akkor jó szórakozást kívánunk mindenkinek. Itt Sopronban néhány perc múlva jönnek Balázsi!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor, a Budapest

0: este tíztől afterparty három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Szevasz tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédhetett kutyád a bolhák és kullancsok ellen. Három havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n. A legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chicken burger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
8: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
12: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodajco.hu weboldalra. Omoda és Gyéko, alap az extra.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi borszalonon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le! Válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
14: Svájci precizitás minden egyes csészében.
15: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
14: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
15: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
14: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
16: Készen állsz a nyárra? Május 21. Strandnyitás Harkányban. Csúszdák, medencék, napsütés és chill hangulat egész nap. Hívd a barátokat és kezdjétek a szezont együtt. Harkányi Gyógy és Strandfürdő. Itt indul a nyár.
17: A Komló Marketben most a készlet erejéig az Ammerlender klasszikus sajt kilója csak 1990 forint. Dobd fel a szendvicsedet a tökéletes ízzel. Komló Market, a város négy pontján a legjobb választás. További akciókkal is várunk a Komló Market üzletekben.
18: Most érdemes Suzuki-ra váltani. A Suzuki 35 éves jubileumát ünnepli, és egész májusban különleges ajánlatokkal vár. A 2025-ös modellekre akár plusz 250 ezer forint kedvezményt kapsz, és még nyerhetsz is. Gyere el tesztvezetésre az FX Autóházba, és nyerj akár 2 millió forint értékű utazási utalványt. Ha pedig autót vásárolsz, 500 000 forintos MOL ajándékkártya is a tiéd lehet. Ne maradj le! Keresd fel az FX Autóházat, vagy látogass el a suzukifx.hu oldalra, és ünnepelj velünk!
13: Boldogásra ékszert ajándékozna! Keresse Komlóna Liliana ékszerüzletet, ahol új arany, ezüst és Swarovski ékszerek széles választékával várjuk. Az akció részleteiről érdeklődjön személyesen üzletünkben Komlón a Csillesoron, vagy a www.facebook.com/Liliana ékszer oldalon.
19: Május 16-án a Tour de Hongrie királyetapja érkezik Pécsre. A mezőny Mohácsról indul 12 órakor, majd a pécsi szakaszon a legendás Bárányúti emelkedőt négyszer is megmászva a pécsi állatkertnél zárul a verseny. Lesz kerékpáros gurulás, szurkolói zónák, déltől a Széchenyi téren kitelepülők aktivitásai várják az érdeklődőket, valamint lesz zsolnai kupa is az amatőröknek. A körverseny pécsi befutója idén is az egyik leglátványosabb szakasznak ígérkezik.
20: Hallottad a hírt?
21: Hallottad a hírt?
20: Megnyílt az Aranycipó újabb pékség a belvárosban. Fogyaszd el reggelidet nálunk, kávész tágas teraszunkon. Szendvicsek, kávék, macsák és a jól ismert minőségű pékáru. Már 17:30-tól várunk Pécset a régi vásárcsarnokkal szemben a patika mellett. Aranycipó. A pékség.
2: Reklámot hallottál.
22: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! A Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi Feri! És Sebestyén Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Az igazi reggeli műsor. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szólunk? Hallottok engem? Szólok?
2: Szólsz.
1: Magamat nem hallom, akkor a hangot kell rádnom. Hello Feri, hello Eszter! Jó reggel!

0: Azt kérdezi, hogy, azt kérdezi, mutasd meg az övedet ott hátul, nézd.
1: Te rohadt szemét, olyan genyó vagy, de tényleg akkora rohadék se.
0: Az övét mutassa meg az övét.
1: Akkora rohadék, komolyan mondom.
2: Na?
1: Elárulok ilyen kulisszatitkokat, és így figyelj. Szóval az van, hogy rájöttem, hogy ez egy picit nagy ez a nadrág rám. És hát, hogy mit csinálsz egy szállodában, rájött, hogy nincs övem. Mondom, akkor kérek itt egy kitelepülésen valakitől egy övet. Adjom el egy övet az én méretem. De mondom, minden leérek, leesik a nadrág. Ezért elmondtam az Eszternek sunyiba, hogy finej, megmutatom, hogy mi van. Fogtam a köntösnek az övét, kivettem, és körbekötöttem magam, és megmutattam. De mondom, ne mondd el senkinek, ne legyen genyó. És rajtam van a köntösnek az övet. Ja, hát semmi, hát így van fölkötöm az övet.
0: Egy fehéres isak, fajcsenként.
1: De a pulóver, így, soha nem jössz rá. Hát soha nem mondod. Erre Eszternek megmutattam, de ahogy kimondtam, tudtam, hogy azonnal.
0: Tinkod mindig jó helyen van.
2: De ezt tudod, mi lesz most? Ez körbe megy ez a fotó. És mindenki ilyet akar.
0: Nem, és azon gondolkodom, hogy ha alsó nadrágja nincs, azt hogy oldja
1: meg? Igen, az se volt.
0: Ezért. Azt papírtörlőbe hajtogattam magamnak.
2: Így jó, mesélj, de nyugodtan, hogy mentél leszaunázni.
1: Jó, hát igen, szóval hányatott sors volt, érted, itt tempó van. Tehát itt te már írtad, hogy már viszel át minket. Ugye Feri úgy tervezte a motoros összejövetelt, hogy éppen, hogy csak megérkezünk a szállodába, gondolta még egy wellness, egy fürdés, valami. Ehhez képest, érted, 15 óra 40-re sikerült beesünk a szállodába, tehát nagyjából egy óránk volt. Félig nem pakoltam ki a motorból, elindultam le a wellnessbe, de rájöttem, hogy alsógatyába vagyok, úgyhogy ez nem lesz egy sikeres wellnessezés. Tudod, kislány egyből, de szia, adhatok-e törölközőt, minden, mondom, nem, csak menj már, be tudjak menni a vízbe. Ott állok alsógatyába, úgyhogy meg sem is ülve, távol, nem mentem be. Nem vagyok már a régi. Nem vagyok már a régi.
0: Azért látom, nyomokban véle felfedezni benned a régi énedet. Szerintem nem vagyunk bajban.
1: De ez annyira prosztó alsógatyába beülni, nem, a medencében.
0: Milyen alsógatyába
1: volt? Hát ilyen boxer.
2: Hát és hát tök ugyanolyan, mint egy ilyen.
1: Hogy behúzom a seggembe, és csinálok benne egy tangát.
0: Nem tudni szemkontaktust tartani. Szóval az, akkor ez ugye elmegy, ez megoldja.
1: Igen. Nem mondom, akkor jó, akkor legyen egy forró zuhany. Úgyhogy figyelj, itt reggel óta mi motoron vagyunk, úgyhogy itt nincsen annyit tesztelni. Nagy wellnessezés, meg semmi. Igen.
0: Feri is elég ramatyul néz ki, hogy teljesen őszinte legyek.
1: Köszönjük szépen, nagyon kedves vagy.
0: Szilárd, ott esetleg látjátok, Szilárd nagyon keményen néz ki. Tehát Szilárd úgy néz ki, mint egy hete az utcán alszik.
2: Egy homeless.
1: Hát figyelj, itt az volt, hogy ugye mi tegnap este megalakultunk egy kicsit, vacsorázgattunk együtt, ki kevesebbet, ki többet iszogatott azért, tehát úgy picit megünnepeltük Feri születésnapját, a negyedik vodkasátra emlékszem, utána blackout, és
0: Feri már 57 éves, csak szólok
2: meg. Nem, 56. Hát tegnap töltöttem be az 56. Kérlek szép.
1: Közeledik az 57 felé. Csak egy ugrás a 70. Mindjárt itt a 80. És ugye ma egy gyors reggeli, és aztán
2: azóta hősök vagyunk.
1: Aztán egész nap motoron, itt Ausztria környékén motoroztunk, 10 fokban, jó időben, szikrázó napsütésben, úgyhogy nem kell mindig jól járni. Azért ez a
2: eset?
1: Nem, egyébként esti nem esett. Hát esti nem esett, jó volt, igen.
2: Amikor nem esik, akkor az nekünk jó, kész. Igen.
1: Azt írja valaki, mert hogy látjuk az SMS-eket, hogy ezt írjátok egy kis hangot.
0: De ezt csinálják, miért van nekem halk mikrofon?
1: Azért, mert nagyon messze van a száttól a mikrofon.
0: De nem tudom, így
1: kell. Azt a mindenit, de büszke vagyok rá. Oda néz!
0: De hogy a lényeg, ez nagyon furcsa, és...
1: Jó, közel kell.
0: De ezt ki tudja, kinek a kezébe volt?
1: Hát, fertőtlenítettem. Én annyit csináltam a te mikrofonodat, mert tudtam, hogy el fogod mondani, hogy megpújkáztam egy kicsit. Helyen, ide raktam. Hátul egy kicsit megdörzsöltem, mondom, ezt adjátok az Eszternek.
0: Új szaunaolaj kéne neked, mert ha jól érzem, kevés a citromfű.
1: Az is valami, egy kis zsájában egy kis citromfű. Na, mi a helyzet, soproniak, drága soproniak? Mi a helyzet veletek? Ki hogy van? Hogy érzitek magatokat? Mennyire fáztok itt az első sorban? Mit szeretne a kis srác?
2: Nem. Azt mondta Balázs, hogy nem engedő ma, hogy fotózz.
1: De lehet, majd csinálunk.
0: Balázs, el van tiltva kis
2: ide hozzam neked?
3: Tessék?
2: Ide hozzam neked a Balást.
3: Igen.
1: Velem szeretnél? Hát ott áll az óriás előtted, hát azonnal
2: tudsz. De tőlem fél.
1: Igen.
2: Nem fázol, haver?
3: Nem.
0: Rengeteg fotós látok, de nagyon sok, vagy 8 fotós látok, van valami szakkör most amúgy. De rendes nagy gépekkel.
1: Igen, ezt én is láttam, hogy jöttünk be, itt ilyen nagy teleobjektívekkel. Úgy látszik a soproni, aki nem tudom, készülnek, vagy fotószakkörre járnak, nem tudom, de nagy fotók készülnek. Úgyhogy...
2: Honnan vagytok, vagy mit csinál?
1: Mit mond?
0: Képzés.
1: Felnőtt képzés.
2: És mi vagyunk az alanyok, hogy csak úgy fotó. Aha.
0: Este gyertek át a hotelbe, majd
2: nagyon
0: lehet
2: kapintani. Nagyon jó, majd küldjétek át a képeket. Jó?
1: Extra pályamunkák születnek az 502-es szobában, csak szólunk. Ott afterozunk a fiúkkal.
2: Lesz egy olyan kép, amikor a Laci a korláton kihajolva. Jó, gyertek.
0: Ez ma már megtörtént, én láttam, hogy Laci már nincs
1: jól. Szóval az, hogy felnőtt képzés van, és akkor ilyen kiadják, hogy esemény van a városban, tessék megfotózni, és akkor gyere közelebb, és akkor visszamentek, és megmutatjátok, hogy a roadshowról rólunk ilyen képek készültek?
3: Mindig van egy témakör, amit meg kell fotózni, és
0: várj, hadd találjam ki a mai témakör.
1: Idősödő, elmúlódó médiasztárok.
2: Rohadj meg!

0: középkorú narcisztikus férfiak.
1: Igen, középkorú narcisztikus férfiak, hogy ezt mondja.
0: Jó helyen jártok.
2: Szépen öregedő férfiak fotója.
0: Lezavarjuk meg őket természetes környezetükben.
2: De várj, és hogyha ezt megcsinálod, akkor mi kapsz róla egy diplomát?
3: Igen, egy végzettséget kapok, fotográfus leszek.
1: Jaj, de aranyos vagy.
2: És ez hova kell manapság? Még hol alkalmaznak fotográfust?
3: Még szerencsére igen, mert azért az AI még talán nem veszi el a munkánkat.
1: Mesterséges intelligencia, Feri, segítek. Csak hogy nehogy összezavarod.
2: Ki az az AI?
1: Azért mondom, AI.
2: Én AI-t tegnap kaptam le. Igen. A születésnapomra AI volt, de hogy az egyébként mi. Igen. Nagyon jó, akkor sok sik.
3: Készültem na itt a riport.
2: Nem baj, az tök jó, értjük. Akkor sok sikert, és hányan vagytok? 18 fotó?
0: Nánási pár, remélem remeg a térded, mert...
2: Remeg.
0: Úgy érzem, hogy elég durva konkurencia van itt Sopronban.
1: Akkor ez volt az, akkor ezt fejtegettük, hogy mi történik. A riposzt kiszabadult, és paparazzi készülnek rólunk, de akkor nem. Akkor itt
0: Bors.
1: A Bors vagy a Blink esetleg megtámadott bennünket, de akkor nem ez volt.
0: Akkor aki fotószakkörös, azok közül ki az, aki elmenne ugye bulvárlabba fotózni?
1: Na tessék, bulvárlab. Na,
0: van néhány nyersanyagom, amit át tudnék most adni.
1: Igen, igen. Csak... A tegnap esti Feri születésnapjáról született egy-két nyersanyag a férfi vécébe.
0: Minden van.
2: Igen, és hova mennél? Amire azt mondanád, hogy új, de jó ez a fölkérés.
3: Én már nagyon régóta fotózom, csak nem volt végzettségem. Ah. Ez nekem most nagyon jól jött.
2: Több pénz, ha van papír, az mindig több pénz.
0: Nem csak a pályázatok miatt kell neki, hogy be tudja rajta tegelni, hogy tessék, tessék.
1: Igen.
0: Na de hol van a Gábor?
1: Gábor, itt van, hát figyelj, itt van legyek, Gábor is, gyerekek. Legyek. A mi kis kabala figuránk átverekedte magát Győrből Sopronba. Hello, Gabikám.
4: Madátsegű, szép délutánt kívánok mindenkinek.
1: Mi újság, jól
0: vagy? Azt értem, hogy madátsegű.
1: Madátsegű, egyébként
2: azt is lehet, hát hol jött akarsz olyan?
4: Madárcsicsergős, szép délutánt. Jó, így jó.
0: Gábor,
2: milyen volt a Győr-Sopron viszonylat?
4: Teljesen jó volt, minden rendben volt. Vonatpótlóbusszal jöttem Csornától.
1: Jó, hát még azért Lázár hagyott itt egy kis utóéletet.
2: De ezt tudtad, hogy felszálltál, vagy közben közölték?
4: Nem, nem, én tudtam, csak nem arra buszoszálltam, amelyik szerettem volna. De végül is nem volt baj, mert 40 perc hamarabb ide értem, mint szerettem volna.
1: De milyen empatikusak a Sopronyak? Valaki bemondta,
2: így jártál.
4: Hát na most azzal jöttem
0: ez
4: volna...
0: Ez a hagyatló nyugat, ez nagyon durva.
4: Igen. Hát most azzal jöttem volna, amivel akkor az túl egyszerű lenne.
1: Persze, Gábor, meg te szereted egy kicsit megtrükközni a dolgokat, kicsit átszállsz, leszállsz,
4: így
1: infót gyűjtesz közbe, érted, aztán jelentést írsz a mávról. Hát nem olyan egyszerű, te csak úgy ide gyere.
4: Jó, egy gyesebb van, tehát ez...
0: Gyesen vagy?
4: Igen, gyesen vagyok, most szültem le, és adtam egy 40-est így.
0: Nagyon furcsa lesz ezt a
2: jobb a gyesev?
4: Tessék?
2: Jobb a gyesev?
4: Hát, eddig jobb volt egy-két évvel ezelőttig, amíg a MÁV nem szerzett benne nagyobb tulajdonrészt.
1: Igen, azt is beszippantották, hogy bekebelezték, ott
4: hát,
1: is volt valami.
4: Elég sok hozzá nem értő bekerült itt a gyesevnek is a vezetésébe, a MÁV-tól.
1: Na, ezt most jól megkapják.
2: Adjad neki,
1: keményen.
4: De, mert tényleg addig, amíg ez nem történt meg, hát mert lényegében a gyesev az eddig nagy részt egy osztrák kézben levő cég volt, és akkor, ha jól tudom, most pontos számot nem tudok mondani, de nagyjából a tulajdonrésznek 70-80%-át magyar kézbe átvették.
2: Kicsavartuk a labancok kezéből. Ez az.
4: Mi nem közösködünk itt a osztrákokkal, nekünk jó az, amit mi rontunk el.
2: Hát kérdezd meg a soproniakat, ők szerintem azért kicsit jobban odahúznak, nem?
4: Hát gondolom. De egyébként minden rendben volt.
1: Jó, Gábor.
4: Visszafele Győr felé Csornáig megint vonatpótlóbusz lesz.
1: Szeretette ezt, tudjuk. Mindig elmondott, hogy
0: szereted, akarod, vállalod.
1: Igen, szereted, akarod, szeretette ezt, igen.
0: Tegnap mondtuk, hogy áthozatunk téged helikopáterrel, hogy beraknak téged az ötcsillagos hotelba. Nem kellett neked.
4: Félek, hogy tériszonyom lesz.
1: Tényleg egyébként
4: most hotel. Most olyan magasról kinézni.
1: Igen, ez veszély mondjuk téged annyira nem nagyon fenyeget. Na jól van, oké, gyorsan egy-két SMS. Azt mondja, hogy jöttem víslit zabálni, senkinek nincs esélye. Üdv a nagy darab fekete sapkás srác a második sorból.
2: Hol vagy?
1: Oda néz.
0: Számolni nem tudná az a harmadik sor, de ettől függetlenül szurkolok neked.
2: Jó, már elé álltak.
1: Jó, már besűrűsödtek el a tél. Ő elküldte SMS-be, jöttem víslit zabálni, senkinek nincs esélye. Egyébként figyelj!
0: Ezt szeretem. De nézd a szemébe, ő egy igazi férfi.
1: Egyébként van benne valami vad. Tehát, hogy látom, hogy ugye a 30 víslit azonnal eltüntet. Egyébként még nem jelentkeztek, tehát hogy egy jelentkezőnk az,
0: az ki
1: lehet.
0: Az, aki kihívónak érzi
2: magát. Jó, hapsik, ebben. Csak hapsik, mm-hmm. Tehát három hapsi fog ma küzdeni.
0: Hú, azt tegnap... a bőrkabátos srácot nézd, csak ott a kis betonhofitot, na, őt.
1: Tegnap gyerekek, a csajok baromi gyatrák voltak, tehát hogy az nagyon gyatra volt. Ilyen kis kanállal, kézzel, villával felvágva, szalvétával fogták a virslit.
2: Hát hogy... nőiesen, hát érted.
1: Hát kis izék voltak a csajok.
0: Én nem ezt tanítottam nekik.
1: Nem, te megmutattad volna, hogy hogy kell csinálni. Igen.
0: Ez van, de ma most átmegyünk mocsokba. Jó. Ezt már nem lehet tovább csinálni. Ezt,
1: egyébként egy evőverseny gyerekek az férfiaknak
2: az
1: szól.
2: Így ezt is így van, kell, meg nem? Ott kapkodni kell befele a cuccot. Érted, nem úgy van, hogy tényleg, amit tegnap láttunk a lányoktól. Aranyosak voltak, kedvesek voltak, de nagy küzdőszellem azért nem mutatkozott meg. Majd ma.
1: Azt mondja, hogy hello Sopron, de szeretlek titeket, jött egy ilyen SMS, nem tudjuk, hogy kitől, de nagyon szeret benneteket. A nyári szünetes SMS roadshow is beolvasátok, kérdezi Szabika. Én nem látom, hogy írna a gyerekek. Az van, ha megjön az SMS-e, és én azt észreveszem, akkor én beolvasom, de egyelőre azt gondolom, hogy ő nem ír délután, csak délelőtt.
0: Valaki 17-18-kor írt egy SMS-t, szóval azt neked szól.
1: 17-18-kor? Én arra még nem is frissítettem. Hát ez szűje.
0: Ez Balázsnak tűntek.
1: De miért szólna ez nekem? Igen. Negyedik sorban vagyok, és csípa lyukam. Ezt írta valaki, köszönjük szépen.
2: Jó, ki az?
1: Nagyon fontos információ. 15-ös a vége. Gyerekek, osszatok meg velünk nyugodtan minetet. Azért, mert itt vagytok előttünk, attól nyugodtan írhatok SMS-t, mert én azt látom, és akkor be tudjuk olvasni. Tehát aki nem jut el, és nem tud megszólalni, az el tudja majd küldeni. És figyelj, megőrülsz, megérkezett a nyári szünetes SMS. Hát megbolondulsz. Figyeld, jó estét, már csak 38 nap, 8 óra, 53 perc és nyári szünet, gyerekek. Isten éltessen sokáig, Feri. Van egy ajándékom a számodra, de a részleteket később. Azt a mindenségit neki. Szóval, hogy van egy ajándék a Feri számára, de a részleteket később.
0: Úristen, nagyon izgatott vagyok.
2: Jó, és ő a nyári
1: szünet. Ő a 80-as végű, a nyári, nyári SMS.
0: És itt van.
1: Nem. Ide már egy kávé.
2: Vagy kettő.
0: Nem vagy meglepetése.
1: Most írt SMS.
2: Itt van.
1: Nem, ugye azt írja csak, hogy van egy ajándékot számod, de a részletek csak később. Nincs itt, csak írt egy SMS.
0: Ja, de akkor, de miért?
1: Nem csak azt tudja SMS írni, aki itt van.
0: Tudom, hanem, tudom. De miért akarna bárki írni? Miért akarna bárki írni, ha nincs itt?
1: Hát mert ugye én felszólítottam, hogy írja meg most is, és nézd meg, ő délután is hallgat minket.
0: Szerintem börtönben van.
1: Valami nem oké.
2: Jó, de te azt találd ki, hogy mi a meglepetésem.
1: Na.
0: Szerintem egy langyos, ilyen combeleg kókuszgolyó.
1: Oh. Igen. Azt mondja, hogy fing bele a mikrofonba, te vadállat, Roland vagyok, köszönjük szépen, Roland. Hát gyerekek, Sobronban is megérkeztünk.
0: Amúgy durva, mert amúgy Nyíregyháza nem volt ez, csak mondom nektek.
1: Ti egy ilyen kedves, aranyos, Ausztriába átjáró, szorgos kis város voltatok, dolgoztatok, csomó fogorvosot köztetek, most meg fingjunk a mikrofonba. Mit történt Sopronnal, mióta nem voltunk itt 3 éve, érted?
0: Megvadultak a Sopronnél.
1: Igen, komoly lejtülés van. Igen. Lacinak fugáznám a púzóját.
2: Nem
1: már. Hát, 17 óra, 17 óra, 19-kor jött Laci, fogázzám a púzóját. Mi van veletek, gyerekek?
0: Mi van ma? Mi van, hogy tényleg van valami? Retrogátban van valami? Vagy mi?
1: Egy kedves város voltatok még 3 éve, amikor itt voltunk. Mi történt? Itt elszabadult a pokol? Ez már az új rendszer? Ez már a rendszerváltás? Igen, az még egy régi rendszerben voltunk.
0: Mocskos libernyákok! Állandóan csak.
1: Elszabadult a liberális pokol Sopronban. Ez már nem lehet tűrni tovább. Na jó, mindegy. Hát
0: ne hagyjátok abba, jó? Ne
2: jó, mi van abba, még? Jó, most már menjen.
1: A második, sor, már a második sorban vagyok, és kakilni kell.
0: Ja, Istenem.
1: Jézus, Atya Úristen. Na jól van, gyerekek. Milyen Feri, kérdezi valaki. Illetve az, hogy Feri, miért vagy Trumpos pólóban?
2: Azért, mert nagyon szeretem Trump elnök urat. De mert nem volt kedvem a hajamat megcsinálni.
1: De hogy a triumfot Trumpnak volt ott.
2: Hát ennek olvastam.
0: Én most mondom neked, reggelre megcsinálom.
1: Micsodát, Trump?
0: Megszerzed a kabátját, Trumpos csinálok belőle.
1: Trumpos, igen.
2: Kibontod a
0: hímzést. Kibontom. Az a pár betűt, nem gáz. Ne olvasd fel.
2: Ne, kérlek.
0: Laci válaszolt az SMS falon.
1: Laci le van lakva a sarokban, mint a tanácsi lakás. Ezt adja. Gyerekek, jó van, ja, szerettek minket.
2: Nem volt
1: minket.
2: Rövid éjszakája Lacinak sem.
1: Kapjuk, hogy Lacinak nem volt, ráadásul is jásza van szegénynek, vagy valami becsípődés.
0: Mondjuk, erről nem beszéltünk. Most akkor legyen ez.
1: Azt elmondjuk, hogy én fürdőköpenyben vagyok, érted, begombolva, akkor nem mondjuk, hogy is.
0: Olyan, mint egy ilyen nagyon zsékategóriás, ilyen osztálykirándulás az egész, mindenki fogyatékos, de persze. Nem ez a lényeg, hanem, hogy reggel felkeltünk, és a folyosón találkoztam a többiek, és azt látom, hogy Laci, mint Mordorból, érted, egy ilyen ork, egy óriás terpezben húzza a fél oldalát, mert becsípődött a derekre, majd megjelenik mögött a mezítláb. Vezitláb Sebestyén Balázs, és elkezd, mint, szintén, mint egy ilyen, mint a Notre Dame toronyja szaladni után.
1: Leszázalék volt egy brigád voltunk. Rájöttem a Laci, mert Laci, ez hosszú este volt.
2: Jól áll a brigád.
1: Azt mondom, így jársz, hogy valami történt. De nem, mert ki meg szegény becsípődött valamit, hogy én fürdőköntösbe, úgyhogy erős, erős brigád vagyunk. Gyerekek, hát ez, ez na. Van. Na de. Hú. Szóval, jó. Akkor a lényeg, hogy hoztunk nagyon sok játékot, hoztunk nagyon sok nyereményt, jó, és majd azt is mondjuk, hogy a grill játékkal kezdünk most, úgyhogy ha valaki érez magába erőt, hogy tologasson grill sütőt, ugye ez volt a tegnapi utolsó játékunk, most ezzel kezdünk, akkor az majd jelentkezzen, mert ez a grill slalom, ugye, és itt azt hiszem 100 000 forint a nyeremény.
2: Nem, nem. De majdnem mondom. Jó volt. Mondtam, hogy csütörtökre tudni fogja a játékokat.
1: Ezért mondom,
2: tehát
1: hogy
2: odáig,
1: mondja Feri.
2: Hogy Weber grillt kell slalomoztatni, jó vagy, megnyerik magát a grill készüléket, ami egy elég komoly.
1: És jó, igen, és ez tegnap is így volt.
2: Ez pontosan ugyanígy, igen, akkor se adtunk semmiféle pénzt ezért a játékért.
1: Adjunk ma 100 000 forintot.
0: De nagyon drága az a grill, és hogyha ügyes vagy, vasalódeszkánk is lehet használni.
1: Így van. Azt tudjátok, az amcsik egyébként ezzel járnak a nemzeti parkokba? Úgy vannak meg csak a nagy amerikai autók, hogy ezeket a nagy sütőket, fel lehet, nem fették le ezt a márkát, fel lehet tenni a csomagtartóra, utánfutóra, meg vonóhorogra.
0: Tehát ezt nem lehet.
2: De ezt is lehet.
1: És megőrülsz, és viszik a grill sütőjüket, és úgy mennek piknikezni 2-3 napra, hogy lesátraznak.
2: És aztán nézd már erdőtűz.
1: Én aztán fölzabálja őket egy medve, és mindannyian meghalnak. Hát ez a történet.
0: Akkor Tali a lózsák terén, jó? Én akkor ott kezdem ezt, és
1: eszedbe jutna vinni a grill sütődet grillezni? Igen. Mi magyarok picit máshogy van szocializálva. Nem viszed a kocsi vonóorgán.
0: Attól függ, hogy te is ott leszel? Akkor...
1: nem, de hogy azért ez egy fura. Csak elmennek és grilleznek. Na mindegy, ezt akartam mondani. Szerintem ez egy jó sztori volt. Oké.
0: Okay. Nice.
1: Rendben.
0: Szép munka.
2: Kinek tetszett az előbbi történet?
1: De tudtátok, hogy köszönjük. Így grilleznek az amerikai? Ugye nem tudtátok? Hát most így mással vagy.
0: Ki az, aki csak és kizárólag nyerni jött? Hadd lássam a kezeket.
1: Jó?
2: Uh-huh. Okay. Egész kevés.
0: Jó, ki az, aki veszíteni is hajlandó?
2: Azért, hogy nyerjen.
0: Cukik vagytok, édesaim. Jó, és ki az, aki nem tudja, miért van itt?
1: Na, jó? Oda néz!
0: Okay.
1: Ki az, aki egyáltalán nem miattunk jött? Oda néz, egyre többen.
2: Ki az, aki csak fázik és beállt a tömeg közepére?
1: Ki hiszi azt, hogy ételosztás van és várja, hogy történjen valami?
2: Van ételosztás egyébként.
1: Egyébként tényleg?
0: Ki az, aki azért jött, hogy megölelje Balást?
1: Na, az most menje haza.
2: És mennyi fiú, de jó!
1: Na, ti most mit tegyek haza? Ne, tényleg, van ételosztás, mert hogy a Master Gouda készletereiig, gyerekek, itt megtöbb mindenkit egy kis hotdogocskával. Ingyen is bérbentve, szociális alapon, odáz, nagyon éhes szemekkel ránézel a kislányra vagy a fiúra, és a kezedben nyom egy hotdogot. Úgyhogy, de ameddig tart a készlet, azért ez végesek a készleteink, de most egyelőre zajlik a
0: közétkeztetés. Azt érzem, hogy van most ebbe annyi, hogy kezdjük a hotdog evő versennyel.
1: Jó, azért van nekem idén, hogy Weber grill-el indulunk. Igen. Ma.
2: Tudjuk, hogy nem tűnik fel, hogy itt ott szerkesztett a műsor, de igen.
0: Imádom, ha egy terv sikerül.
1: Nagyon jó az ötlet, nekem azt mondták, kezdjünk a grill játékkal. De...
0: jó, mindegy.
1: Igen. Oké, gyerekek, elmegyünk akkor, befúj a szél, vagy mi történt? Kicsit, mint hallanik valamit, lehet, hogy csak fülesem. Szóval elmegyünk hírezni.
0: Befúj a szél.
1: Reklámozni.
2: Hova?
1: Hát elkezdett, félkor el kell mennünk, gyerekek. Hát ez...
2: de nem az, hova fúj a szél?
1: Sercegett a fülesem, és azt hittem, hogy valakinek, de szerintem az atmoszférában behallottam a térmikrofonból bejövő szelet.
2: Na, ígérem, hogy ma 9-kor lefekszünk aludni. Ez, ami most zajlik itt. Befúj a szél.
1: Igen. Azt írja, aki Balázs a plátói szerelmem, de ezt a férjem nem tudja, aki itt áll mellettem.
2: Hol vagytok? Emeld nem fog... már a kezed.
1: Nem, én nem árulom el, hogy mi a száma, nem fogom beköpni, csak mondom.
0: Nem mondom.
1: 0690.
0: De amúgy figyelj, szerintem kedves... most kell bevállalni. Most Balázs nagyon sebezhető. Tehát most kell rámenni Balázsra.
1: De várjál, de ott áll mellett a férje.
2: Jó, kezdjük azzal, hogy azok a hapsik emeljék a kezüket, akiknek itt van a felesége.
0: Gyorsan szűkíts.
2: Na, jó? Rohadtul gondolkodjatok el, gyerekek, jó?
1: Gyönyörű. Ez szép megfejtés volt. Igen.
0: Jó, most azok emeljék a kezüket, akik erősebbek, mint Balázs.
1: Igen.
0: Na, gyerekek. Figyelj, Balázs, jó, de ugye... mindegy.
1: De lányok
0: csak lányok jelentkeztek. Hát csak mondom, hogy ezért ismerek téged,
1: Balázs. Ezt nézik ki belőlem. Oké, gyerekek, elmegyünk egy picit, jó? Megnézzük, hogy mi a helyzet a nagyvilágba, és akkor jövünk mindjárt 4 perc, pontosan 6:30. Közben várunk közlekedési híreket. Vá, aki hozzá tud szólni a délutáni műsorhoz, hogy mi van velem, mit csinál, munkából jön haza, egészen nyugodtan írjon, mert hogy látjuk a Viber és látjuk az SMS üzeneteket is, aki jelentkezne játékra, bombázza a hostess lányokat, aki forró ölelést és csókot szeretne az Ferihez. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Jó, 3 perc, pontosan 6:30, jövünk mindjárt a hírek után.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
8: Ajándék uzsonnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót sem, foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsidobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
9: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
10: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
11: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
13: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ja, beültem eléd, bocsánat, Eszter, ne haragudjál, elnézést kérek.
2: Jut is, marad is, Balázs, ne haragudjál.
1: Látsz, nőtt a hátam?
3: Ülj át a helyére.
2: Én nem, abban nem ülök bele.
3: Elkapok valamit.
2: Igen. Nincs meg minden oltásom, az a baj.
1: Ide ülök, tessék, és akkor kilátsz te is.
2: Én nem akarok kilátni.
1: Én kimerészkedtem, látod?
2: Ki fogok jönni én is, csak most még adminisztrálok.
1: Az azt jelenti, hogy éppen bejelentkezik este egy masszázs a hotelben nagyjából. Én nagyon durva manikűr, és egy masszázs van neki beírva, van holnap meg egy súlyfürdő.
2: Megrendelés.
3: Cukivás. Más van. Ma egy csomó pénzt elkötöttél, asszony. Elég.
2: Ki vagy te?
3: Elég.
2: Ki vagy te, és honnan tudsz a költésről?
3: Én vagyok a Péter lelkiismerete.
2: Kicsit beugrottam a Half-Price-ba, és akkor mi van? Egy kicsit bementem a Lacival, egy kicsit.
1: Na. Igen, az van, hogy Lackóval ő ketten ilyen női shoppingolós programot nyomtak, mi már rég motoroztunk.
2: Nagyon férfi a shoppingolás volt, elmondanám neked.
1: Igen, férfi a shoppingolás, Laci sántítva vásárolt Eszterrel. Azért azt gondolod, nem ilyen komoly brigád lehetett. És nagy női cuccok vásárlása, minden?
2: Nem, kárpótlási ajándékokat vásároltam az otthon maradt gyermekemnek.
1: Aha,
3: na most csak mondom, a kárpótlási ajándékokat én magam megtekintettem. Ezek valóban megvannak.
1: Igen?
3: Hát de képzeld, de hát nem volt pont hozzá egy táska, valamiben haza kellett vinni.
1: Egy bölcsödének egy komplett karácsony.
3: Igen. Így van, így
2: én
3: van meg egy kis
2: Lacinak
3: táska.
2: Az isi ászából, én fogok megszakadni azért.
1: Persze, nem szabad. Jó, tudod, mit akartam, hogy tudjátok, mit akartam mondani? Láttátok a kelemföldi UFO-t?
3: Mi van?
2: Ez olyan, mint a szopófantom?
1: Igen, láttátok a kőványi szopófantomot, nem? Na, hát akkor ide nézzetek.
3: Kelemföldön UFO-ját.
1: Kelemföldön, most mindjárt megmutatom majd a híreket, erről szól minden, hogy Kelemföldön UFO tevékenység zajlott, érted? De ez komoly. Most tudom, hogy kimondom azt a szót, hogy Kelemföld, már nem lehet semmit komolyan venni. Ki az Isten lát Kelemföldön UFO-t? Senki.
2: Jó, de Kelemföld nagyon fura hely. Mindig
1: ezt
2: az
1: mondom,
2: volt,
1: igen, Kelemföld.
2: Az ott az a buszpályaudvar.
1: És nincs más. Ennyit tudunk Kelemföldről valójában.
2: Nagyon ijesztő.
3: Jött vagy ment?
1: De várjál. Beraktam a közös csoportba, hogy erről a hírről beszéljünk. Erre Juli visszarakta a Viber csoportba, hogy az ő fia is látta az UFO-t. Oh.
2: Jó, de Juliéknál azért.
3: Na.
2: Tudod?
3: Na, hát most tudod.
1: Nyilván az egész család rottyogan, persze, a Sanax meg a...
2: Nem az, de még a reggeli teába is kerül egy kis rúgocska.
1: Látott-e valaki itt most, drága Soproniak, hagyd kérdezzük meg teljesen őszintén, ma éjszaka, tehát ma éjszakáról holnapra, vagy mára virradó, vagy hogy van?
3: Tegnapról mára virradó éjszaka.
1: Tehát tegnapról valamilyen furcsa, szokatlan égi tevékenységet. Volt-e valami, bármi? Hogy
3: jó, a földi tevékenység is, nem kell égi. Én kevésen.
1: Jó, akkor ezt kijelentetjük, hogy Sopronban nem történt. Mit lát, Paksról jöttél?
3: Várj, honnan?
4: Ő itt a Marsról jött szerintem.
1: Tényleg?
5: Ezt tudom cáfolni, ember, tehát két lábam van, tehát meghajom.
2: Ismétlem, ember vagyok.
4: Ne higgyen nekem, a Marsról jött, és tényleg.
5: Én amúgy tudok intézni égi jelenséget, ha nagyon akarjátok, úgyhogy megcsináljuk.
1: Na, mi az égi jelenség? Hogy csinálod az égi jelenséget? Mit csinálsz?
5: Tényleg, petárdát kollégiumban mi kidobjuk, aztán az így az egész így berobban.
1: Fiereket a szemed se áll jól, úgyhogy rajtad látom, már nem úgy értem, de hogy itt, tehát, hogy veled van probléma. Azért, tehát a szülők nem nyugodtak, amikor iskolában vagy, az látom rajtad, hogy nagy csibész vagy.
5: Erre nem mondok semmit.
1: Hova jársz? Hova jártok suliba?
5: Itt a Soproni Vas és Villamosipari Technikumban.
2: Ó, a technikumosok azok mindig a lehúgottabbak.
1: Az ott huncutság van, de ott a csajok nem is nagyon járnak, nem?
5: Hát van egy sporttagozat igazából, de...
1: Igen?
5: Igen, de nincs.
1: Ez itt csak fiúk az osztálykiránduláson, az elég szomorú,
5: hát
1: nem?
5: Most szóval... volt, igen, 33-an vagyunk fiúk informatikán, igen.
6: Felebe tehát... van baszva.
1: Na, hallom! Ah, hát mondom én, hogy ezt szemben sájol.
3: Mi ez a rendetlenség?
2: Igen, lamparty.
5: Többiek cigiztek. Kettőt azért, jó, volt olyan is, aminek, de...
1: Nagyon szép hírét viszitek az iskolának. Az iskola igazgatójának a nevében meg kell, hogy dicsérjelek benneteket. Nagyon büszke lesz rátok, hogy itt vagytok.
3: Most így
2: a régió, hát inkább ez, mint állandóan a telefonját nyomkodja.
5: Lehet, hogy hazudtunk.
1: Igen?
5: Attól függ, tehát el lehet hinni, meg ne, tehát nem muszáj hinni.
3: Tényleg UFO.
1: Na mi van? Rájöttél, hogy holnap be kell menni az iskolába. Mi bemondtad a nevedet, hol jársz? Jó, neked a kampec, véged van. Ennyi volt.
5: Ne rúgjanak ki. Itt szeretném mondani itt a...
3: Ilyenkor kell mondani, hogy nem ittunk semmit, vicceltem.
1: Igen.
5: Poén.
1: De mit csináltok az osztálykiránduláson csajok nélkül? Hát hogy lehet, hogy osztály ennyi fiúval együtt járni? Hát nincsenek csajok.
5: Hát igen, vannak érdekes fiúk az osztályban.
1: Na, hát ezt nem
3: szerintem hiszem. Nem folytassuk.
1: Hihetetlen. Na ezért nyert a Tisza. Látod? De jött egy érdekes hűben. Azért az ember már gimiben azért
2: én csak
1: már...
2: azt kérdezném, hogy technikumban jártok sok minden azért ezt, de hogy operáltatok át kollégát? Tehát volt ilyen, hogy...
1: Igen.
5: Egyelőre nem.
1: Jó, és akkor hol tud az ember ismerkedni? Hogy hol lehet csajozni? Hát egy suliba, ahol csak fiúk vannak, hát egy kamasrácnak már kell ismerkedni.
5: Jó,
1: nem?
5: A kollégiumban lehet.
1: Jó, mert ott vannak csajok.
6: Csak nem ajánlott.
5: Igen, aha. Csak el vagyunk különítve. Tehát, hogy így full külön emelet.
1: Én amikor koleszos voltam, én voltam koleszos, beköltöztem kollégiumba, az Árpádit egyik oldalán volt az iskola, az Árpádit másik oldalán laktam, ennek ellenére én beköltöztem a kollégiumba, és két hónap után kivágtak. Tessék? Tudták, csak volt szabad hely, és mi mindig fölszöktünk, a harmadikon voltak a csajok, és fölszöktünk éjszakára, onnan föl lehetett menni, és iszonyat partik voltak, mikor lefeküdt a nevelőtanár, Blaskó tanár úr, így hívták, hatalmas csicskalángos vert le neked kézzel, brutál prosztó volt az öreg, már meghalt szegény, akkor fölszöktünk a harmadikra, és akkor ott volt a csajokkal a bulit. Csináltok ilyet?
6: Hivatalosan nem.
5: Attól függ. Tehát lehet is, meg nem is.
1: Igen, jó, nem, okay, nem kínoznak. Jó, jól van. Oké, okay, köszi, hogy jöttetek. Mit csináltok itt, vagy miért jöttetek?
5: Egyszer ugye ettünk fésit. Igen, fotóért, úgyhogy ezt mindenképpen szeretnénk, és természetesen a Balázsékért, úgyhogy mert nagyon sokat hallgatlak titeket már 4 éve,
2: na, 5, ez lesz abból, aki hallgat
1: téged. Erről mi tehetünk.
3: Életem olyan rendesen indult, de...
1: Igen, meghallgattalak titeket, és tehát ez lett. Jó van, drágák vagytok, köszönjük szépen. Akkor érezzétek jól magatokat. Mi van a grilles versenyünkkel?
3: Most... Oda kéne menni, haver.
2: Amúgy ők nyerhetnének egy grillet, a koliba milyen jól jönne.
3: Hát óriási, a harmadikon szerintem nagyon igen. Örülnének.
2: Hát de most betolják a tanári, most cső.
1: De Lackót ismerve lehet, hogy már megvannak a grillezős játékai.
3: Megvannak?
1: Hol? Már megvannak. Figyelj, ez nem egy szakkör, ez te egy szakma, érted? Hát a Laci már kiválasztotta a grillezős játékokat. Jó,
2: az de, SMS írók közül választott?
1: De még evésre jó lehetsz. Még evésre, ha akarsz virzsizni, akkor jó leszel?
3: Na, bajnok, na? Akarsz bajnok lenni? 100 000.
5: Simán. Próbáljunk ki.
1: Mit csinálnál? Mit csinálnál 100 000 forinttal? Mit csinálnál?
2: Ja, nagyon féltem a kérdést.
1: Okosan mondja.
3: Okos legyél.
5: Elindám el enném. Mindenképpen nem...
2: OnlyFans
1: tartalmazásra. Jó, ezt gondolnád. Hagyd a francba választ.
3: A nagyobb része jótékonyság, ugye?
5: Elutalnám.
1: Kinek?
5: Szegény a háromlábú macskáknak először is.
3: És ami marad...
5: Ami marad, azt meg...
6: Örömlányok.
1: Örömlányok. De most, ha eddig nem rúgtak ki, most van vége.
2: A szomorú igen. Lányoknak kell utalni, nem az örömlányoknak.
5: Igen. Közútra mindenképpen.
1: Közútra.
5: Mert így van, az arra szükség van.
2: Kártyú pénz.
1: Jól van. Oké, figyelj, szerintem visszajött. Élenik a Dirén, azt mondom, hogy nem rúgjuk ki őket. Rendes átok ezek. Na, mi van a grillesünkkel? Engedjétek át Ferencet valahol, vágját a tömegen. Jó? Érítsd meg a népet.
3: Ketté választom, érted?
1: Aki ez a Ferenc hozzáér, az...
2: Nagyon fél
3: az ájuljon el.
1: Igen, meggyógyul. Ájuljon el azonnal. Feri olyan, mint Michael Jackson. Bármelyiketek hozzáér, azonnal összeestek. Nem tudjuk, mi van Ferivel, de ma nagyon férfias. Baseball sapkába nyomja az öreg. Tegnap a születésnapon...
3: Miért? Adjál már, ne öregeszél, ma olyan rohadék vagy.
2: Így 59 éves vagy.
3: Hordozlak magammal egy hete, vagy nem tudom, mikor indultunk. Erre most itt kés szúrsz belém.
1: De nem, megdicsértelek, komolyan, ma jó?
2: Hát kanalat nehéz.
1: Ránézsz, és azt mondom, Feri, jól áll ez a baseball sapka. Tehát ez úgy jó. Nem tudom, hogy mit rejtegetsz alatta, de hogy...
2: Szerintem Kapcsi csinált vele valamit.
1: Igen, Kapcsi összeborzolta a szaunába hajadat.
3: Igen. Kapcsinak más dolga volt, mert nagyon sietett föl a szobájába, de csit, ja. Erről egy szót
1: megint
3: sem.
1: Kiújult neki, nem baj, jó, hát majd Kenny, és akkor megoldódik. Hol vannak a játékosok?
3: Itt állnak előttem, van egy Szabolcsunk, aki egy viszonylag normálisan kinéző férfi. Norbiról egy kicsit később fogok beszélni, jó?
1: Igen.
3: Szabolcs, helyi erő?
7: Igen. Igen, itt lakom sokkal.
3: Nagyon helyes, és átjársz dolgozni.
7: Pontosan.
3: Hogy eltaláltam, még nem volt túl nehéz.
1: Jó, igen, nem lősz mellé.
3: Egy fantasztikus hegesztő emberrel állunk szemben, aki Weber grillt fog tologatni. Tudod, hogy kell fölnyitni? Igen, tudod, mit kell csinálni? Oké, oda-vissza szlalom. És akkor most térjünk át Norbira, akiről már látjátok is a képet a kivetítőn.
1: Igen, látjuk azt a mindenit. Hát,
3: akarsz valamit kérdezni?
1: Miatt akarták betiltani a Pride-ot.
5: Az előbb mondtad, hogy nem vagyok normális, úgyhogy...
1: De ez mi ez, ami szörme után... rajtad? Vagy mi ez? Valami bunda? Vagy mi van rajtad?
5: Nem, ez... Egy egyszerű...
2: Félmeztelen vagyok.
3: Ebbe jár, érted? Ilyen benyomja.
5: Most hideg van, ilyenkor ez kell.
1: Egyébként
3: jó, de nagyon menő a napszemüveged ezzel a fehér kerettel. Te vagy fiú együttesbe vagy?
5: Igen, fiúba. Teljes mértékig fiúba.
3: Melyik a leghíresebb dalotok?
5: Egyébként látószemüveg, tehát kell is, hogy lássak.
3: Jó, de bátor választás, jó, menő,
2: mi
3: menő.
2: Mi az a látószemüveg?
3: Hát a, nem tudom. Dioptriás.
2: Ja, oké. Okay.
1: Ja, a dioptriás.
2: Az a spirituális dolog.
1: Igen, bestselleremet köszönt mindenkit, aki belenézett.
2: Aura porszívózó.
1: Igen.
3: Jó, Norbi, nekem te tűnsz az esélytelenebbnek, ne haragudj, hogy, de ezt nem akartalak vele bántani, csak úgy, aki ilyen technikai eszközökben nem nagyon van otthon, azt érzem, míg van ugye egy nagyszerű hegesztő emberünk. Te mivel foglalkozol?
8: Én szabadidőmben az autóimat szerelem, tehát nem nézitek ki belőle.
3: De mi, ne, hát így elsőre de mi, nem, de nem szabad, és ha nem szabad időben?
8: Ha nem szabad időmben, akkor a határ túloldalán raktárban dolgozom.
3: Megleptél te
2: akkor
3: is.
2: Akkor mások autójával.
1: Igen, akkor raktárokat
3: törjük. Ennyire szarok a kocsijait, hogy szerelni kell?
8: Hát sajnos 20 év felett van mind.
3: Oldtimerek, mi?
8: Igen, az egyik 27, úgyhogy
1: azt a lassan most már neki. Közeledik. Az komoly?
3: Az jó, az jó. Na, ez nagyon szép teljesítmény, majd meglátjuk, hogy a Weber Grill bajnokságban mi lesz a teljesítmény. Tudjátok, sapka föl, egy, csak akasszátok a nyakatokba legalább a kötény, nem kell megkötni, fölvenni a kesztyűt, kinyitni a grillt, végigtolni oda-vissza.
2: De azt gyakoroltátok a nyitást?
3: Te is tudod nyitni?
8: Igen, igen, már le is próbáltuk egy.
3: Jó. Hát ez óriási lesz. Jó, gyerekek, akkor megvagyunk.
1: Őrület, amit van, őrület. Igen.
3: Na, 3, 2, 1, tessék! Elindult a verseny, eddig a sapka fönn van mindkét versenyzőn. Norbi azt választotta, hogy nem tudja, hogy hogy kell fölhúzni a kesztyűt, de reméljük, hogy mindjárt sikerül neki.
1: A kesztyű azért kell, mert forró a grill?
3: Igen, igen, ja, igen. Nem, nem forró egyébként, de most eljátsszuk, hogy az, és elindult a verseny, a Norbi a második helyen van, hogyha szeretnétek bármit tudni erről. Visszafelé is tönkre. Tudod te, mibe kerül az a gép? Úristen, gyerekek, hát itt Szabolcs megállt, és Norbi, hát gyakorlatilag orrhosszal, de már nagyon-nagyon keményen vezet, azt még majd föl kéne állítani, de teljesen mindegy, mert Norbi az esélytelenek nyugalmával megállt, tapsoljátok meg ezt a hős, figyelj, gyerekek!
1: Itt borultak a grillek, azt jött minden, leszakadt a tető, olyan volt, mint egy Forma 1-es baleset.
8: Az esélytelenek, ugye?
3: Igen, látod, hogy itt én megszóltalak, hogy biztos nem megy, Szabolcsra tettem volna, hogy ő a bajnok ebben, mert mégiscsak hát technikában otthonosabban mozog, viszont szlalomban nem, az autózáshoz az meg kell, Norbi. Figyelj, gratulálunk, tiéd
2: Szabolcs
3: a cucc.
2: Szabolcs elviszte magát szerintem.
8: Köszi, szuper lesz, igaz, hogy szétzúztam, de...
3: Mely, hol? Mit? Ja, Istenem, nem baj, hát azért egy ilyen izé grilltárcát, azt bármikor tudsz kalapálni egyet. Szabolcs, hol úszott el ez a győzelem?
9: Beleakadt a lábam ide a...
3: Jó, a saját
1: lábam, a macska kőbe, elestem azt állni.
2: Szabolcs, hogy halljunk már kicsit beszélni, addig nem hallottuk a hangját.
3: Szerintem most már nem akar, szóba se akar velünk állni.
7: Hogy mit szeretnél kérdezni?
2: Szabolcs, légy szíves, mondj, kedvenc vers, kedvenc idézet. Nem, azt szeretném kérdezni tőled, hogy bármit tehetnél Ferivel.
3: Hát így most, hogy a második helyen végzett, szerintem szíve szerint megütne.
7: Nem, megölelném.
3: Na gyere, gyere! Oda nézzetek a két férfitest összeérni.
1: Jól van, gratulálunk, srácok, ügyesek voltatok.
3: Köszönjük szépen, gratulálunk, Norbi, király vagy.
1: Gratulálunk.
8: Köszönöm szépen.
3: Nagyon szívesen, kedves egészségedre viheted a grillt, ti meg gyertek ide, majd akkor jön a következő játék.
2: Tetszett a Szabolcs hangja, ilyen rajzfilm karakter.
3: Mit teszel? Hello.
1: Igen.
10: Hello, hot dogod.
3: Most kaptad tőlünk?
10: Igen, és nagyon-nagyon finom.
3: Látod? Persze, mit gondolsz, mit adunk, de tényleg.
1: Ilyen rendesek vagyunk, ám itt etetjük a népeket is közben. Na most közben kirögtetek a kelemföldi UFO-val, de megtaláltam a hírt. Figyelj, hallgat csak.
3: Uh-huh. Én meg az UFO-t találtam meg itt a közönség között.
1: Érdekes felvételeket készítettek a kelemföldiek egy repülő tárgyról. Azonnal el is indultak a teóriák, miszerint UFO vagy esetleg drón látható a képen. Felbojdult kelemföld, elképesztő látványban volt része május 9-én szombat este azoknak az embereknek, akik kelemföldön élnek. Olvasók megerősítették, hogy több különböző ponton egy villogó, mozgó repülőtárgy jelent meg az épületek felett, sokáig el is időzett, szemtanúk több felvételt is tudtak készíteni.
2: Nem csak a Lázár ment el?
1: Igen, kicsakoltak a karmelitából még néhányan.
2: Egy utolsó kör.
1: Még egy utolsó repülés. Volt egy
2: nagy fejlesztésünk, amiről nem beszéltünk.
1: Elképesztő felvételeket tettek közé a szemtanúk. Tehát is itt vannak. Társas házak felett lebegett egy ismeretlen repülőtárgy kelemföldön szombaton.
3: Képet, légy
1: szíves. Érted? Ezek támadnak.
2: Képet is, és van hallgatónk, aki látta?
1: Nem, hát itt sok...
3: Nem, ez kelent Földön volt, most meg Sopronba vagyunk, nem ide 200 kilométerre.
2: Nem úgy értem, nem nézünk,
3: kilométerre.
2: Hanem hallgatunk, aki hallgat minket, és SMS-t ír, és nincs itt, és ott volt, és rávilágított, belelézett a szemébe, na ő írja.
1: Igen, a videókon és a képeken az látszik, amit a vélhetően fémből készült tárgy egy helyben áll, gyorsan felváltva villog, aztán mozog, végül eltűnik, sokan azonnal találgatni kezdtek, rengeteg olvasó jelentkezett, hogy látott furcsa fényjelenséget Kelenföld felett szombaton. Na, mi történt akkor? Tessék.
3: Be voltak rúgva mindannyian, szerintem.
2: Szombat, de... akkor volt a buli, nem?
1: Nem, várjál, a buli az... Szombaton volt a buli.
2: Jó, akkor örülnék, ha nem vesztegetnétek az időnket ilyen témákkal, mert akkor csak oda vetítették.
1: Tehát szombaton oda veti, akkor a buli volt a Kossuth téren, hogy oda vetítették fel a drónokat.
2: Is. Ugye a külföldi szavazók.
1: Igen, megérkeztek külföldi. Igen. Valószínűleg nem drón felvétel, drón volt, megállapították szakértők, hogy drónok ilyenkor nem repülnek. Zöldes fénnyel villogott az ismeretlen tárgy, majd tovább tűnt, rengeteg szemtanú jelentkezett, hogy ő is látott furcsa dolgot az égen. Ez Kelenföld, gyerekek. Mm-hmm. Hoppá, ott történnek a nagy dolgok. Na mindegy, csak mondom.
3: Oda nem vittek ebből az azbesztes cuccból, ugye?
1: Nem, az holnap kapjuk majd szombat.
3: Az holnap jön.
1: Az holnap kapjuk. Miért teljesen lehetetlen?
3: Nem teljesen lehetetlen, csak megint a Juli is átküldte a képet, ugye, hogy a fia vagy a férje videózta ezt. Hát semmi nem látszik rajta, gyerekek. Van egy pötty a közepén.
1: Igen. Szombat este biztos nagy buli volt a Dürerben. Igen, Laci. Igen. Kelenföldön láttam már rosszabbat is.
2: UFO vagyok, hívjatok.
1: Igen, UFO vagyok, ott voltam.
3: UFO-nak tulajdonképpen örülnek Kelenföldön, mert nem veszélyes.
2: Igen. Igen, az igen. Helyzet.
1: Nem tudom, ki léheg a mikrofonba ennyire hangosan, de nagyon beindított. Üdv B. Köszönjük szépen. Nem, azt halljátok, hogy vannak ilyen térmikrofonjaink kirakva. Nem, ez Feri reggele, a mosdó fele.
3: De ez csak az, ami kiérek.
2: Remélem, nem zavarul, hogy végre közel tartok.
1: Eszter megtanulta kezelni a mikrofon. Hú, ez jó, ez majd színvonalas. Egy színvonalas műsort készítünk, Macska, hogy mondjam.
2: Na, örülök, hogy itt lehetek.
1: Nem lehet, hogy Pataki Attilához jöttek az NK-s pénzek miatt egyébként? 5 milliós kampánypénzt kapott a izja.
3: Meg 150-et.
1: Igen. Tehát kimenekítették az UFO-t a bukta után, azt írja valaki. Patakit elvitték, igen. De most, halljátok ezt a nyávogást? Hogy miért?
2: Ez belőlem jó.
1: Ja, hogy ez egy kislány? Ó, nem azért gondoltam, ne haragudj, csak nekem atmoszférában jön be a mikrofon, és hogy egy gyermekhang. Jó, bocsánat, azt hiszem, hogy nyúznak egy macskát.
3: Gyermekeket mondom. Sértett meg Sopronban.
1: Igen, macskát nyúznak. Azt hittem. Na mindegy, jól van, gyerekek. Egyébként ti még mindig nem, ugye? Tehát ti az anti-UFO hívők.
3: Én nagyon vagytok. Vártam ezt, amikor megjött a hír, én nagyon vártam, hogy végre bizonyító erejű fotó jön, vagy videó. Nincs rajta semmi.
1: Az
3: egy pötty izé villog.
1: Az a baj, Gyuli tényleg szétrombolta a témámat is. Azt mondta, hogy ezt látták a gyerekeim is. Mondom, Gyuli, tedd be a videót. Berakott egy fekete videót.
2: Egy óriászonyaga.
1: Egy pöttyel, érted? Mondom, Gyuli, ez a mérülállomás is lehetne, érted? Tehát én nincs ilyen. Beraktad, az az.
2: De ők a családdal hogy nézhették ezt a videót? Fiam, ez egyszer sokat fog érni. Ott megy a pötty.
3: Aztán leszel ebből a videóból, gyerek.
1: Felvetted a Kelenföldi UFO-t, büszkék vagyunk rá, és azt látod, hogy ilyen sötét égen valami kis pici pötty áthalad.
2: Hívjuk fel a Musimbe Dávid Denis, hát ő az UFO szakértőnk.
1: Miért?
2: Hát ő lát az UFO-t a lovászra, emlékszel? Akkor jöttek Makóról haza, és akkor volt, hogy haza kísérte őket egy UFO. Hát akkor amúgy Denis ott lakik Kelenföld mellett.
3: Akkor megvan, akkor jó. Ő maga volt.
2: Denis, ezek még mindig nem mondtak le rólad.
1: Jó, akkor ma még Denis előkerítjük, hogy látott-e valamit szombat este Kelenföldön.
2: Jó, szerintem, hogy legyen ő a hivatalos
3: UFO megfigyelő.
1: Bármilyen UFO sírunk van, Denisre rácsörgünk, ugye, humoristára, hogy mondja el nekünk, hogy ő mit lát. Látott-e valamilyen szokatlan égi jelenséget Kelenföldön? Jó, írjál már neki, hogy keressük. Kivételesen délután. Nem fog elhinni, hogy miért keressük délután.
2: Úgy, mert... hívjuk azonnal, nem mondjuk sem, csak hívjuk fel.
1: Hívjuk fel, hogy mit látott, jó? Mi a következő játékunk, drága soproniak? Mondom, Master Good Virslievő bajnokságunkkal megyünk tovább.
2: A kedvencem.
3: Férfit hozzá!
1: Kinek üres a kis pici pocia, aki az, aki meg tudna enni egy csomó.
3: Várjatok, gyerekek, a bajnokot kinyírták, aki először jelentkezett.
2: Mi az, hol a bajnok?
3: Ja, ott vagy. Van, ott van. Mondom, téged már megöltek.
1: Nem, őt kell, ő nekünk kell, látom rajta.
2: Nem, meg van az a srác a fülbe alul, aki úgy, kicsit ilyen Tokyo Hotel, kicsit Beton Hofi, te vagy ott, igen. Ő is jónak tűnik, mert jó. innen egy, okay. Egy beleset valahonnan. Onnan,
1: egy beleset? Jó, de hogy nem én mondtam engem, ezért már meglincselnének. Ott az a beleset, gyere ide.
2: Egy belesek egymás között.
1: Igen. Na jövünk mindjárt 5 perc, a pontosan 6 óra, egy pici reklám, pici muzsika, aztán itt vagyunk már is.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek itt, adtok, akkor tőlem bármi belefér.
12: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
12: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni live mix is a Rócsóval!

Nyomjon magába minél több virsit a Mester Good virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A külvilág zajos. Az otthon csendje az Internord nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
8: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
9: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
10: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és pullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes, puha rágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és pullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
11: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
12: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhangeri.hu-n.
13: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
14: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
15: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
16: Skoda.
17: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
18: Autóüveg Pilkington.
19: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink.
16: Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
18: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
19: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
20: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Válts a jövőre. Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, illetve az omodajco.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
22: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
23: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: rá. És azt mondta, hogy akkor Sopron.
1: Mondjuk Debrecenből átvonatozni.
0: Az kemény.
2: Jó, először mondjuk majd, ha megérkezett.
1: Jó.
2: Vagy jelentkezett elő a pultnál, nem is tudom, kirakasztam rá.
1: De várjál, itt akkor az lesz, hogy elindul egy ilyen, én Kolozsváról jöttem, én Londonból jöttem, én Új-Zélandról jöttem.
0: De gyalog.
1: Igen, egy gyalog jöttem Kanadából, átúztam az Atlanti óceánon. Tehát, hogy ha most neki adunk valamit, akkor itt egy megállíthatatlan.
2: Nem, először is csak próbáljuk meg számon kérni.
1: Jó, hogy mit akar tőlünk, miért nem hagy minket békén.
2: Így van. Így
1: utazott
2: van.
1: 4 órát, vonatozott, kocsizott, mit akarsz tőlünk?
2: De ha már nagyon nyomulós emberek, nem hívjuk fel a UFO szakértőket?
1: De, gyerekek, hát várjátok, itt komoly UFO szakértők vannak, ugyanis kiderült, hogy Denis Kelenföldi a 11. kerületben lakik.
0: Mondta, hogy látta.
2: És ő már látott UFO-t, össze tudja hasonlítani az UFO-kat egymással.
1: Igen, ugye beszámoltunk itt egy nagyon fontos hírről, mi szerint Kelenföld lázban ég szombat óta, ugyanis földön kívülieket láttak az égbolton. Érted? Mennyire kész lehettek ott Kelenföldön? Tehát ott láttunk, ahogy írtam, ott láttunk elég durvá dolgokat.
2: Mennyi ott a károsanyag kibocsátás?
1: Hát ott nagyon sok, meg a károsanyag fogyasztás is a kelenföldi pályaudvaron az aluljáróban. Ott nagyon durva dolgok történnek.
2: Elkezdett érdekelni Kelenföld.
1: Igen, Kelenföld nagyon jó hely. És Denis kiderült, hogy 11. kerületi. Na most kérdés, hogy otthon volt-e, bár szombat este, ugye?
2: Tudja, hogy otthon volt. Kisgyerekes apuka, mit csinált volna?
0: Föllép.
1: Hát fellép. Hát
0: ő egy népszerű művész, nem tudom, hallottál-e róla.
2: Szombatonként ritkán lépünk fel ám amúgy, inkább igen. Pénteken meg hétköznap.
1: Válogathattok?
2: Hát nem azt mondta, hogy válogathatunk, de azt
0: mondta, szombaton senki nem hívja őket, érted?
1: Szombaton nem. Na, mindjárt megkérdezzük Denis, mert itt van velünk, ami UFO szakértünk. Hello Denis, jó reggelt, vagy jó délutánt, vagy szép estét. Szia Denis, ciao.
3: Idegen civilizáció és űrlékutatás adatbázis.
1: Na, mi újság van?
3: Mi a helyzet, gyerekek? Itt láttatok a szomszédba? Milyen objektum volt? Hogy nézett ki? Hány órakor?
1: Mondom neked a pontos adatokat. Kelenföldön vasárnap délután láttak mozgó repülőtárgyakat a 11. kerületben, és Kelenföld fölött megerősítették olvasók, hogy valóban ott volt, nem tudják, hogy mi őrület van állítólag. Láttál-e valami szokatlant?
3: Ilyetem, hát én piacon voltam amúgy az délután, ott nem volt elég, nem volt friss az áru. Figyelj, nem, ezt nem láttam, de én egy éve, nem, másfél éve láttam én ezt, a mai napig senki nem hiszel nekem, nem semmi, de léteznek, vannak gyerekek,
2: Denis,
3: én teljesen azóta rajta vagyok.
2: De tudod, hogy ezek téged keresnek?
3: Hát lehet amúgy, lehet, van egy kitartozásom amúgy.
1: Igen, van egy komolyabb tartozás.
2: Ott pont, ahol laksz, ott tűntek fel, ez nem lehet véletlen.
1: Igen, de várj, mit láttál másfél éve? Az mi az a sztori pontos, amit Eszter elmondott?
3: Hát jöttünk haza Makóról, fellépés volt, Teltház, Vastarsos, nem ez a lényeg. Jöttünk,
0: plusz az igen, italok, igen. Ugye? Plusz az italok.
1: Dupla Teltház, igen.
3: Ugyanitt Joki van állítva, és banán pár a feladó, de ezt most nem bevom. És figyelj, lovász bögdös, hogy nézek ott fel, ahogy a kormányt fogom, előttünk a horizonton, 1 kilométer magasan, tényleg egy lebegő tárgy. Nem repülő volt, nem volt rajta megkülönböztető jelzés. Nem, tehát,
1: de nappal vagy éjszaka? Nappal vagy
3: éjszaka volt. Éjszaka, 22 óra. És az volt a durva, hogy mi mentünk a pályán, és ez a valami, ez állt. Tehát meg sem mozdult, és figyelj,
1: de tudod, hogyha te mész kocsival, akkor a repülő objektum is úgy tűnik, mintha állna, ha mondjuk egymás felé közelítetek, az állónak tűnik. Tehát, hogy ez még azért nem feltétlenül.
3: Igen, de nem volt villogás, semmilyen jelzős nem volt. Ez, az egy különbséget tudok tenni.
2: Jó, milyen színű volt?
3: Hát ilyen kék fényben úszott az alja.
0: Azok rendőrök voltak. És a teteje?
3: Mi, azt nem láttam, a tetejét azt nem láttam.
1: Fénysugár, fénynyaláb, bármi, ami kijött belőle, semmi, csak lebegett a fejetek fölött?
3: Lebegett, igen, és most nyilván itt most mondják, hogy igen, kamu, de volt valami egy közel 50 éves fehér férfi.
2: Ez nem segít a helyzetet.
0: Na most, ha ő a lovász Laci volt, akkor az minden.
3: Igen.
1: De ő is látta?
3: Igen, ő látta, de mondjuk neki ki voltak az idegei a bocskor miatt.
1: Igen, ő tönkretette a Gábor már évek alatt, abuzálta elég sokat, idegileg ő már mindenbe UFO-t látott. És akkor mi volt? Alámentetek? Vagy szembe kerültetek egymással? Vagy mi lett a sztorival? Egyszer csak
3: igen,
1: eltűnt?
3: Egyszer csak eltűnt. Egy kamion mögé így beálltunk, és eltűnt.
2: De lovász is, vagy csak az UFO?
3: Nem, csak az UFO, és utána mi nem szóltunk egymáshoz, szerintem egy óra.
0: Próbálta fölvedni veletek a kapcsolatot?
3: Nem, de a lovász azt mondta, hogy ha leszállt volna, hogy biztos, hogy oda ment volna. Én meg mondtam neki, hogy biztos, hogy ott hagytalak volna úgy, ahogy bejöttem.
2: Tudod, amúgy annyira tipikus lovász, nem, hogy oda mentem volna, mentél volna a francokat,
1: mentél volna.
2: Sírt volna, ezért magzafózva zokogott volna az anyósülésen, hogy nyomjad neki, Denis!
1: Menekülj, Denis!
2: Hagyjuk már!
1: És akkor ez neked azóta egy aktív földön kívüli tapasztalás, vagy egy valódi élmény, amit nem tudsz megmagyarázni, nem koszos volt a szélvédő, nem volt ott egy pöty, tehát ez neked akkor egy valódi találkozás?
3: Abszolút, igen.
2: Tehát nem egy Szent János bogár volt a szélvédőn.
3: Nem. És én azóta, figyelj, én pásztázom, nézegetem.

0: vettem, azóta nem láttam ilyen hasonlót sem, de ez megerősítette, amit már amúgy is én kiskorom óta én, hogy azért nem vagyunk egyedül
1: gyerekek. De tudod, hogy nem mindenkinek mutatják meg magukat? Tehát, hogy vagy annak mutatják meg magukat,
2: a kiválasztottaknak.
0: Nem hiszem, hogy rasszisták.
3: Lovász keresték, de látták, hogy veled van, és tovább mentek.
1: Igen, rohadt rasszisták, ezek a kis UFO, ezek a kis külüszemű rohadékok, rohadt rasszisták.
3: De figyelj már, Denis is nem volt ilyen bizsergés a köldöködben, vagy ilyesmi.
2: Vagy lejjebb. Lejjebb.
0: Nem,
2: lejjebb.
0: Nem, ez csak egy sok volt, amikor tudod, így a agy nem fogja föl, a szem látja, és így van, nem tudsz értelmet adni neki, hogy akkor tulajdonképpen most
3: figyelj,
0: mi az, amit látsz.
3: Ugyanezt érzem az előadásaidon.
1: Igen, egyszerűen nem értjük, hogy miről beszélsz, érted? Egy sokk az agynak, csak ülünk és nézzünk előre, nem tudjuk felfogni.
3: Állok, és nem tudom felfogni.
1: Igen, és akkor ültetek ott a Lacival egy órát csöndbe? Utána?
0: Nagyjából igen, amúgy se túl sokat beszélgetünk.
1: Igen, amúgy se volt egy aktív társalgás a Lacival, igen. De akkor ez annyira megrázott benneteket, vagy miért?
0: Igen, nem is az, hogy megrázott, mert nem volt félelemérzet, hanem inkább igazából az, hogy itt tényleg látsz valamit, amit nem tudom magyarázatot. És nyilván, ha egyedül vagy ott, és egyedül éled át, akkor így még meg is magyarázod magadnak. De amikor ketten látjátok ugyanazt, na az tényleg úgy elgondolkodtató volt. Aha. Tehát, hogy inkább ilyen megszeppenés.
1: Ez nem Makó környéke volt? Makó?
0: De ez abszolút Makó környéke volt.
1: Azt mondják, hogy ott van egy világító víztorony, és hogy annak világít a teteje, hogy nem lehet, hogy ti a makói kéken...
0: Nem, Balázs, nem azért azt, nem, tehát, hogy na, ezt igen, ez többen...
2: De sötétben nem látod a víztornyot, csak a fényt a tetején.
0: De ez nem Makó közelébe volt, tehát eljöttünk. Azt írták amúgy, hogy vagy a makói víztorony, vagy pedig egy repülő mókus. Még ez volt a kettő.
2: Nem lehet, hogy a makói víztorony ment utánatok?
0: Nem.
3: Adtál mindenkinek autogramot, aki kért?
0: Nem nagyon kértek. Adtam volna. Ha lett volna rá igény.
1: Jó, de én érzem rajtad, hogy ez téged megváltoztatott ez az élmény, hogy ez egy ilyen szakrális találkozás.
0: Nem mondanám, hogy megváltoztatott, inkább azért azt, hogy gyerekek, tényleg olyan nagy ez az univerzum, ez a világ, minden, itt bármi lehet. Hát most akkora nem ez az egész mindenség, hogy elképzelhetetlen, hogy csak mi legyünk. Tehát, hogy ez megerősítette bennem abszolút.
2: Ez igaz. Ezt el is tudjuk
3: fogadni. Nekem már az is ki van mindenem, hogy ennyien vagyunk. Tehát, hogy már így is
2: figyelj, van a kerületben, telefon mellett közvetlenül egyéb furcsaság is, vagy ezzel kifújtuk
0: igen,
2: az orrát?
0: Igen, megmondom, mi 2,5 milliós négyzetméter ár, az magad. Azt nem tudom hova tenni.
2: Igen, de senki.
1: Azt többen nem tudják hova tenni.
3: Ezért azt mentek megnézni.
0: Igen, és ha még erre jönnek az UFO-k, akkor ez még jobban felmegy, úgyhogy nem tudom, nem állunk túl jól így. Ez az egy furcsaság valamit pont.
1: Te és a lovászban hogy zárult ez az élmény? Tehát neki is egy ilyen nagy találkozás volt? Vagy ő azt mondta, hogy á, Denis, hülyeség, ez biztos nem az volt? Vagy
0: nem, ő is teljesen, tehát aha. abszolút ő se ugyanebben van. A mai napig, amikor felidézzük, aha. nem tudjuk.
1: Ott jött rá, hogy föl akar mondani. Azt mondta, hogy ez egy olyan élmény volt, én fölmondok. Bemásod, bement a Gáborhoz, megvilágosodott, segbe rúgta.
2: Gábor, én UFO-t láttam, itt a
0: Még egy évet marad.
1: Még egy évet aláírok.
3: Azt írják a hallgatók, hogy navosok voltak.
1: Igen. Nem lehet, hogy az USB-kábel bedugva hagytátok, és az tükröződött a szélvédőnként?
0: Nem, gyerekek, azért ennyire nem amatőrben, nem. Figyelj, ezt most bárki lehet ezen, nem? Mi láttunk akkor ott valamit, ebbe biztos vagyok.
1: Jó, hát ez figyelj, ez tök menő azért, ez nagyon.
3: Engem miért nem viszel soha ilyen utakra, Denis? Még sosem láttam veled semmit. Na, ez most akkor...
0: Na, majd elmegyünk, akkor elkocsikázgatunk, átalátunk valamit.
2: Akkor megmutatni neked,
3: valami
2: mi az igazság.
3: Most már legyen már valami, mindig csak a Lacival.
1: Jó vagy egyébként, minden oké?
0: Okay? Jó, minden jó, gyerekek, minden jó, mindent. Jó vagytok?
1: Minden király, minden abszolút. Sopronban vagyunk, nagyon meleg van, nagyon hideg van, fúj a szél.
3: Vagy nagyon meleg van, vagy nagyon hideg, ezt még nem tudjuk eldönteni.
0: Kitelepedésen vagytok, na.
1: Kitelepedünk, így van. Játszunk és szórakoztatjuk a soproniakat, és ezért hívtunk egy kicsit téged. Akkor vigyázzál magadra, nagyon csókoltatunk. Jó?
0: Gyerekek, áradjon!
1: Hülye vagy, már véget érted.
2: Már most hova kampányol?
1: Már most hova kampányol? Hülye vagy, ezzel kérteni kérem.
2: Erről már lecsúsztál.
0: Annyira benne vagyok, gyerekek, hát én ezzel kelek, ezzel fekszem.
1: Reménykedsz egy-két céges buliba, vagy mi van?
0: De, vagy amúgy is.
3: Te kaptál felkérés valami minisztériumba?
0: Egyelőre még nem, de majd az afrikai kiküldöttségben úgy van.
2: Intézzük.
3: Karinti gyűrű közeledik a lakások felé.
0: Egy csádira vagyok.
1: Hát valami esélyegyenlőségében azért nem lennél rossz. Tehát, hogy...
3: Humorügyi minisztérium.
1: Humorügyi minisztérium és esélyegyenlőségében ott valahol.
0: Vagyok rá.
1: Igen, illetve igen.
0: Ami nettó 5 ér, gyerekek, ha van ilyen, szóljatok.
1: Abszolút, igen. Hát mindenki rossz a szója.
2: Már ilyen számlás vagy?
0: Hát az attól függ, de lehetek amúgy.
2: A muszáj, akkor igen.
1: A körútú gíroszosok szakszervezetének elnökek.
0: Jaj, ez a gyroszos, ez 10 éve is szar volt, de mi jó, hogy mindig ezzel is.
3: Denis, el tudom neked
0: mondani. Mindig jó szórakozó rajta, Balázs.
1: Én imádom.
3: A semmi néző, mindig itt ülök, tehát nekem a legnehezebb. Ezt hallgatom, érted?
0: 10 éve ugyanolyan szar volt, de még mindig tetszik. Az inger küszöböt, Balázs, az nem igazán nőtt túl sokat.
1: Nem, abszolút.
3: Igen, egy olyan emberrel beszélgetsz, Denis, akinek egy, hogy szólt, egy török közül van megkötve az öve.
1: Igen, így van.
3: Jó, tehát, hogy csak tudjátok, kivel van dolga.
1: Nem volt ma övem, és ezért a szállodai török közül nekivettem a
2: köntösből kivettem a törvet. Ha már beszélünk, viszont ez nagyon érdekes, hogy ugye az Eszter ide is oda is játszik, hogy amikor veletek van, akkor azt mondja, hogy mi milyen hülyék vagyunk.
3: Ahhoz nem kell előtt
0: lenni.
3: Cinkel minket mondom, de nem hallod?
0: Persze, de hát ez...
1: Igen.
0: De hát ez normális, gyerekek, hát melyikünk nem ilyen, nem?
3: Nekem ez a szeretet nyelvem.
1: Jó van, Denis, csókoltatunk, vigyázz magadra, akkor ölelünk.
0: Puszi nektek, jó? Gyerekek.
1: Puszi. Csáu, csáu.
0: Banán párlat, szevasztok.
1: Szemét. Csáu.
2: De ingyen nem nyilatkozik az UFO-ról.
1: Imádom, bárkor benne nézd, Denis, elmondja az előadását, hogy hol lesz, és elmondja a banán párlatot. Tehát, hogy azért ez finoma hozza a promóciót. Nem ma kezdte. Tudja, hogy mit kell mondani.
3: Nagyon helyes. Menjetek, nézzétek meg Deniszt.
1: Na jól van.
2: Na, amit viszont egy óriási felfedezést tettem.
1: Milyen felfedezést tettél? Laci bejött és elmutogatta, hogy... Erős izgalmi állapotba került, igen.
3: Most már nyugodjatok meg, így gyerekek.
4: Nem, hát azt akar jelölni, hogy Master Good Virsli, csak a Virslit úgy jelölt, hogy érsz, hogy
3: Úristen.
2: Na most ezek után akarunk Virslit, tehát tettél.
1: Ilyen infantilistába dolgozom.
3: Én átállok az NMHH-hoz. Átfogok el ezen, én fogom írni a büntetéseket. Itt a helyszínen, helyszíni bírságot kapsz, Laci.
1: Ő írja a büntetéseket, ja, merevedő kék melbimbókkal stand-upol, csak mondom, úgyhogy...
3: Én!
1: Nagyajkak szemére majd a kis merevedő kék melbimbók vannak a
3: nagy Lila Harryről, és akkor sem Erzo.
1: Ja, bocsánat, az erre ne arra úgy. De van valami melbimbós poénod is.
3: Deniz, itt vagy?
2: Menj ki!
3: Érted, tudnál jönni?
1: Ki tudnál egy
3: beszélni? Gyere, értem, Deniz.
1: Feri, mit szólnál egy jó Master Good játékhoz?
2: Te! Megőrülnék érte. Én innen megnézem most. De jössz.
1: Csináljam meg én.
2: Megyünk. Csak kell egy kis segítség, mert itt most akkor férfiak vannak. Jó. Óriási csatába.
1: Egy a lényeg, Eszter, nem mozdulj.
3: Én nem megyek ki. Én itt ülök a pulóverben.
1: Jó. Nincs pulóver, tudod, a gyerekek. Megfázik.
2: Ideg is van.
1: Megfázik a gyermek.
2: Na, közben mondom az óriási felfedezést, hogy...
1: Megyek utánad közben. Mondd a felfedezést.
2: Csak itt egy pillanatra állj meg, és igen, nézz oda, hogy mi van kiírva.
1: NAV bolt.
2: Na?
1: A NAV-nak már saját boltja van.
2: Saját boltja van.
1: Árulják a lefoglalt szajrét?
2: Igen.
3: Imádom.
2: Na, egyébként igen.
3: NAV. Hát az igazi half price akkor.
1: Ez micsoda? Elkobozza a NAV és eladja.
2: Kinek van a NAV boltból valamilyen? Féláron.
1: Van ilyen csupi a NAV, eladja a cuccokat.
2: Igen, elkobozzák és utána azt mondják, hogy ez ennyit ér.
1: Ahogy látom, azt a kirakatot a 70-es években megállt az idő, de mindegy. Ők tudják. Lehet, hogy újra retro a divat. Na, hova megyünk felé?
2: Itt vagyunk, óriási sorbaállás van a kis hotdogunkért, jó étvágyat, aprók és nagyobbak, és három odarész csodálatos férfi, ugye az első, akit kiszúrtál, ő volt a Laci.
1: Szia, Lackó, hogy vagy?
5: Köszönöm, nagyon jól, köszönöm.
1: Éhes vagy, Lackó?
5: Nem kimondottam, de nem szokott akadály lenni.
1: Szóval... Mi nem szokott akadály? Milyen 30 virslit vacsorázol? Vagy mi az, hogy nem szokott akadály lenni? Ez egy megszokott adag nálad, Laci?
5: Kicsit kicsi a tálca, meg kevés sajt a virsli, de nem rossz kis.
1: Hát ez nem olyan lesz, mint tegnap a csajoknál. Azért az biztos.
2: Hiszem, hogy
1: igen.
5: Engem csak a Master Good érdekel.
2: Mi van, megvettük a csávot kilóra? Jó vagy, Laci. Nagyon jó. Ricsi, akit ugye finoman kihez hasonlított, az Eszter.
1: Egy Village People hasonláshoz.
3: Nem, azt mondtam, egy Beethoven Tokyo Hotel keverék.
5: Mindenki.
1: Igen, Beethoven és Tokyo Hotel keverék vagy, Ricsikém. Honnan jöttél?
5: Hajdúszoboszló.
1: Hajdúszoboszló.
2: Az ország másik vége.
1: Mit csinálsz itt, Ricsi?
5: Egy kicsit távol vagyok az asszonytól.
1: Ja, ne. Az néha az jól jön. Jó, de itt dolgozol? Vagy itt élsz?
5: Itt élek 12 éve.
1: Aha.
5: És Hajdúszoboszlóban találtam meg a páromat. Ingázok. Figyelj, a telepföldön én is.
1: A legjobb a távkapcsolat. Heti egyszer hazamész, egy nagy
5: heti
1: szex.
5: Heti kétszer.
1: Kétszer? Figyelj, 30 évig lesztek egy. De tényleg, az egy hasznos szuper, dolog. Szuper. Kétszer hazamész, teljesen jó. Szabikám, mi a helyzet? Hogy vagy?
6: Köszönöm, jól.
1: Ja, te nem Hajdúszoboszlóról jöttél. Nem. Látom.
6: Én is.
1: Nem tudom, hát csak úgy tippeltem, hogy te nem Hajdúszoboszlóról vagy.
6: Én is Soproni vagyok, 3 éve lakom itt.
2: Előtte?
6: Előtte Balaton.
1: Tényleg?
2: Nagy vállalás. Hát miért jössz el a szép helyről? Mondjuk Sopron is nagyon szép. Meló.
1: Ausztria?
2: Vagy csaj. Igen.
1: Ausztria, mi?
6: Igen, Ausztria.
1: Milyenek az osztrák csajok, jók?
6: Nem tudom.
1: Meleg vagy.
2: Itt a felesége.
1: Ja, de jaj, most azért van feleséged. Ha,
6: itt a család is eljött, elkísért támogatni.
1: Igen. Nem is igen, nézed akkor az osztrák lányokat. Egyébként nem olyan jók, olyan furák egy kicsit.
6: Nem, igen. Nem. Nem tudtam.
1: Ezt a papucsot nem tudom fogadni, hogy barát, ne kérdezzélek, itt látok. Nem is nézek senkire.
2: Hát, aki osztrák csajjal mi találkoztunk az elmúlt 3 napban, az mind magyar volt.
1: Igen.
2: Tényleg bármelyik kávézóban mindenütt ez volt. Igen. Na, gyerekek, akkor hát...
1: Kezdjük el?
2: Nagyon-nagyon remélem, hogy ezt a 3 percet, Lacikám, nem kell kitöltsük, tehát hamarabb elfogy a 30 virsli. Embertelen zabálást akarunk látni, jó?
3: De stratégiát megkérdeztétek már, hogy akkor 2 pofára, 1 pofára?
2: Nem, de ezért vagy itt, hogy föltedd a kérdésemet. Szóval
1: onnan a meleg üvegstúdióban mit szeretne, hölgyem? Tessék parancsolni? Vigyünk még egy hősugárzót?
7: Izzadok.
1: Jó, Ben? Nagyon jól érzed magad?
7: Olyan párás itt a levegő. Na mindegy.
3: Szeretném kérdezni ott a Válik mellett, hogy
1: itt vagyunk, figyeljük.
3: Egyrészt, hogy gőzölnek-e a virslik, vagy már nem gőzölnek?
1: Gőzölnek a virslik,
3: jó,
1: igen.
3: Jó, azt kérdezem, hogy marokra fogjátok, vagy csak egyesével, úri módon, mi lesz a stratégia?
2: Laci, ezt érted a kérdést?
3: Tehát 4-5-5 egyszer betolsz az arcodba, Laci?
8: Nem tudom. Átadom magam az érzésnek, és nyomom.
1: Hát ez jó, átadom magam az érzésnek.
3: Én ezzel tudok menni.
2: És csak a Master Good.
8: Ja, így van. De taktika az nincs.
1: Te beépíted ember vagy, Laci? Igen, a Master Good-ra dolgozom. Nagyon jó. Ricsi, mi a lesz a taktikád? Hogy csinálod?
8: Minimum 3.
2: Egyszerre. Tehát 3-at egyszerre.
1: De ez mind a szádba? Jó, csak vicceltem, oké. Ki tudja, miben gondolkozol, érted, Ricsi? Messziről jöttél, hát bármivel
3: történt. Én Ricsinek szurkolok.
1: Ricsi nagyon keményben van így.
2: Valamelyik őtök volt már ilyen evő versenyen?
1: Soha?
2: Laci, te se?
1: Hát nem, akkor nézzük meg, hogy mire mennek
8: egymást. Csak simán szeretek zabálni, ennyi.
1: Jó van, Laci. Örülök neki. Egy arszpoétikának is. Laci vagyok, szeretek zabálni. Jó van. Oké, na mehetünk akkor? Mit kell csinálni?
2: Ja, az, mehetünk?
8: Mehetünk.
1: Mehetünk,
2: jó.
1: Oké, akkor 3-2-1, óra indul.
2: Ajj, ez az, Laci.
1: Na, ez evőverseny. Ez evőverseny.
2: Ez igen. Nagyon szép, azért ne fulladjatok meg, gyerekek. Ricsi egy 3-at betolt.
1: Igen, abból 2-t a szájába. Azt a mindeni gyerekek, Szabi egyesével megy.
2: Igen, de Ricsi... nagy tempóval nyomja.
1: Igen, Ricsi viszont vízzel turbósít egy kicsit.
2: Lacikám csillagom, fuldoklás, szépen így jár rá valamit.
1: Szól a Helbig féle bűfogás, megcsap neked hátulról, ha félre nyertek. Jó? Gyerekek, ez nem az, mint tegnap. Ez nem az. Itt a csajok érted szalvétával, kis kényeskedve. Szóltál, Ricsi?
8: Hányás szopron!
2: Azt mondja, hogy a
3: hajrá szopron. Nagyon félreérthető volt. Ja.
1: Nagyon félreérthető volt. Igen, a szopron egy kicsit félrehallottam, mondom. Hát ez több, mint egy felhívás. Jézus várja, Ricsi, nagyon rámerősnek tűnsz.
2: Laciék csendesen nyomják.
1: Igen, hogy vagy, Lacikám, mondják közben valamit.
3: Ricsi, amikor azt mondod, hogy távol van az asszony, hogy a börtönre gondolsz?
2: Azt mondja, hogy jól. Igen.
1: Szabikám, hogy nagyon érzed magad?
6: Egyre jobban.
2: Szabinak remeg a keze, gyerekek.
1: Anafilaxiás egyébként... sokkot kapott, kiderült, hogy allergiás a virus.
2: Szabi az egyébként is van, vagy csak most?
1: Igen, igen.
6: Fázok.
1: Fázol?
6: Fázok.
1: Mondjad, Ricsi, tessék?
2: Banánsó. Banánsó.
3: Az a másik műsorom, majd utána beszélünk róla.
8: Mi van? Annó 2005-ben.
1: Mi történt? Mi történt?
8: Nagyon nagy arsz voltál.
1: Voltál Balázsóba?
3: Olyan, hogy csókolóznátok amúgy, olyan a hangja. Én nem látom a videót, csak azt
1: mondom. Milyen téma volt? Mit csináltál Balázsóba? Mi volt a téma? Nem tudom még elmondani.
3: Az a durva, hogy te röhögve beszélsz, Balázs, hogy én nem látom, hogy mi történik, és hallom, hogy tele van a szája, és közben udvarol neked. Ez nagyon furcsa. Szóval rádió hallgatókra is gondolni kell.
2: Igen. Jó, az a baj, hogy Ricsi elviszi a sót, de nem tud enni, így, igen, hogyha beszél.
1: Laci, mit üzennél a soproniaknak?
8: Master Good.
1: Legszürelmesebb játék. Nagyon jók vagytok, gyerekek. Master Good.
3: Plusz pont annak, aki Elinek nem most múlik pontosan.
1: Igen, elszavarom a magyar verset.
2: Szabi, nem hallom a családnak a biztatását. Hol a család?
1: Hol vagy?
2: Hol vagy? Te vagy az?
9: Igen. Hajrá, Szabi!
1: Takarjátok el a gyerekek szemét, ne így maradjon meg az apukájuk. Ne ez legyen az utolsó kép, amit látjátok, mielőtt Szabi leesik az asztal alá. Igen. Ricsikém, hogy érzed magad?
8: Minden oké. Okay.
1: Minden oké? Okay? Uh-huh. Jól van. Hát az van, gyerekek, hogy ez időre megy, nem? Hogy állunk
2: így
1: időben?
2: Van, még van 30 másodpercetek, úgyhogy most kell belehúzni a végébe. Egyébként az van, hogy hát Ricsi a beszéddel egy picit így eldiszkózta a versenyt, de Laci meg Szabi meg fej-fej mellett halad.
1: Igen. Hogy érzed, Laci? Megnyered? Mit gondolsz?
2: Gyerünk, Szabi, ne a másikat nézd, csak a saját magadat.
1: Így van.
2: Még van. 15 másodperc, most mit? Húzzatok
3: egy
2: bele.
3: Ember versus állatot is, tudod?
1: Jó, jó, holnap
3: egy nagyon éhes ilyen Cézár nevű vadászkutya.
1: Jó, holnap hozunk egy farkast, egy vadászgörényt, meg egy ember. Legyen ez szombathelyem.
2: 4,
1: nagyon jó.
2: 3, okay. 2,
1: így, Laci 1, is, megvagyunk.
2: És itt a vége. Kezeket föl.
1: Azt a mindenit.
2: Hát gyönyörű teljesítmény, egy óriási tapsot adjunk már nekik, soproniak, jó?
1: Gyerekek.
2: Hát egyrészt legalább melegítjük a kezünket, másrészt úgy tűnik, hogy mindenki túlélte a dolgot.
1: Bárki nyer, nagyon viccesek vagytok, engem nagyon szórakoztatott ez a játék. Nézd, Laci, nézd, Laci, mondani akartál valamit, nem mondani akartál, szóval, Laci.
2: Egészségedre.
1: Ezért mondom, Laci a legjobb szereplő, Laci nagyon jó, kiváló játékos, Laci. Ezt üzenjük mindenkinek.
2: A legjobb beszélő különdíját Ricsi kapja meg, nagyon szuper voltál közben, és reméljük, hogy jól laktál. A második helyre szorult Szabi, de csodálatos fej-fej melletti győzelemmel,
1: Laci behozta.
2: És Laci húzta be, gyerekek. Laci. Ő megmondta, hogy egy zabagép.
3: Na, hány darab ment el Laciba?
1: Hát, várjál, mert Ricsi óvni akar. Mondja, Ricsi kép.
5: Sajnálom, Eszter.
3: Szégyent hoztál rám, Ricsi, most már ne nézz rám.
2: Most már nekem egy senki vagy.
1: Igen, ennyi volt.
3: Ennyi figyelj, volt
2: 18 Ricsi. Darab, Laci 18 darab virslit evett
1: azt
2: meg.
3: 18 darab
2: 18, virsli. És akkor Szabi meg 17, vagy hogy valami ilyesmi.
3: De az időnyomás miatt hagytad abba, vagy még van ebbe?
8: Nem, kicsit meglepett a dolog. Én arra számítottam, hogy felén a legalább meg lesz ennyi, és a végén az összes, de... Hát csalódás kellett eredmény, ne azt kell, hogy mondjam.
1: Azért ezt ne szomorkodjuk azért annyira.
8: Szabinak már majdnem megszorongatott, nem számítottam rá, megmondom őszintén.
2: Ránéztél a Szabira, azt mondtad, hogy nem lesz ez ügyes ez a gyerek.
1: Korrekt.
9: Méltó ellenfél voltál, Laci.
1: Nagyon jó. Elmés játék, nagyon szeretjük. Mi a Laci fődíja? Mit kap?
2: 100 ezer
1: Laci,
2: forint.
1: 100 ezer forint. Azt a mindenit neki.
8: Köszönöm szépen.
1: Mi lesz a sorsa?
2: Vizslit veszel?
8: Master Good Vizslit.
1: Hát ez nem hiszem. Ennyire nem kell tolni azért, Laci. Köszönjük szépen, nagyon hálásak vagyunk a szponzor nevében. Na tényleg, mire költöd? Mit csinálsz vele? Mi lesz?
8: Ha az épülésben vagyok éppen.
1: Építkezel?
8: Hát felújítás.
1: Felújításban.
8: Bőven,
1: akkor jó helyre megy.
3: Egy vizsli akváriumot fel tudunk még ajánlani. Hogy...
1: Jól van. Srácok, gratulálunk, ügyesek voltatok, menő volt. Köszi a játékot. Köszönjük szépen.
9: Én is köszönöm.
1: Ciao, ciao.
2: Mit csináltál Balázs Show-ban?
1: Na tényleg, az mi volt, Ricsi? Mesélj.
5: Balázs, az utolsó esélyem, hogy visszaszerezzelek. Ez volt
1: engem.
5: A címe.
1: Ja, nem, ja.
5: Az adásodnak ez volt a címe.
1: Ja, és bejöttél, és... mert ott szakítottál éppen valakivel.
5: Nem.
1: Nem? Ja, csak kértük,
5: volt,
1: hogy mondd el.
5: Siker volt.
1: Pénzt fizettünk? Fizettünk?
5: Na.
2: Várj! Gyerekek, mennyi volt a gázsi? Mennyi volt, ha bementél a Balázsóba hülyét csinálni magadból? Mennyit
1: nyugodtan,
2: adtak?
1: Nyugodtan mondhatod.
2: 3000.
1: Nem, mielőtt 10.000 forintok nem, voltak. De nem azt mondtuk, hogy találj ki történetet, hanem hogy elmondtad
5: a sztoriát. Én kifejezetten 2005-ben 10.000 forintot kaptam. Az akkori hölgy az 20.000-et, és a srác, aki miatt volt ez az egész, ő pedig úgy hiszem 40 vagy 50 ezer.
1: A rohadt életben kiraboltátok az RTL-t, basszus. Lekopoltak rólunk egy kilót, hallod?
3: Beszéljük már át a napi díjakat, mert...
1: 2005-ben jól fizetett az RTL, komoly díj volt. Na jó, srácok, nagyon köszi, ügyesek voltatok, szevasztok, ciao, köszönjük szépen. Mennünk kell, megyünk igen. Megint egy kicsit reklámozni, meg zenélni, aztán jövünk vissza mindjárt, jó? Hamarosan folytatjuk. Csumi.
10: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
12: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
13: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
12: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
14: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
15: Autóüveg Pilkington.
16: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
17: Álláshirdetés ingyen?
16: Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
18: Frissítő havi bajnok ajánlat a Metróban. Az 1,75 literes többfilet Traubi szóda 6 darab vásárlásakor darabja csak bruttó 335 forint. Május 31-ig áruházainkban. Válts ki online gurmé kártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagykereskedelem.
19: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
20: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
21: Reklámot hallottak.
22: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, illetve én reggelt mondok, de ugye akik az ismétlést hallgatják majd holnap reggel, azoknak reggel van, de most még csak délután van, 3:47 este.
2: Bizony.
1: Na, ezt bogózt ki az így, hogy összetettem.
2: Ezt tedd össze.
1: Hol az óriás? Adjátok vissza, hol van Ferko? Betört a napboltban, biztos, hogy...
3: Nem, bemaradtam a ízébe a toj-tojba, gyerekek, az van, hogy nem tudok kijönni belőle, és...
4: Igen. És tartom, tehát,
3: igen, hallok benneteket, de sajnos rám szorult a toj-tojnak a...
1: Jó,
3: ajtaja.
1: Ne törődjél vele fel.
3: Jó, de...
1: Nyugodtan, szépen, meditáljál.
3: Ne, itt vagyok.
2: Lehet, hogy a maradék vizslivel.
1: Igen. Na, gyerekek, viszont hívunk még valakit, mert hogy itt nagy dolgok történnek, biztos ti is olvastátok, hogy mit csinált megint a Rakoncai, aki elment ugye hát pihenni egy kicsit, és aztán ugye ő már mindent végighajózott, végigfutott, végigment, de most kitalálta, hogy elindul egy ultramaraton futóverseny, Rakoncai Gáborról van szó, aki hát volt olyan szemtelen, hogy meg is nyerte, 1217 kilométert futott.
3: Ember.
2: Figyelj, tehát ez micsoda?
1: 1217 kilométert teljesített a 10 nap során.
2: Üldözték?
1: Üldözték folyamatosan. Ő futott folyamatosan. Hány cipő, hány köröm esik le, mi történik, amikor éjszaka alva fut. Teljesen lehetetlen az ember. És hát egyébként természetesen meg is nyerte. Teljesen lehetetlen a dolog. Ez még egyszer mondom, 1217 kilométer. Hogyan?
3: Nem lehet.
1: Hogy lehet azt lefutni?
3: Ez 10 nap alatt, akkor az ugye ilyen napi 120-as etapok.
1: Hogy? Az igen.
2: Állítólag egy Facebook komment után kezdett el futni. Elolvasott valaki a hajójáról rosszat írt, és nem írta.
1: Ez a Sri Csimnoj ultramaraton futóverseny.
3: Sri Csimnoj?
1: Sri Csimnoj, így van. És hát ugye mi kaptuk közben róla a jelentéseket, hogy most a másik ellenfele vezet, most ő vezet, és váltották egymást az élen. De hogy nagyjából az a kilométer stimmel, amit te mondasz, ez naponta 122 kilométer futott. 122 ki a kocsival is sok. Bringával lehetetlen. Autóval is elmacskásod, elfáradsz. De... 122 kilométer.
3: Megállsz, alszol közben? Vagy mi?
1: Hát ez egy jó kérdés. Szerintem úgy van, hogy te beosztod, megvan a táv, és úgy futod le, hogy akarod, magadnak osztod be az alvást, az evést, a pihenést, a futást, és aki először beér.
2: Mikor uzsonnázol?
1: Ez egy nagyon fontos kérdés.
3: Igen, meg a reggeli.
1: Az uzsonna, ha elmarad...
3: És a 10 órai, akkor nem futunk
2: hogy
3: tovább.
2: Hogy olvasod a híreket
1: el? Igen, hogy nézett, hogy mi történik a közéletben. Na, mindjárt megkérdezzük a Gábort. Itt van már velünk? Lehet, hogy itt van már, vagy próbáljuk hívni. Hello, Gábor, jó reggel, ciao.
5: Hello, sziasztok, itt vagyok.
1: Ciao, Gábor, hello. Hello.
2: Egy helyben ülsz most? Egy helyen ülsz? Nyugton?
5: Hát itt jövök, megyek, hogy mozgásban maradjon a lábam.
1: Meg legyen a kilométer. Figyelj, ez jól számolunk, hogy ez napi 122-127 kilométer átlagban, naponta?
5: Igen, igen, igen, ez 3 maraton naponta, 10 napon át, igen.
2: Mi a baj, Gábor?
1: Igen, ezt miért csinálod?
2: Hova futsz el? Miért? Ki bántott téged, Gábor?
5: Hát ezekben a ultrafutó versenyekben, ugyebár az ultrafutásnak a lényege, hogy a maratoni távnál hosszabb távot tesznek meg a versenyzők, és ennek van egy olyan ága, amikor nem a távolságot adják meg, és azt kéne minél gyorsabban lefutni, mint mondjuk az Ultra Balaton, ami ismert, hogy 200 kilométer, és akkor minél hamarabb tegye meg az ember, hanem itt időt adnak a versenyszervezők, és azon az időn belül kéne minél több kilométert összegyűjteni futással, és ez egy ilyen 10 napos verseny, tehát 10 napod van, hogy mit tudsz összeszedni annyi idő alatt.
3: Na, a második hely, aki mögötted végzett, mennyivel maradt le, hány kilométerrel?
5: Hát nagyjából egy maraton maradt köztünk, de hatalmasat küzdöttünk.
1: Igen, volt, hogy ő vezetett? Volt, hogy
5: igen,
1: vezetett?
5: Igen, igen, volt, hogy vezetett. Én vele 3 éve már a világbajnokságon egy nagyot küzdöttem, úgyhogy most sokkal jobban fel volt készülve, sokkal komolyabb segítőcsapat volt mögötte, úgyhogy jó nagy harcok voltak éjszakánként.
3: Az megvan, hogy fut valaki 1178 kilométert, és ezzel a második vagy. Hát tudod, mit mond? Rohadjál meg,
1: igen,
3: Gábor!
1: Úgyhogy még egy maraton van. De várjál, tehát akkor ez hogy van? Tehát, hogy akkor itt nem adott távot kell, hanem itt kifut a legmesszebb? Tehát kifut a legtöbbet?
3: 10 napod van, ez alatt amennyit te osztod be az idődet, mikor kajász, mikor alszol, 10 nap alatt minél több kilométer gyűjtsön.
1: Le kell futni. Aha.
5: Így van, ez
2: technikailag ez... Nem?
5: Hát, ugye, bár ez egy alacsony púzus tartományú dolog, szóval ebben nagy baj nem lehet az emberek. Nyilván a sérülés veszélye hatalmas, hogy addig erőlteti az ember a szervezetét, ami valami bedobja a törülközőt. És nyilván ilyen van is közben, szóval ezeket folyamatosan kezelni kell, meg hát éjjel mondjuk -1 fok volt, nappal 25 fok volt árnyékban is. Szóval így,
1: a lábujjkörmök leesnek, nem? Tehát 1200 km futástól elképzelhető, hogy simán leesik a lábujjköröm, nem?
5: Hát kérlek szépen, még így maradt három körmöm, úgyhogy...
1: Három körmöd maradt.
2: De akkor miért nem veszik le induláskor? Hogy az, a start, még ott a startnál le kell adni őket, igen, aztán hadd szóljon.
1: Tehát tulajdonképpen 7 körmöd leesett. Azt a mindenségét neki.
5: Hát igen, ilyenkor ezek nehezen bírják. Igen.
2: Mit érsz
5: tehát
2: meg lelkileg?
5: Az túl sok.
2: Bocsáss meg. Igen?
5: Lelkileg, hát ezt egy ilyen szuperfókuszált állapotba képzeljétek el, tehát ugyebár egy nagyon egyszerű helyzet, menni kell előre, közben rengeteget kell lenni, napi 10 000 kalória fölött be kell.
2: Figyelek, lenni. Igen.
3: Most már ilyen jegyzetel az ember.
1: Komolyabb buzsonna.
2: Oké, rendben, oké. És akkor mennyit kell ehhez gyűjtmodás?
3: 10 000
1: kalória.
5: Igen, minden nap, igen. És ezzel is veszítesz súlyt, ám elég sokat. Szóval így az a lényeg, hogy menjen az ember, haladjon, és nyilván a szervezet az elég nagy fájdalmak érintik ilyenkor meg, és ezeket így félre kell tudni tenni. Tehát egy kicsit olyan, mint hogy az ember sapkozna, csak mondjuk a szervezetével, és akkor nyilván tudod, hogy mik a te szuperképességeid, meg mi az, ami mondjuk átlag alatt van, és akkor azokat úgy használod, hogy
1: ne menjél teljesen tönkre. Olyanban, hogy alva futsz? Vagy hogy félálomban futsz? Tehát, hogy mondjuk már érzed, hogy fáradsz, de még nem akarsz megenni, és kicsit belealszol a futásba?
5: Hát én ezt úgy hívom, hogy mozizok közben, hogy így már nem csak azt látom, ami a pályán van, hanem mást is. Tehát elkezdődnek ezek a mikroalvások. Csak ugyebár mondjuk a kocsiban, hogyha valakivel ilyen történik, akkor nyilván most megáll az ember, meg iszik egy kávét, de futni azért ettől lehet.
1: Tehát ezek ilyen kicsi halucinációk, vagy kicsi álmodások, vagy kicsi ilyen összekeveredik a valóság a halucinációval, de közben te mozgásban vagy. Aha.
5: Igen.
1: Atyaisten.
3: Hát mekkora a pálya? Hány kilométeres a kör, amit lehet futni itt?
5: Ez 785 méter volt.
3: Ne 785 de. Méteres körön.
1: Körbe.
5: Igen. Ez egy parkban van.
2: Ez most nem mondott komolyan. Én azt hittem, hogy egy elindultatok bele a világba, és
1: akkor... Aztán kettő eltűnt, egy repülővel igen.
3: Mármat elütöttek.
5: Az első meg Rómában van.
1: Igen. Tehát egy pályán futtok, tök monoton, zárt pályán, körbe.
5: Igen, mert orvosilag is így lehet ellenőrizni, meg etikailag, meg mindenféle szempontból. És ugyebár így a mezőny az együtt van, meg ott van az embernek a segítője, meg a versenyszervezők, meg mindenki, tehát folyamatosan pár percenként ugyebár kontroll alatt vagy, mert látják, hogy ott átfutsz, milyen állapotban vagy, meg minden, vagy át akarsz öltözni, vagy most vécézned kell lenni, kell bármi. De hát ezek ilyen kis pályák. Általában a 1 kilométeres pályák az ideálisak, tehát ez egy picit rövid volt.
1: Azt a mindenségét neki. Mondj már egy-két adatot, hogy körülbelül mennyit futsz naponta, nem kilométer, mennyi időben, tehát mondjuk 20 óra futás, 4 óra pihenés, mennyit fogysz a verseny alatt, tehát mennyi a súlyvesztésed, mondjuk a 10 nap alatt?
5: Szerintem mondjuk súlyvesztés az 10%, alvás az nagyjából az első 2 nap 2 óra volt, utolsó nap talán másfél, a többi nap 3 órák voltak.
1: Tehát napi 2-3 óra 10 napon keresztül, az utolsó igen. Másfél óra alvás. A többi az mind futás?
5: A futás meg az egyéb ilyen járulékos dolog, tehát itt nyilván mondjuk a talpad, ugyebár tele van vízhólyaggal, és így, hogy ne jöjjön le a teljes bőrfelület, ezeket kezelni kell folyamatosan, vagy át kell mondjuk 3-4 óránként cipőt kell cserélni, mert kibírná az egy cipő is, de a dropja, a talp az bekeményedik, tehát nem bír ki ennyi becsapódást, és egyszerűen pihennie kell. Tehát mondjuk az ember térde kibírja, de a cipője nem úgy, hogy például a cipőt folyamatosan cserélni kell, vagy zoknit, szóval így az ilyen járműkös dolgok.
1: Igen, 7 köröm, több cipő, az okni az oké, de hogy még a cipő is elkopik. Hát ugye az a táv, ez nagyjából, ez valaki azt írja, hogy neki egy hónapos távja autóval. Tehát, hogy ennyit közlekedik, napi, mit tudom én, 50-60 kilométer, vagy 30, az nagyjából egy hónap alatt ennyit megy.
3: És még azt gondold be, hogy ez 1560 kör körülbelül. 1560 kör. És hát nem őrülsz meg.
1: Ne viccelj, hát semmi, abszolút, teljesen esélytelen.
2: De gondolj bele, hogy a második az végignézte, tehát leültad a pálya szélén, és végignézte, hogy még egy maratont rávernek egy körben, tudod.
1: Vagy ő is futott közben, csak kevesebbet volt. Tehát, hogy az utolsó pillanatig ő is fut, csak már az előny az megnőtt. Tehát valószínűleg ő is futott.
2: Hányszor hagytad le akkor pontosan? Hát ugye akkor...
1: Hogy hányszor hagytad le, hány kört vertél az első? De akkor te lekörözted őt, mert hogy volt, hogy elfutottál
5: mellette. Hát lekörözöm, de ezt úgy képzeljétek el, hogy ugyebár itt annyira határon mozog mindenki, hogy, hogy bármikor, most nem csak, hogy lesérülhet valaki, hanem vagy lehet egy görcs, vagy egy valamilyen helyzet, amitől megáll, vagy csak egyszerűen szimplán rosszul lesz, vagy elájul, hanem egyszerűen mentálisan annyira lecsupaszodik az ember, hogy itt egy nagyon pici olyan információ is, ami nem azt segíti, hogy ő haladjon előre és menjen, attól az ember nagyon könnyen meg tud állni. Tehát ennek ilyen nagy része azért pszichés is, mármint így a megterhelés, és így az a 40 kilométer, az nyilván órában az hosszú idő megtenni, de hogyha a másik valahol megroppan, akkor azért fogást lehet rajta találni. Úgyhogy,
2: de szoktátok egy másik teasingelni, hogy elmész mellette, hogy ne csosszogj!
1: Igen, összekötöd a cipőfüzét, meglököd vállal, kicsit kakaskodtok.
5: Hát nyilván ebben van persze ilyesmi is, hogy most nem az, hogy leszorítod, de nyilván amikor megelőzöd, akkor határozottan előzöd meg, mintha ez úgy pont semmiség lenne.
1: Igen, következő kanyarról már kicsit visszalasítasz. Igen, igen.
5: A
1: tempód az mit? Kérdez egy hallgató, hogy a kilométer tempót, ez hogy lehet kiszámolni? Nagyjából mi a tempó, amit futsz?
5: Ez viszonylag lassú futás, tehát az első nap mondjuk ilyen 6 perc körüli, utána inkább azért 7 perc per kilométer.
1: 7 perc per
5: tehát
1: kilométer,
5: aha. Berövidül a lépés hossz eléggé.
1: Azt a mindenit, és akkor napi 3 maraton, tehát így lehet értelmezni, igen, hogy mi az adag körülbelül. Hogy napi 3 maraton 10 napon keresztül. Hát ez nagyon durva, figyelj, nagyon gratulálunk. Azt hittük, hogy ott az óceán áthajózásra egy kicsit úgy pihensz, fújsz egyet, talán...
3: Hát gondoltuk, azt mondta, hogy olyat nem csinál, mivel bele lehet halni. Igen. Ebbe ezek szerint nem lehet.
1: Ebben nem gondoltuk, hogy nem könyvelni fogsz egy nagyobb irodába egy multinál. Tehát ezt azért úgy valahogy éreztük, hogy az ilyen típusú ember nem nagyon szereti az ilyen típusú munkát. De hát most egy újabb őrületes rekord, meg egy újabb győzelem, úgyhogy nagyon gratulálunk.
2: Milyenek a szponzorok ebben a műfajban, hogy Decathlon azért beszáll egy cipővel? Mi történik valami? Figyelik ezt?
5: Hát itt nem volt semmiféle szponzor. Ez nekem igazából azért volt fontos ez a verseny, mert készülök most majd a szeptemberi megint a 6 napos világbajnokságra, és ahhoz egy remek edzés, hogy egyszer más térbe látom a 6 napot, ami ilyen végtelen hosszúnak tűnik, amíg az ember csak azt csinálja, viszont hogyha csinálsz egy 10 napos versenyt, akkor a 6 napos az átláthatóbbá válik. Egyrészt, másrészt meg ez a csapat, szervező csapat szervezi New Yorkban az 5000 kilométeres futóversenyt, ami a világ legnagyobb presztízsértékű, leghosszabb versenye, és oda ugyebár nem lehet csak úgy odaállítani, hogy hello, jöttem, hanem oda kvalifikálni kell magát az embernek, és ahhoz kell minimum egy 10 napos.
1: De durva. Hát nagyon gratulálunk, Gábor. Azért ez nagyon menő. Abszolút. Úgyhogy tényleg gratulálunk tiszta szívből, le a kalappal.
2: Egy kicsit félünk is tőled különben.
1: Igen.
2: Ki tudja még? Igen, mi fog itt
1: szerint? Hol kerülsz elő? Igen, hogy hova fogsz még?
2: A minisztériumban még nem kerestek? Hogy...
3: Keresitek az UFO-kat, itt van.
1: Igen, ő egészen biztos, hogy földön kívüli vagy, ezeket az adatokat halva. Gábor, nagyon köszi, vigyázz magadra. Örülünk. Igen, sok magadra. Szerencsét a következő, ezt úgyis tudósítunk majd róla.
2: Szurkolunk neked, akármit csinálsz.
1: Ciao, Gábor, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, ciao.
3: Jó körömnövesztést.
1: 3 maraton naponta, érted? 3 maraton. Ha az, hogyha bringáznod kellene ezt a távot, és ülnél mögötte egy biciklin úgy, hogy tekerhetsz, akkor se tudod 10 napon keresztül végigcsinálni biciklin, hogy napi 120 kilométert lebringázol 10 napon keresztül.
3: Hát megőrülsz.
2: Attól függ, hogy milyenek amúgy a versenytársak vagy, akikkel versenyzel.
3: Itt nincs
2: hogy...
3: nagy dumcsi azért.
2: De én azért feltenném rá az életemet, hogy... Nem fog sikerülni, de...
3: Rombolsz.
2: Igen, csak ezért remegyek, hogy csak így tízingelni. Tudod, így 10 percenként egy kört tennék meg, de akkor de bulingolnám a többieket.
1: De azért a 10000 kalória azért le a kalappal, nem?
2: 10000 kalória.
3: Mivel viszi be? Úgy, hogy közben, mert itt ugye az, mert 10000 kalóriát bevinni nem
2: az
3: nagy 20.
2: Az 20 darab Big Mac.
3: De
2: ne kérdezzem, miért tudom.
3: Oké.
1: Okay, ez valószínűleg proteinsékek,
3: az a baj, hogy ott nem ehetsz ilyet, érted? Mert azzal nem bírsz futni.
1: Nem. Tehát ezek mindenféle gélek, protein turmixok, fehérje, szeletek.
2: Szerintem nem. Szerintem 4 doboz kátedort megmikróznak neki.
1: Egy tölcsére beöntik a szájába.
2: Igen, beöntik a szájába, aztán csak ennyi.
1: Infúzióval lecsöpögtek neki 2 húslevest, és utána csapatja.
2: Meg egy liter zsír.
3: Így körülbelül, igen.
2: És utána kicsit gyorsabb is lesz, mert beolajozódik az összes ízlet.
1: Össze-vissza fossa magát. Na jó, gyerekek, jövünk mindjárt. Milyen játékunk van még? Írtak nekünk, hogy hadd játszanak már csajok is, és ebben van igazság egyébként, igen. Mert hogy még 2 játékunk is van.
2: De azért nem játszottak lányok eddig, mert tegnap leszerepeltek. Tehát ez igaz. Most meg kell, hogy óvjam magunkat, mert...
3: Haragudjatok a győri csajokra.
2: A győri csajok azok
3: nem voltak jók.
2: Nem.
3: Már jó, nagyon jó.
1: De várjál, nem a takarításban, a hírában jók voltak. Az evőversenyt csinálták
2: rosszul. Ez elég sztereotíp. Szóval most olyan lányokat keresünk, akik takarítani nem tudnak.
1: Igen.
2: De mocskos dolgokat megesznek.
1: Mocskos dolgokat megesznek, takarítanak még, és még majd betekerjük őket fűbe, és meg hérát is játszunk, úgyhogy itt igen. Egészen
2: jó, de nem lehet itt udvariaskodni, lányok, jó? Tehát az állatok itt úgy kell viselkedni.
1: Igen.
2: A férfiak.
4: Ahogy az Eszter.
1: Kompatibilisek legyetek, így van, igen. Jó. Jól van, gyerekek, jövünk mindjárt, 2 perc a pontosan, este 7 óra van már, és még ilyen világos van, te jó Isten.
2: És még ébren vagy, papa?
1: Igen, és én még nem vettem a vízhajtómat ilyenkor, hát mit történik itt?
2: Így zakatod a szívem.
1: Igen, na jövünk mindjárt, 2 perc van, 7 óra, folytatjuk mindjárt.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 2 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este tisztől After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
5: Autóüveg Pilkington!
6: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
7: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
8: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
9: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
10: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
11: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
10: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
11: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
10: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán, az időtálló favédelem.
12: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: Na azért álljunk meg egy fontos dolog. Hát milyen nap van ma? Hát kinek van ma születésnapja? Gyerekek, a hangotokat szeretnék hallani egy ilyen kis közös gyűrű kis ünneplése.
14: Júj, de szép torta!
13: Ha már itt vagyunk. Isten kétesen sokáig Rákóczi Feri. A 63. születésnapon.
14: Nagyon köszönöm, megjegyeztem!
13: Boldog születésnapot, Feri!
14: Nagyon köszönöm!
15: Nagyon szép aranymotor van a tortámon. Milyen ízű?
13: Gondoltam, énekeljük együtt, ez az a dal, amit nem lehet elénekelni.
14: Happy birthday!
13: Mikor jön? Fújd el, Feri, fújd el!
15: Nem lehet, hülye vagy!
13: Ja, ezt nem lehet elfújni.
15: Most
13: na, a refrén, gyerekek! Én! Happy birthday!
14: Kiégett az ingem!
13: Happy birthday, Feri!
14: Ez az.
13: Mostantól kezdve...
15: Bácsinak szólítasz.
13: A bácsi megszólítás jár a Ferinek. Köszönjük szépen a muzsikát.
16: Harap bele, Feri!
13: Így van.
16: Gyerünk az oldalába.
13: És mindenki, aki mostantól kezdve játszik, vagy megszólal, vagy interjúzunk, egy jó kívánsága lehet Ferinek.
16: Erősebb fogzománcot.
13: Kevesebb szuvas fogad.
15: Nagyon jó, amit... jó inkontinencia megjegyzett.
13: Mi egy jó kívánságot. Lehet mostantól ezzel mindenki mond egy
16: nem
13: jó kívánságot.
16: Nem gondolkoztam ezen.
13: Ez a kívánságot Ferinek.
15: Gondolkozni
13: felinek.
15: Kell, drágám, az nagy baj.
17: Sok százezer kilométer, balesetmentes kilométer.
13: Hova, honnan jöttél? Az ORFK-tól? Komolyan mondom, ilyet.
18: És egy Michelin csillagot.
13: Michelin csillagot?
15: De drága vagy.
16: Figyelj!
13: Ettél már Feriné, hát attól nagyon messze van.
16: Nem is értem.
13: Ez egy jó kívánság volt, kicsit gondolkoztál, kicsit jó.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.

0: Na, mit intéztem nektek, drága soproniak?
1: A debreceni hallgatót Sopronba?
0: Nem. Látjátok azt a fényes csillagot ott az égen? Munkát, kenyeret. Esztert is elhoztam nektek. Esztert is elhoztam. És kisütött a nap. Látjátok?
2: Köszönjük, Balázs Isten!
0: Beszéltem jó atyámmal, és azt mondtam, napot a soproniaknak, napok legalább a végére, ha már itt vagyunk, mert egy szegények mindig rossz időben vannak, amikor mi kitelepülünk. Vagy mi hozzunk nekik a rossz időt? Én nem tudom, mi történik.
1: Szerintem te vagy a rossz időnek a hozója.
0: Lehet.
1: Egyszer
0: az van, hogy sok...
1: Bolond cífú.
0: Ez van. De most át tudnak egy kicsit melegedni a soproni hallgatóink, akik egyébként nagyon kitartóak. Mi ültökélünk itt benni, ha kimegyünk, de a gyerekek, combos az idő, ami kint van. Én nem tudom, hogy mi történt tegnap óta. 10 fok, jeges északi szél és ideg. De most majd a nap, ami ott fölbukkant, az újra lesüt rátok, ahogy elmegyük. Látod, már múlik el a rócs, és azonnak
1: is tudom. Menni. Itt már ebben a napsütésben.
2: Én már napozom is.
0: Akarjátok Esztert? Akarjátok, hogy jöjjek egy kicsit?
1: Akarjátok?
2: Egy csomó csaj jelentkezett, hogy akar.
1: Jövök ki. Így van. Ne csak nagyon fontos anyai teendőimet intéztem telefonon. Azért volt az aggódó arckifejezésem.
0: Igen, nagyon-nagyon-nagyon fontos volt, ezt én is hallottam,
2: rendel.
0: Két új táska, egy kabát és egy új cipő.
1: Igen, vegyétek meg, középárfolyamot, igen, abból vegyetek végületbe.
0: Utárszolgálattal kellett intézni, hogy visszavegyek a gyereknek azt az ajándékot, amit kapott, hogy az anyja nincs
1: otthon. Nevetgéltek, majd aztán meglátjuk, hogy
0: na de, vége. Itt van a debreceni hallgatónk, aki megérkezett, megjöttem közben, azt írta. Na de várjál.
2: Hol vagy?
0: Te vagy ott hátul, aki Debrecenből jöttél? Tényleg? Ne,
2: hol van?
0: Várjál, oda érkezik, várjál.
2: Gyere már ide.
0: Lecsekkoljuk.
1: Jó, téged küldtek onnan, te nem magadtól jöttél.
0: Mi az utolsó szám a telefonszámodba?
3: 700, jön az egész.
0: Nem mondd az egész.
3: 950.
0: 950, ő az, tényleg ő az.
2: Ő az a debreceni fiú.
0: De mit csinálsz itt Debrecenből?
3: Hát innen megyek majd tovább dolgozni Ausztriába.
1: Már
3: 4 éve járok így Debrecenből, vonatozok ide. Innen ki Ausztria, vissza minden héten.
0: Ne csinálj, tehát Debrecenből jössz hétvégén, fölvonatozok.
3: Hát szerdán általában.
0: Szerdán, igen, Sopronba. Innen kimész melózni.
3: Igen, melózok 2-3 napot, kicsit focizok, utána a meccs után jövök haza.
0: És visszamész Debrecenbe.
1: De milyen munkahely ez?
2: Hát focista most mondta el, te focista vagy?
3: Meg még futárkodom, csomagfutár.
2: És ott milyen csapatban vagy kint?
3: Amatőr, alacsony.
2: De fizetnek érte?
3: Persze.
2: Na most egy amatőr csapatban focizol Osztrákiában, és hát, van fizud.
0: Hát az menő. Jó,
1: te persze, példakép persze. Vagy.
0: Az menő. Persze, tehát van munkája a foci mellett, de gondold el, az milyen jó.
3: De csak, de csak 2 nap, max, vagy 3.
0: Aha. Az nagyon menő.
1: Azt mondod ezzel, hogy a mi fiunknak is beleférne még néhány munkanap?
3: Hát simán,
1: az edzések mellett, a srácoknak?
0: Hát, ahogy ezek sokszor fociznak igazából, tehát hogy 80%-nak dolgoznia kellene, nem focizni.
3: Hát az a pénz, az otthoni az elég, ott nem kell dolgozni.
0: Az biztos. Na de majd most
2: meg lecsó egy ilyen amatőr focistának. Ne a tiédet mondd a kollégáért.
3: Nem tudom.
0: Ez körülbelül milyen
1: szintű?
2: 3000?
3: Tudom, én évente 8-10-12 ezer euró.
2: Hát azért nem rossz, hogy 12 000 euróért elfocizgattok.
3: Hát az már most a teteje, kicsit ott is.
0: Aha.
1: Tehát az már kapus fizetés.
0: Az már azért nagyon jó. És akkor innen mész most, kiindulsz ki.
3: Innen megyek, igen.
0: Ah, és mi a meló, amit csinálsz? Ja, futárkodsz
3: közben. Csomagfutár vagyok.
0: Csomagfutár. Focizik is, csomagfutárkod is.
2: Mit ígértél az asszonynak?
3: Hát az, hogy most néz szerintem élőben otthon Debrecenben a 2 gyerekkel, aztán... Ja.
0: Ja, akkor ezért vagy keveset otthon, meg ezért focizol. Két gyerek, az, hogy ott van. Debrecenben. Kitartást kívánok a feleségemnek, a gyerekeknek.
3: Az biztos, hogy kemény neki. Hát kb. 3-4 napot vagyok itt, meg 3-4 napot otthon így.
0: Aha. Jó, aztán hát ez figyelj, valamiért közben viszont eltartod a családot,
3: hát
0: nem?
3: Hát de most figyelj, most minőségi időt viszont többet töltök otthon a gyerekemmel.
0: Mert amikor ott vagy, akkor koncentráltan ott vagy.
3: Ott vagyok, ott nem az, hogy munkába hazaesek este 6-kor, stresszesen. Így otthon vagyok 3-4 napot telében, aztán lemegyek játszótérre, minden...

0: gyerekekkel.
1: Ha eljön otthonról, akkor meg a gyerekek, na jó, van azért egy kis pihenés, nekünk is kellett. Na jó, azért egy kicsit üljünk itt le azért, na.
0: Na, az menő. Jól van. Hát akkor köszönjük, még hozzánk is beugrottál. Nagyon rendes vagy. Köszönjük szépen.
1: Kár, hogy a vízlevőről lemaradtál, mert úgy érzem, hogy még egy sportolót megnézhetnénk ebben a műfajban.
2: Hogy eszik egy igazi focista.
1: Igen.
2: Ők tudatosan táplálkoznak ám, nem össze-vissza.
3: Már aki, de én például figyelek. Próbálom.
2: Ezt mondom, na, látszik rajtad.
1: Hány gram fehérje van egy vízliben? Ezt kérdezem tőled, Feri. Ezt neked kell vágni.
2: Amennyit beleraknak.
1: Jó, haladjunk.
0: Egy darabban nem annyira sok. Csak azért kaptuk napocskát, írja valaki, mert mi hazajöttünk, de visszhangos vagyok. Sajnos nagyon fáztunk, így elindultunk haza, de nagyon köszönjük a mai napot. Élmény volt, itt tényleg bolondok vagytok. Nóri küldte ezt nekünk.
2: Puszi Nóri, köszönjük szépen.
0: Köszönjük.
2: De most már meleg van, visszajöhetsz. Igen. Kivi vagy, hogy Győrben lakik.
1: Igen.
0: Igen. Na gyerekek, hogy állunk a játékkal, Ferenc? Csajjátékot kell tartani, mert megvádoltak bennünket, mielőtt a szél felkapja az üvegstúdiónkat, mert akkora szél van kint, hogy csajokat kell választani, mert eddig itt Sopronban hímsoviniszta játékok voltak, csak férfiak játszottak. Úgyhogy
2: most visszaszerezzük a becsületünket, jó? Most megmutatjuk, hogy mi a nőket ugyanolyan egyenrangúnak tartjuk, mint a férfiakat. Ők is játékhoz jutnak.
0: Rákóczi Ferenc.
2: Ők is játékhoz jutnak, hát ez a takarítós játékunk.
0: Ja, ez milyen barátságos, jön a takarítós játék.
2: Igen, ezt úgyis csak a csajok tudják.
1: Kicsit olyanok ezek a monológok, mint a nézném a Família Kft-t. Nem, hogy még mindig van az a, hogy hívták azt a fickót benne, az öreg
2: urat, tudod? Bőmbácsi, nem?
0: Bőmbácsi, a szomszédokban volt, de hülye.
1: Nem, de
2: a Família Kft-t. És miről beszéltél? Csak nem, Eszter megszólított, így ilyenkor nem szoktam figyelni.
0: Família Kft-ben az öreg, az őszhajú, tudod, mert meg nem mondom.
1: A vén mafiózó. A vén mafiózó volt, de mi volt? Na mindegy.
0: Nem tudom, mi volt a neve.
2: Na, figyelj csak, és az van gyerekek, hogy azért itt nem szarral gurigázunk, ahogy szoktuk volt mondani, mert igen, új színű a... Ezért ezt átfestitek minden nap, gyerekek?
0: A vászonra gondolsz?
2: Igen, hát nem a vászon, hanem ez, a, amire, amit összekenünk most a Lacival.
1: Uradíjban vannak, úgyhogy ráérnek ilyesmire.
2: Lacinak gyerekek aranykeze van azért, ahogy látom a izével, a majonézzel, használod sűrű, mi, Lackó? Oda nézzél, nagyon ügyes a fiú. Szóval, hogy most két gyönyörű zöld árnyalatunk van, és azt csináljuk, tudom, akkor nem nyomunk gyerekek szájába tejszínabot, ne ezt is megszólod majd, Eszter.
1: Figyelj, ami tegnap történt, ott a Széchenyi téren, az ott is marad, jó?
0: Így van. Igen.
1: Engedjük ezt el.
0: Csak mondjuk el a játékunkat, hogy miről szól, mert hát valaki tegnap nem hallotta, hogy van két lemosható vászon, ami tulajdonképpen ilyen mosható festék van, ugye ennek az a lényeg, hogy bármivel összekenheted magát a festéket, ez lemosható, ugye? És akkor ezt kell majd nekünk összekenni jól, ami most Feri éppen nagy erővel dolgozik, és utána két hölgy hallgatónak pedig minél gyorsabban lemosni az egész, hát mi ez, festékes állvány, vagy festékes...
2: Igen, ezt a két lefestett táblát.
0: Táblát,
2: hát, az van, Laci barátommal egy megosztottuk a munkát. Ennek az a következménye, hogy Laci deréktól lefelé gyakorlatilag csatakmocsok lett, érted? A nadrágja az úgy néz ki, mint aki túl van mindenen, elől-hátul. Úgyhogy így néz ki a Lackó, de a két táblát megcsináltuk, és itt van már a két játékosunk, Dia, hello!
4: Hello, szia!
2: Hogy állsz a takarításhoz?
4: Hát a gyerekem szerint ez nekem a legjobb feladat.
2: Igen, nagyon aranyos.
0: Milyen jó arc a gyerek.
2: Ugye? Hogy szurkol anyának, hogy biztos ez a legjobb dolog neki.
4: Nekem való, igen.
2: Való, rendben van, és itt van velünk Niki, aki meg van szeppenve. Mi van, Niki?
5: Kicsit izgulok.
2: De ne haragudj, mitől?
5: Nem tudom, végül is a véremben van.
0: Véredben a takarítás, hogy mi van a véredben?
2: Vagy a takarítás van a vérében. A Nikinek is. Hát szerintem a takarítás, figyelj, az a lényege a játéknak, Niki, hogy gyorsabb legyél, mint az ellenfél, akkor nyersz. Megnyugtattalak?
5: Igen, köszönöm.
2: Nagyon szívesen. Szóval elkészültünk a két táblával. Hát szerintem pontosan, tökéletesen ugyanúgy mocskoltuk össze a két lemosható, csodálatos hérával lefestett táblánkat. Úgyhogy a jányok fölkészültek, Dia és Niki. Az a lényeg, hogy odamentek, mártotok, és aztán mint az állat elkezdtek takarítani. Akik ott állnak, csak szólok, hogy rosszul jártok, mert a lányok elkezdik ezt a mozdulatot, itt minden tiszta mocsok lesz. 3, 2, 1, tessék! Na, elindult a játék, valóban, hát eddig csak a szétkenésig jutottunk el, de nem olyan rossz egyébként, előbb-utóbb lesz majd valami. Én mondtam, hogy aki ott áll oldalt, az nagyon csúnyán áll ebben a dologban, és úgy tűnik, hogy az alaposság az fog majd nyerni, mert a Nikinek a szétkenés van a vérében.
1: Fröcskölnek,
2: ez a baj, hogy már fröcskölnek, viszont itt a jobb oldalon meg tisztább lesz a táblánk.
0: Tök menő, hogy így lemosható. Ez nekem annyira bejön.
2: Igen.
0: Már hogy tök
1: nagyon sajnálom, ilyet vettem.
0: Az egészet lemosod úgy, hogy semmi baj nem lesz a festéknek.
2: Na.
0: Ahol kisgyerek van, az egész lakást ilyennek kell kikenni.
1: Ebben majd hoztatok magatokkal mintát, mert hazaviszem, kipróbálnám meg.
0: Igen, odaadod a lányodnak.
1: Nálunk az van 90 centig, minden úgy néz ki, mintha ilyen tazmányi
2: ördögöket nevelni. Megállunk, mert megvan a dolog, köszönjük szépen, dobjátok le a rongyokat, már nem jövünk, vagy nem lehet hozzáérni. Dia, gyere, állj ide mellém, te meg te is, Niki. Az a helyzet, hogy én ebben nem fog tudni dönteni. Azt szeretném kérni, hogy aki itt áll, és azt mondja, hogy a diájé a szebb és tisztább, az emelje a kezét. Dia, neked nincsenek barátaid.
0: Igen, Dia csak a családja.
2: Jó, ki az, aki azt mondja, hogy a Niki táblája lett a szebb?
1: Jó, hát mondjuk ez fejfej mellett van.
2: Hát nem, nincs fejfej mellett.
1: Ki az, aki nem érdeklődik el a játék iránt, csak ott áll és nézd magát. Jó, értem. Csak,
2: ki az, aki el akarja vinni a két táblát, mert jó jön építkezéshez.
0: Ki az, aki már ellopta a festéket, hárman jelentkeznek. Köszönjük szépen.
1: Van, ilyenkor van egy ilyen szabálykiegészítés, hogy vazelin birkózással fogjuk eldönteni, hogy megütök nyert, mert fejfej mellett
2: haladunk. És téged kell lebirkózni.
1: És velem kell szembeszállni.
2: Hát ez szerintem elsöprő. Jó, de kérdezzük a hírásokat, hogy ez a tisztább? Jó, titeket utáljon a Niki, ne engem. Egy nagy tapsot kérünk Nikinek, és Dia pedig nagyon sportszerűen kezet nyújtott.
0: Őrület.
2: Gratulálunk, őrület lesz.
0: Köszi, csajok.
2: Niki, 100 000 forint az ajándékod, ugye? Jól emlékszem. Mire költöd?
5: Jól emlékszel.
2: Igen? Ja, az ugye, ő tudja, hogy mennyi a lóvé. Nagyon aranyosan.
1: Van.
5: Nem tudom. Tényleg nem tudom.
0: Jó. Ez jó, jó helyre megy.
2: Meg vagyunk. Mi van már, megyünk tovább játszani? Ne szórakozz már, Laci! Mi vagyunk mi egy ilyen játéktenger?
5: Egy vigazdíj valami.
0: Vigazdíj?
2: Igen, van vigazdíj.
0: Bejöhetsz ide melegedni az üvegstúdióba.
2: Bevehetsz melegedni, és kapsz két puszit a Balástól.
0: Adunk kókuszgolyót, jeges teát, light kólát és vizet, meg szendvicseket. Rántottál szendvicsünk is van, csak mondom. Nagyon fel vagyunk készülve. Jól van, ja. És akkor az utcsó játék, ugye, ami még...
2: Hát
0: még,
2: az én főnököm azt mondta a Laci, hogy itt ezt is le kell gurítani.
0: Persze.
2: Úgyhogy megyünk már is tovább, szevasztok, hello, a kutya, őt kell, azt hittem, hogy ő játszik. Ide jöttünk a Diégósokhoz, itt van a két műfűvünk, és ahogy kértétek, ahogy kívántátok, van egy nő a csapatban. Jó?
0: Ez ugye igen, a görgős játék, igen. Amikor is betekered őket, már hogy magukat betekerik fűbe, a szőnyekbe, eltekerik magukat, és ott meg ki kell szabadulni a másik oldalon. Ugye ez volt?
2: Nagyon, nagyon élesen emlékszel a tegnapi napra, amikor még te magad is aktív részese voltál a játékoknak.
0: Jó, azóta esett a hőmérséklet, ne felejtsd el, most már azért orkád erejű szél van.
2: És jobb oda benne. Carmen és Csabi, ti sziasztok, egy pár vagytok?
5: Igen, ő a férjem.
2: Nagyon jó, gratulálok hozzá, ki fog feküdni és ki csavar.
5: Én fekszem.
2: Azt mondta Carmen, hogy ő szívesen fekszik, Csabi fog csavarni. A feladat az egyértelmű, Csabikám?
6: Igen, már mondták.
2: Aha, Csabi, benned milyen lelkes, van, hallod? Benned is
0: Csabi,
2: van lendület,
0: Csabi, haver. Micsoda lendület, igen, elmondták. Hát,
2: elmondták, hát nem tudom, hogy kell csinálni. Tehát Carmen befekszik, föltekered, elviszed a piros, vagy elgörgeted a piros csíkig, ott békén hagyod, és ott Carmen, ahogy érzi, hogy megállt a szőnyeg, akkor ki kell jönni belőle.
0: Te kérdezzenek Csabit, miért ennyire lelkes? Csak hogy mondjam már mondatot. Csabikám, vagy mitől vagy így lelkes, feldobva?
6: Semmiért.
0: De érzeztem, hogy meg kell kérdezni.
1: Carmen, de dolon dobjál be, mert ez nagyon durva lesz.
2: Igen, mindig ilyen lelkes a hapsit.
0: Izzó lehet.
5: Nagyjából.
0: Izzó lehet vele egy pár kapcsolatban létezni. Impulzív személyiség. Semmiért nem vagyok lelkes. Lehengerlő a személyiség.
2: Csabi, te akartad ezt a játékot, vagy belekényszerítettek?
6: Én akartam.
2: Ahogy ráadásul ő is akarta. Csabi akarta.
1: Zavarban van, most azért ilyen, mert most koncentrál a tekerésre.
0: Jó, bonyolult a játék kell
2: koncentrálni. Itt a másik párunk, Luca és Kica.
7: Szia, Feri! Sziasztok.
2: Ezt magyarázd meg, légy szíves, ezt a kicát.
7: Gyerekkorom óta engem így hívnak. Krisztián a nevem egyébként, de senki nem hív úgy, úgyhogy érdekes. Nem is figyelek rá, nem is hallgatok.
2: Jaj, a Krisztián nem is érdekel, a kica viszont annál inkább. Luca, te akarsz becsavarodni, vagy a kicát csavarod be?
5: Kicát csavarom be.
2: Ó, itt egy csaj fog csavarni, és az úriember fog feküdni. Hát meglátjuk, hogy majd mi lesz az eredménye. Tehát most derül ki, gyerekek, hogy melyik a jobb. Hogy a férfi csavar, és a hölgy fekszik, avagy fordítva. Gondolom, izgultok marhára.
0: Mi nagyon várjuk, indítsd el. Guruljanak.
2: Na gyerekek, akkor tehát aki fekszik, azt már oda lehet feküdni. Próbafekvés az elejére, így van. Kica, mondjuk benned se van nagy lendület, vagy nincs nagy lendület, hogy lefeküdjél. Kica kérlek szépen nem tudja, hogy hogy feküdj. Feküdj már le, ember, ha lejár
0: nagyon
2: a műsor.
0: Nagyon bonyolult
2: lefeküdni. A rohadt életben annyit kell csinálni, hogy ráfekszel erre a műfűre.
1: Kasszáld el, Feri, kasszáld el.
0: Egy lábgáccsal vidd le fölre, Feri. Valamit indíts már a játékot.
2: Akkor Luca és Csabi fölkészül. 3, 2, 1, tessék! Hó, gyerekek, hát micsoda lendülete van Lucának, tőle se szeretnék pofont kapni. Kica, görgessed, Luca, görgessed már azt a gyereket! Még el kell görgetni a piros csíkig, édes Isten! Kica, te maradj még benn, most mász ki, Kica, ha ki tudsz!
0: Palik Laci nem üvölt így az exatlomba.
1: Még jó, hogy nem egy tévéműsor vagyunk, mert ez az izgalom, ez felfogadatlan.
2: De egyébként lehet követni az interneten, és röhögtetek volna ti is, ha egy kicsit ide figyeltek.
0: Látjuk,
2: csak látom, hogy rohadtul más dolgotok van, mint a játékra.
0: Nézzünk.
2: Luca, Isten ilyen csináltad. Gratulál.
5: Egyébként az volt a baj, hogy valahogyan, ahogyan toltam a Kicát, valahogyan így összegabajottunk, és a lábammal nem tudtam.
2: Na most ehhez képest nyertetek, az megvan?
5: Igen, megvan.
7: Nem kell magyarázkodni, megnyertük
0: kész. Ennyi, ez a beszél.
2: Így van, a bajnokoknak nem kell mit csinálni.
1: Van. Én is
2: van,
1: mindig ezt csinálom.
5: Egyébként már kiválasztottuk a vinépadlót a Diego-ba, úgyhogy jól jön most.
2: Na, hát akkor meg is kapjátok ugye a 100 000 forintos utalványt, és akkor induljon a lakás felújítás, mert biztos ez lesz belőle.
7: Így van, most vettünk lakást, úgyhogy ez nagyon jól fog jönni.
2: Na, még lakást is vettek. Hát Soproniak, tudod
0: azért. Persze, lakást vesznek. Persze, lakást vesznek, játékot nyernek. Csókosok biztos azért lettek kiválasztva. És össze is költöztetek? Már együtt laktok? Vagy készültök együtt lakni?
5: Hát nekem van lakásom, úgyhogy most a Kica nálam van, és ő vett egy lakást.
2: És már rohadtul szereti, ha elköltözne.
0: Igen, rohadtul álljon
5: a saját. Nem, és most az ő lakása nagyobb, úgyhogy most abba fogunk költözni.
0: Nagyon menő. Hát akkor ez egy életkezdés, egy friss életkezdés. Gratulálunk akkor nektek, sok boldogságot.
7: Köszönjük szépen.
0: Ügyesek voltatok.
2: Na itt az utalvány, és a másik párosunk, az el is tűntek, hol vagytok?
0: Ők a lelkesék? Ők
2: igen,
0: a
2: lelkesék hazamentek.
0: Menjetek az anyádokba, nem nyertük semmire. Igen, ők annyira lelkesek voltak, már úton vannak hazafelé.
2: Diegos, ajándékcsomag. Ja, itt vagytok. Csabikám, hol ment el? Hogy érzed?
6: Az elején.
0: Igen, amikor beneveztünk.
2: Igen, amikor ez eszünkbe jutott.
1: A születésem környékén
6: történt. Másik oldalra is.
2: Nem. Másik oldalra átment, igen, és akkor a Kicáikat nem akartad elgázolni.
6: A végén sikerült.
2: Egy kicsit sikerült. Carmen, azért ajándékcsomag van nektek is. Jó Diegos, meg Rádió 1-es és Balázsékos. Úgyhogy köszönjük szépen. Óriási küzdelem volt.
0: Ügyesek voltatok nektek. Nagyobb. Is. Köszönjük. Köszönjük szépen. Kérdezik, hogy a játékos Laci rokona?
2: Körülbelül egyébként ugyanaz a
1: idő. Lacinak nincsenek rokona, ő egy laborban készült.
0: Laci egyedül van a világban. Igen, nincsenek rokona.
1: De a kísérletnek a végeredménye.
0: Igen, de a srác stílusa tényleg kicsit Laci is volt. Nem tudom, miért vagyok. Nem amúgy tudom, miért. Ugye... Beneveztek a játékra minden. Igen.
1: Fél napot együtt töltöttem Laci, és rájöttem, hogy ő egy ilyen szellemi vezető. Tehát az a nyugalom, az elfogadás.
0: Nincs idegeskedés.
1: Semmi, figyelj.
0: Semmi?
1: Nem tudok, ki tud összeveszni Lacival?
2: Hát, hello, mi van veled?
7: Köszönöm szépen, jó vagyok.
2: Nagyon örülök neki, adjad, ők is beszélgetnek, mi is beszélgetnek.
7: Öztem Sopronba.
2: Honnan?
7: Hát Budapestről.
2: De és miért választottad Sopron?
1: Ez egy párhuzamos műsor?
7: Szerelmesedtem.
2: Szerelmes lett.
0: Ó!
7: Itt a drágám.
2: Ő az, hát gratulálunk. Te is akartad, hogy ide költözöm, vagy már mindegy? Azt mondja, mindegy.
7: Nagyon megtaláltál.
2: De te nyújtottad a kezedet, hát mondom, én meg megállok.
7: Fonomat.
2: Egyébként. Igen. A szemüvegedet add már kölcsön egy kicsit, légy szíves, jó? Mert hogy mi majdnem indítottunk valamit, de nem indítottunk, ezt vedd föl, légy szíves. Jó? És akkor nézzünk arra felé. Mit mondtok?
0: Hoppácska! Na figyelj, tegnap megtaláltuk a Rákóczi Feri hasonmás versenyt, ez minden napra meg van hirdetve. Egyébként figyelj, Fergo, azt mondom, hogy a 7 játékosát találtad meg.
7: Hát köszi tehát... szépen, Balázs!
2: Hoppá! Köszi szépen, Balázs!
0: A Rákóczi Ferenc hasonmás verseny, ami persze. Egész héten él.
7: Köszi, jó.
0: Az szerintem az most abszolút vívő.
2: Eszter, gyere, légy szíves.
1: Várj, de most megpróbálok
2: arc... Melyikünkben vagy jobban szerelmes?
1: Arcelemzést végre, mert ez nem csak egy Rákóczi Feri, ez egy ilyen kevert műfaj. Tehát nem, van benne valami más, várj, csak
0: nézzetek. Jó, most belesétáltál a csapdába, csúnyán belesétáltál.
1: Össze tudnátok érinteni az arcotokat, hogy úgy, igen, és most kicsit dörzsöd így.
2: Figyelj, ez az.
0: Az a durva, hogy tényleg hasonlít.
1: A Viáros Pisti, Viáros Pistire hasonlít még. Viáros Pisti, Rákóczi Feri keverék.
0: Igen.
7: Meg a Bozsányi Rafaelre.
0: Igen, abszolút.
2: Azt te vagy, gondolom.
7: Igen.
0: Igen. Egy ajándékcsomagot adjunk akkor neked.
2: Meg
0: is,
2: add vissza, jó? A szemüvegét a hölgynek, nagyon köszönjük. Neked már nem kell, használhatja.
5: Egy ajándékcsomagot.
2: A szemüvegét persze, azért valaki meg majd azért kér. Nagyon örülök, és csodálatos döntés volt Sopron választása.
7: Köszönöm szépen, Feriken.
1: Vannak ezek az emberek, akik úgy beszélnek, hogyha...
5: Igen, bírom.
0: Én nagyon szeretem.
2: Mikor jöttetek össze? Mennyi ideje?
5: Másfél éve.
2: Ja, hát akkor még az elején vagyunk, ilyenkor a szerelem a fontos. Na, állj oda a csajod mellé, mindjárt hozunk egy ajándékcsomagot. Akkor köszi. Itt a heti nyertesünk.
0: Ciao, ciao. Mit kezdél el leszel? Mit mondtál?
1: Az, hogy van ez az embertípus, akivel olyan beszélget, mint hogyha mindig ismertétek volna egymást, nem?
0: Tehát, ő az volt?
1: Ő az a típus, aki tudod így nulláról kezdi, de már olyan, mintha 1000 éve. Tehát, hogy mindent elmondanál neki elsőre, mert van benne egy ilyen bizalom.
0: De egyébként tényleg hasonlított. Tehát, hogyha így megnézzük mondjuk 10 éve korábbról, de hogy a Rákóczi Feri hasonló más versenyünk a hétfői győzteshez képest, ő abszolút.
1: Azt tehát, érzem, hogy ezt lehet, még én is le tudom hozni.
0: Igen, péntekre már te is. Péntekre már te is megalakult. Gyerekek, fél van, ez azt jelenti, hogy egy kicsit el kell megint mennünk, ilyen kötelező dolgok jönnek. De állítsd, nincs hírek, azt már nem kell meghallgatni. Csak egy pici reklám, úgyhogy utána még visszatérünk, de Zsülci nagyon mondja, hogy tartanunk kell egy pici szünetet, úgyhogy jövünk mindjárt. Jó?
1: Túl melegedett, nincs több tárhely.
0: Így van, 7:30 pontosan, jó? Ha valakinek van még közben valamiféle kis közlekedése, dobhatja SMS-be, mert azt látjuk, és jövünk mindjárt. Itt vagyunk rögtön a muzika után. Yeah!
8: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
11: Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök Hajnala Táncmű, a Három Testőr Kaland Musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dómtérre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
12: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
13: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
14: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
15: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
16: Autóüveg Pilkington.
17: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
18: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
9: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hülyeség. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, este 3:48 lesz pontosan 5 perc múlva. Itt vagyunk, jó reggel. Mindig azt mondom, hogy jó reggelt, mert ez egy reggeli műsor, és hát az ismétlés holnap az majd reggel lesz.
2: Ezt ne kamuzzál, nem ezért mondod, ez jut eszedbe, mert ezt ez csak hát ez... 17 éve ezt mondod, hogy jó reggelt, ennyi.
1: Ez, ilyen rutinból jön ez már, hogy jó reggel. Aztán ránézik az orra, és látom, hogy 19:40, és akkor teljes az összezavarodás, gyerekek. Itt vagyunk, és még mindig Sopronban, de azért beszéljünk a holnapi napról is. Úgy néz ki, hogy tényleg Sopronnal lehet valami, mert hogy holnap szikrázó napsütés, most nem akarom a soproniek szívét fájdítani, de melegedni készül az idő, és azt írja nekem, hogy holnap Szombathely 17 fok napsütés. Tehát tényleg itt lehet valami. Meg se érdemeljük a mai hideg után, mert tényleg nagyon durva volt. Főtér, Szombathely, ez a mi kis helyszínünk, ahol leszünk majd. És aztán Dunaújváros, ugye róluk kevesebbet beszéltünk, szegény dunaújvárosiak, és Debrecen, jó nagyot ugrunk, onnan átugrunk az ország másik oldalába, az, hogy hosszú lesz, és Debrecenben megyünk majd, ugye az a rócsónk vége, ott pedig a Kossuth térre leszünk, hát ott egy ikonikus helyszín van ugye a Kossuth tér, úgyhogy ott leszünk majd pénteken, ott már remélhetőleg melegben. Nem tudom, mi
2: tehát
1: van.
2: Tehát kedves soproniak, ha ki akarjátok próbálni, hogy milyen egy rócsó, egy kitelepülés, mikor jó idő van, Debrecenben találkozunk.
1: Igen.
2: És gyertek!
1: Ha nem akarjátok, hogy most 3 évig rossz idő legyen, akkor 3 évig nem jövünk, akkor naposztók, élvezitek a napsütést, majd meghirdetjük, hogy 2 év múlva megint jövünk, és figyeljétek meg, hogy egy napra...
2: Armageddon, szél, eső, hóvihar.
3: Egy de nem ez volt a bajotok, hogy nem esik az eső? Mi van a magyar vizekkel?
1: De, ez
3: akkor
1: nagyon
3: kellett. Akkor döntsük el már, mit akarunk, jó?
2: Hát csak, hogy nem lehetne egy héttel előtte, vagy egy héttel utána. Hogy
3: mi vagy, te valami fürdős?
2: Nem válogatok.
3: Tudsz rágni. Na,
1: haladjuk. Jörülj, így 60 évesen értem, még vannak fogaid. De most az méretes csapadékkal riogatnak. Most az képest 2 napja nem esik. Semmi. Elmondták, hogy annyi eső esik majd ezen a héten.
3: Mondj ki még egyszer.
1: Annyi eső esik.
3: Nem, az méretes csapadék.
1: Méretes csapadék. Érted? Az, hogy egy nap alatt majd itt lehullik a hónapnyi mennyiség. Na most esővel ma egész nap nem találkoztunk. Én nem tudom. Ilyen nehéz ez a meteorológia? Vagy mellé nyúlnak? Vagy mi van ezekkel? De komolyan mondom.
3: Feri, van esélye arra, hogy egyszerre Balázs, amikor vége lesz minden karrierjének, hogy így elmegy az RTL-hez a meteorológusnak?
2: Szerintem igen.
3: Csak ugye a híradó után a végén szervusztok, Sebestyéből.
1: Sziasztok!
2: És most megmutatom nektek, hogy ez nem olyan nehéz, mint amit eddig csináltak.
3: Méretes csapadék
1: érkezik. Ezek itt a sebestények. Most pedig elmondom az időjárást. De szar! 80, ezek itt a sebestények. Nézzük az időjárást először.
3: Amúgy, ha tényeket így megújítják, amúgy te nem akarsz ott vállalni valami kis pozit?
1: Hát figyelj, azért azt nagyon meg kéne újítani, hogy én ott bármit elvállaljak.
3: És megvan hozzá a frizurád, ezt tökre be lehet lőni.
1: Hát tudod, figyelj, olyan
2: frizura kérdés.
3: Igen, tudod, amerikai hírbemondós, tudod, mire gondolok.
2: Amit ilyen, olyan, mint a Lego bábukra, így ráteszed.
3: Igen.
2: De szerintem azt úgy is csinálják, hogy ahogy vége a híradónak, leveszi a csávó, és az úgy áll. És
3: hogy
2: aztán másnap megint föl.
3: Hogy legyen vezeklés, legyen a tényeknél, és akkor minden héten más legyen egy hétig, tudod, a hírbemondó. Tehát aki bármit mellé beszélt, vagy rossz...
1: De most én vezekek a Gönc bűnei miatt.
2: Nem, a sajátjaim miatt.
1: Meg a Marsi bűnei
3: sorolom.
1: Miatt.
3: Sorolom, hát tehát.
1: Üljenek ott mesztelenül 3 évig, és vezekeljenek. Minden este úgy induljon a tények, hogy valótlanul állítottuk. És ez menje 3 éven keresztül, akkor talán legálba tudnak jönni.
3: Egy még egy dolog érdekel, hogy most ugye mind elmentek, ugye megnézték a karmelitát, hogy néz ki belül, de ez NMHH, hogy nézhet ki belülről.
2: Oda bennünket fogunk
3: elvenni. Ott már mi fogunk körbe menni?
2: És körbe megyünk, és az, amire rámutatsz, a tied. Mert úgyis mi fizettük.
1: Ott van egy külön Balázsék szoba, ahol ilyen kicsi bábukba, ilyen tűk állnak a hátunkba, neked is, az Eszternek is, Gyulinak is, nekem is, meg van szurkálva. És
3: belőlem ott... fotel van csinálva. Én vagyok így a váróban.
1: Te vagy egy babzsák. Te vagy egy óriási babzsák. És fölül van egy számláló, ahol meg fut az összeg folyamatosan. Ha most is szól a rádióműsor, akkor megint mennyi fogunk még befizetni. Tehát ott van egy külön, tényleg ott van egy külön aranyszoba az NMH-ba, azok vagyunk mi. Az mi
3: Zsülnek van egy ilyen márványterme. Oda szokott bemenni a műsor után, meg leszünk, srácok, meg leszünk. A maiban volt egy 20-as.
2: Hoztam az anyagot.
1: Igen. Hallgattuk őket megint, gyerekek, megvannak az új mosdók, a csaptelepek, mindjárt felújítjuk az egész NMH-t.
2: Szolgálati autó.
1: 28 millióra büntetjük meg őket, ezek olyanokat.
3: Milyen riffet szeretnétek?
1: Igen. Mivel akarsz elni? Passattal, Feliciával, vagy a Eres Audival? Eres Audi, jó van, na akkor még egy
2: belefér.
3: Húzzunk fel egy palotát.
1: Igen. Na mindegy, gyerekek, jól van. Szóval, elköszönünk tőletek, drága soproniak, jó? Mi megyünk Ferivel, Eszter ugye bepótolja, amit 3 órán keresztül nem csinált, úgyhogy 8:30-ig nyilvános dedikálást tart itt a Városháza téren. Jó, ezt többen mondta, hogy ezt
3: nem mondjam. Senki nem megy sehová, még nem írtam alá a homlokodat. Mindenki
1: itt marad. Itt maradtok dedikálásra. Szóval Eszter még egy kicsit marad, mi elmegyünk, és várunk mindenkit szeretettel, nem titeket, mert nagyon messze van, de holnap akkor a szombathelyi helyszínünkre.
2: Az tényleg rohadt messze van, mi?
1: Hát Sopron szombat, nem olyan messzi, de hát nem várjuk el. Mennyi a Sopron szombat, te mennyi innen? 70?
2: 70 kilométer.
1: Hát azért az nagyobb.
3: Hiszem el, hogy Juli ezt elcsakiszta tőlem. Hát ez ott a legmegúszósabb 70 kilométer lett volna.
1: Hát ezt ti osztottátok be, hát gyere le, és akkor Juli otthon marad. Most még tudsz szólni.
3: De itt valami programja van.
2: Hát jöjjön, leprogramozzon, azt akkor benézi.
1: De szombat helyen? Mit csinál a Juli szombat?
2: Mert van valami programja.
3: Holnap kiderítettek. Írok egy listát, amit meg kell kérdezni tőle.
2: Oda teszek.
1: Hát tudjuk aztán, milyen programja van.
3: Parázsról járás.
1: Parázsról.
3: Erre vannak most a vetközös fiúk, tudod, ilyen turnén, és akkor...
1: Igen, és követi őket. Igen, van egy kamion, befekszik alá. Tehát, hogy igazából van egy szombathelyen, amilyen kamion, tehát talál a Juli, hogy megalszik alatta, mint a Martin Gerix kamion alatt. Jó, úgyhogy akkor holnap szombathely. Van, aki esetleg arra vállalkozik Gáboron kívül, hogy átjön a szombathelyi helyszínre, és nem vagytok ennyire mazoisták, megfagytatok.
2: Nem, tehát ez egyszer, elég volt már.
1: Egyszer egy évben ez elég volt. Jó. Ki az, aki nagyon fázik? Tehát aki most, akinek nagyon elege van a hidegből. Jó. Nem tudok mit ajánlani, de hogy ez a kitartás. Akkor lett volna valami ajánlat.
3: Elhoztattam hogy... volna a fürdőköntöst, amit tudod, amit megfosztottál a...
1: Az övel még ezt mindig figyelj, működik.
3: Ha van itt nő, aki azért jött, hogy mert szerelmes a Balázsba, Balázs, álljál fel és mutasd meg neki, amit
1: kerestek. Én megmutattam, fia, ebben semmi szégyelni való, csak a köntösöm, a szállodai köntösöm.
2: Szerintem tök praktikus a csávó.
1: Szégyelnem kellene?
2: Nem.
1: Tudod,
2: nem,
1: hogy himbálózik a farka? Mire kell kötni? Tehát egyszerűen nem tudom mit csinálni, egyszerűen az van, hogy valahogy meg
3: rossz
1: kell...
3: Egy közele van az artériám.
1: Meg kell kötnöm lasszóval, érted? Hát csapkos, itt balra, jobbra.
2: Amikor az első szabadul?
3: Hát amúgy nem beszélünk.
1: Ha már fürdőköntössel kell megkötnöm, érted? Érted? De agyon csapná itt a soproniakat.
3: Felidézi a tegnap esti játékot, ja, amit játszottunk az étteremben, vagy a bárban pontosan, elemlékszel?
1: Igen, ez női szemek kiábrándító, hogy egy pasinak egyáltalán nem. Helyett egy fürdőköpeny köntös van a nadrágjában, ez csak idéglenes, nem itt, nem vagyok teljesen.
2: Már kérdezem is.
1: De tényleg ez ciki, vagy ez?
4: Nagyon jó. Ide pont jó.
1: Sopron? Ide rakom, jó, ez Sopron.
2: Honnan jöttél, szívem?
4: Kapuváról, ami Babót mellett van.
1: Hoppácska!
3: És van egy híres nótátok is, úgy tudom.
1: Kapuvári nóta? Igen, az nem tudom, mi az a kapuvári nóta. És a Babótról jött, ismer a Babóti Polgit?
4: Ő személyesen nem.
1: Jó, mert ott fesztiváloznak.
4: De a fesztiválon ott leszek.
1: Ez a Babóti fesztivál, gyerek, akkor egyszer ezt megfejtjük, hogy egy 1000 fős falu...
3: Én rá fogok érni aznap, mert nem jövünk le Babótra.
1: Menjünk le Babótra, már meghívtak egyébként, küldtek meghívót.
2: VIP-jegyünk van.
1: Egy 1000 fős falu nagyobb line-upot állít össze, mint Woodstock. Érted? Tehát, hogy miből gazdálkodjak, Velhelló, Betófi, nem tudom, kik mennek, figyelj, tehát nem tudom, hogy a csávó mit csinál, de valami elképesztő.
3: Én akarom Babótot.
1: Babótot? Meg vagyunk hívva.
3: De akkor legyen külön sátrunk.
1: Jó.
2: Jó, és mit csinálunk? Föllépünk?
3: Lesz egy 8 fős kecsuánk. Jól fogunk föllépni.
1: A Babóti fesztivál. Egy kicsi falu, aki egyrészt Maldív-szigeteki utat ajánl a tanároknak, ha oda mész tanítani. Fesztivált rendez, nem tudjuk, hogy miből, és most már 2 vagy 3 napos lesz a fesztivál. Tehát a Polgi egy zseni, hogy gyerekek. Nagyon nagy fellépőkkel. Egy ilyen Sopron fest, vagy egy volt fesztiválos line-up-val nagyjából.
2: Tehát kirúgja hihetet... magát. Most még nem akkora, de...
3: Állítólag az UFO-t most szervezik, hogy ezt lássák majd.
1: Igen, nagyon komoly a Polgi. Na jól van, drága Soproninak elköszönünk akkor tőletek, köszönjük a nagyon hűséges itt áldogálást, fagyást, hideget, széllel való viaskodást, tényleg le a kalappal. Nagyon-nagyon hideg volt, azt éreztem abban a 2 percben, amíg kim voltam.
2: Gáborkám, elégedett voltál a mai adással?
5: Te legalább nem esett az eső.
1: Holnap mi a terv, Gábor, jössz velünk tovább? Most már végigcsinálod?
5: Visszamegyek Győrbe most este, igen? És akkor onnan lesz szombathely, onnan vissza Győr, onnan Dunajváros, csütörtök reggel, és Dunajvárosból már nem megyek vissza Győrbe.
2: Na, ez mondjuk egy reális döntés.
1: Ez egy jó döntés. De akkor most már jössz Debrecenig, tehát akkor nem állsz meg.
5: Így van.
3: Én Dunaújvárosból Gyulára megyek, onnan meg Egerbe. Jössz velem, Gábor? Még egy plusz kör.
5: Persze, belefér.
3: Gábor, Rudi, de annyi, hogy te vezetsz hazafelé, mert...
2: Szerintem lehozza.
1: Igen.
5: Csukott szemmel bárhová találok.
1: Fia, ezt el diktál. Itt lassabban, itt balra, itt jobbra, simán lehozzuk egyébként. Abszolút, igen. Na jó van, Gáborkám, akkor holnap is találkozunk. Vigyázz magadra, jó? Bárhova sodorjon a MÁV előszele, utószele, vigyázz nagyon magadra, hogy holnap ott legyél akkor a főtéren, a szombathelyi helyszínünkön. Jó, drága szombathelyek, holnap 4 órától már DJ van, ugye? Ki játszik holnap?
2: Egy DJ.
1: Várjál, még nem tudjuk, hogy ki játszik holnap.
2: Vegán Lili
1: játszik. Vegán, hát nem eszik húst. Vegán Lili, igen.
3: Vegán Lili.
1: Igen. Igen, és Laci elküldött egy nagyon fontos üzenetes SMS-ben az evőversenyünknek a győztes, hogy annyit küldött. Jó, hogy itt voltatok, csak a Master Gold. Lacinak ez nagyon beakadt. Jó, hogy itt voltatok, csak a Master Gold. Te nem lehet, hogy beépített ember? Leküldte a vezetőség, fél, menj le, játsz egy Master Gold-ot. Mondd el annyiszor, amész, csak tudod, hogy Master Gold figyelte, aztán megeszik a srácok.
2: Laci, te ebben jó vagy, gyerünk.
1: Üdv, Laci, elküldte SMS-ben. Nagyon jó. Na jól van, akkor puszilunk, csókoltatunk mindenkit. Viszlát Sopron, sziasztok, köszönjük szépen. Holnap Szombathely főtér délután 5 óra.
2: Vigyázzatok magatokra, Soproniak!
1: Köszönjük, puszi, puszi. Szép esét mindenkinek, sziasztok, ciao, ciao.
0: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel az igazi mai slágerek pár perc múlva érkeznek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj, már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap, Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
5: Úgy is tett!
6: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
7: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
8: Mit olvassunk ma?
9: A láthatatlan kincset.
10: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
11: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
12: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
11: Mondom, hogy a szárnya jó.
13: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
14: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130.000 forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
15: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: egész nap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
2: This is the world is mine radio.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy kedvestes indul a Diszkósít Rádió Show, a stúdióban Bárány Attila és én DJ Junior, de Hanvai PG mixel egyébként, aki most pihenőn van.
5: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, azért reméljük, hogy sikerül majd őt valamennyire helyettesíteni. Én Bárány Attila vagyok, és igaz, hogy nem zenélek, meg nem is nagyon fogom jártatni a számot, de picikét azért hozzá fogunk tenni a műsorhoz, Junior is, meg én is.
4: Induljunk Hanvai PG mixével, tehát a Side Piece lemezével, a Cry For You-val, annak is Hanvai PG, Roberto Vini coverével indul a Diszkósít Rádió Show. Jó szórakozás mindenkinek!

0: meg
1: Szervat.
0: Az van valami, és mi
1: nevek, ezek magyar nevek. Igen, szólok, igen.
0: Achilleszek, Adoniszok, Dalmák, Germánok és Koráliák ötünneplik a névnapjukat. Szülinapos pedig az ismerőseim közül Somjai Szabolcs, Oldalákos Kica, Molnár Ilona, Cene Gergő és Obrotka Norbi. Vagyis Goodspeed, Isten éltesse az ünnepelteket.
1: Norbi csokoltatom én is, ugye régi DJ, régi szakmabeli úriember a DJ-k sorából. Ő már az Underground Records idején is diszkozott. Na, én meg annyit akartam mondani, hogy most csütörtökön ugye találkozunk a rádió egy délutáni showjában, ami ma elindult Balázsékkal. Mi fogunk játszani, most már kiderült biztosan 16 és 17 óra között, tehát egy órán keresztül diszkosít lesz a Bárányjal, a Hanvaival meg velem DJ Juniorra, de most Hanvai PG Mix-el, és megyünk tovább Alex Kenji-vel, jön a Bambolé a diszkosítben.

0: 100% tisztaságú magas BPM tartalmú adrenszínnelő diszkosít a Rádió 1-en. Bárány Attila, én DJ Junior, itt vagyunk élőben a stúdióban, viszont Hanvai PJ elküldte a mixét, úgyhogy egészen 9-ig ő áll a játszóknál és a keverőpult előtt.
1: A héten 4 fellépésem lesz, pénteken Széchenyben kezdek, és onnan jövök majd vissza Budapestre a Lánchíd Pesti hídfőjéhez, és aztán szombaton Lakiteleken kezdek majd a Tőserdőn, és onnan érkezem Békés Csabára, minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
0: Viszont most megyünk tovább, Hanvai PJ mixel ebben az órában, ezúttal Cashmere és a Wide Ride, Hanvai PJ és Roberto Vini coverben szól a diszkosítben.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít rádió show, kettesként DJ Juniorral és Bárány Attilával, viszont itt vagyunk már 20 éves, Hanvai PG hozza ma is az igazi mai slágereket, illetve a legnagyobb klubkedvenceket, és együtt leszünk méghozzá jövő héten három alkalommal is. Úgy tessék elképzelni, 22-én pénteken Turkevén játszunk először, aztán utána Vonyarcvas egy szombaton, tehát 23-án, 24-én pedig a Rádió egy születésnapi fesztiválon a nagy színpadon leszünk együtt, és aztán külön-külön is majd a Classic Stage-en. Hát azt majd nézzétek meg, hogy én mennyi

0: évfordulóját.
1: És ráadásul egy vadonatúj diszkosi dalt is be fogunk mutatni a nagy színpadon, úgyhogy készüljetek, elkészült a vadonatúj diszkosi dal, és addigra talán megjelenik, sőt videoklip formájában is hozunk egy vadonatúj verziót belőle, úgyhogy le is vetítjük ott az új dalt majd a nagy kivetítőn. Most csütörtökön egyébként a délutáni roadshow-val, Balázsékkal érkezünk Dunajvárosba, és délután 4 és 5 között diszkosít lesz. Mixelünk egy órát, a Hanvai, a Bárány meg a Junior, most pedig Hanvai PG-ben megyünk tovább, ő mixel, ez Hanvai PG sajátja Roberto Vinivel, a sebek mélyén szól a diszkosítás. We'll

0: Diszkosit Radio Show itt a Rádió 1-en. Homboy Pécsi mixet az elmúlt egy órában, de nem ő nem volt itt, viszont a Bárány meg a Junior itt volt. Tartottuk a frontot, most csütörtökön viszont együtt majd találkozhatunk a délutáni roadshowban, ugye a Rádió 1 rendezvényén Balázsék, a házigazdák, délután 4 és 5 között lesz diszkosit, úgyhogy gyertek Dunaújvárosba délután és bulizatok velünk. Még nem mondtuk ma, hogy május 31-én bemutatjuk a vadonat, hogy diszkosit pizzát majd pátyot, ez is egy külön esemény. Hamarosan kikerül egyébként minden információ, Hamvai majd intézi a diszkosit Facebookjára, és jövő pénteken és szombaton is lesz diszkosit Túrkevén, illetve Bonyanszvadsejjén találkozunk, valamint a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, meg a Facebookomon, úgyhogy menjetek fel oda.
1: Meg most már menjetek haza, már annyit beszélt Juniorról, már mondani sincs kedvem semmit. A lényeg az, hogy egyébként a Rádió 1 születésnapi fesztiválon bemutatjuk a vadonatúj diszkosit dalt is, nekem pedig 4 fellépésem lesz pénteken, Széchenyi, Budapest, szombaton pedig Lakitelek és Békés Csaba. Minden információ a rajongói oldalamon. További jó rádiózás, sziasztok!
0: Búcsúzom én is azzal, hogy holnap este 8-kor újra diszkosít itt a Rádió 1-en, és élőben mixelek, tartsatok akkor is velünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
3: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Akkor keddenként Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek! Siri remixében jön Ed Sheerantől a kamera. A World is My Radio Show-ban természetesen a Rádió 1-en.
0: És Siri idén is velünk bulizik a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Budapest Park, május 24.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en Jauri a lemezjátszói mögött, és ígértünk nektek igazi különlegességeket, amik nem szólnak sehol máshol, csak is és kizárólag itt nálunk. Na, a most érkező dal, az pontosan ilyen, szerintem mindent tud, amit egy igazán modern, előremutató zenének tudnia kell 2026-ban.
1: Igen, kicsit a Purple Disco Machine-ra emlékeztet, de nem ő, hanem Another az előadó címe, és a dal pedig a Talk to You, úgyhogy ezzel folytatjuk itt a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban.

0: Sony Fodera és a D.O.D. Ez volt a Think About Us, a Rádió Egyen a Third Is Mine Radio Show-ban Jauri a lemezjátszói mögött, és már nagyon-nagyon várjuk veletek együtt május 24-ét, akkor rendezzük az idei nagy Rádió Egy születésnapi fesztivált a fővárosban, a Budapest Parkban, mindegyik Rádió Egy DJ fellép, és persze nemzetközi nagyágyúk is jönnek, például a holland DJ fenomén Sam Felt, igazi showman lesz majd ezen a bulin, és a zenéi is nagyon jók.
1: Igen, na ez lesz például a következő, és ahogy az óra elején ígértem, elkezdünk egy kicsit gyorsulgatni, ez is már ilyen 138 BPM környékén van, úgyhogy szerintem a buli is egészen kemény lesz. Jön Sam Felt és a Heart Like Mine itt a World Is Mine Radio Show-ban.
2: What's up, I'm Sam Felt, come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show Jauri a lemezjátszói mögött, holnap szerdán pedig ne felejtjétek, Szombathelyen folytatódik Balázsék országjáró délutáni roadshowja. Várunk titeket már délután 4 órától a főtéren, Regál Lilivel kaphatok majd belépőket is a születésnapi fesztiválunkra. Tehát még egyszer, holnap délután Balázsék roadshow és előtt a Rádió 1 live mix Szombathelyen a főtéren. Jauri.
1: A következő zene pedig Gordótól és Renner Zombeltől a Loco Loco. Ezt nagyjából ilyen januárban kezdték el promózni a srácok, és egy tök jó ilyen marketing, gerilla marketing fogta körbe az egészet. Én már akkor otthon folyamatosan hallgattam, és az Instán így folyamatosan kidobta. Na, de ne is beszéljünk erről tovább. Jön szerintem sokunk közös kedvence, a Loco Loco, itt a Rádió 1-en.

0: Mennyire fantasztikusak ezek az igazi boldogságot árasztó zenék, nem igaz? A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show Jauria lemezjátszói mögött, és lesz még egy csomó hasonló különlegesség este 10 után is, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Roadshow-val.

formában minél több virsit a Mesterhut virsnyelvű bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa a sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Buda-

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
3: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, dance, house, egy kis techno, jó sok minden vár rátok a következő egy órában is. Még mindig Jauri mellettem a lemezjátszói mögött, aztán 11-től jön még Christopher, úgyhogy érdemes minket hallgatni, jól fogtok szórakozni. Hello Jauri!
2: Hello Geri, szép estét kívánok én is mindenkinek. Jön a Side Pistol, A Cry For You, indulás van, let's go!

0: Szombathelyen folytatódik Balázsék országjáró délutáni roadshowja. Előttük találkozunk a főtéren már délután 4-től, mi Regál Lilivel fogunk warm-up-olni. Várjuk a nagy Regál Lili rajongói csoportokat, belépőket is kaphattok majd tőlünk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Tehát még egyszer, holnap szerdán délután 4-től Rádió 1 Live Mix, délután 5-től pedig Balázsék Szombathelyen a főtéren. Na Zsauri, mi jön most?
1: Ez is egy pár héttel ezelőtt jelent meg, Rivo és Fidelesz közöse, ez az Into the Sun. Ez is szerintem már-már a kis nyári borozós estéket és hajnali tartó bulikba átcsapó estéket idézi. Ahogy mondtam, Rivo és Fidelesz közöse az Into the Sun, itt a Rádió 1-en.

0: Már nem találjátok meg sehol máshol.
1: Ez ugye egy saját átdolgozás B-Center óriási nagy-nagy slágerére, a Now Your Gun-ra, és ezt már tényleg így a stílusváltásomnak köszönhetően letöröltük Spotify-ról, YouTube-ról, mindenhonnan, úgyhogy ez tényleg rádió egy exkluzív, úgyhogy megyünk is vele tovább.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. Kedv van, ugye tudjátok, ilyenkor technózni is szoktunk, méghozzá Jauri segítségével. Megyünk szépen felfelé.
1: Igen, igen, így a órák végén mindig egy kicsit megőrülünk itt a stúdióban is, meg zeneileg is magasabb tempóral kapcsolunk. Funk Tribu az egyik olyan előadó, akit én nagyon szeretek ide a rádióba elhozni nektek, és már hallottam olyan kommenteket, hogy tökre szeretitek ti is, hogy végre valaki játszik ilyet, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, jön Funk Tributtól a Viento, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: mögött az elmúlt egy órában. Egy fontos hét lesz a mostani nálad.
1: Most pénteken lesz a születésnapi bulin pótlása, május 15-én. Egy 8 órát fogok a DJ pult mögött állni. Ez egy all night long történet, de végig lesz mellettem valaki, például a Sixta, lesz egy osztrák csajszi. De a lényeg, hogy pénteken nagyon-nagyon sok szeretettel várok majd mindenkit itt Budapesten a főhadiszálláson, szombaton pedig Sopronban fogunk tudni találkozni. Ott csak egy-két órás szettem lesz. Gyönyörű szép hetet és hétvégét kívánok mindenkinek. Tényleg remélem, hogy valahol fogunk tudni találkozni. Sziasztok!
0: Ciao, Jauri, jó bulikat kívánok neked! Maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál! És jön Christopher!
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen!
3: Mind Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán él

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd városbelépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor, a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Rócsóval. Délután 4-től 5-ig a lemezjátszóknál Regál Lili, a Disco Sheet és New Wave. A Balázsék Rócsó

Nyomjon magába minél több virsit a Mesterhood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió 1-en.

0: Mind Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, remélem, hogy bírjátok, még Christopher pörgeti nálunk tovább a kedvestét. Hello Christopher!
2: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, ciao Geri! Így van, induljunk is el Joel Corinak és Galantisnak az újdonságával, Stay a Little Longer, ezzel nyitom az órát a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

Ébreszt és érezd! A Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszóknál Christopher! Christopher! Every time that we freak, every time that we dance to the beat, every time we kick it you knee, every time that we rock to the beat.

0: Retro Christopher a lemezjátszóknál.
1: Ami az imént volt hallható, az No Aspectnek volt a Mind Illusion-je. Nagyon kis kedvenc dalom mostanában, előszeretettel pörgetem itt a Rádió 1-en. Ami pedig szépen alattunk jön, az nem más, mint egy igazi klasszikusnak egy új dala. Tom Novitól érkezik az I Don't Wanna Know, egy zseniális kis tech house-ról van szó, igazi bulis dal, ezt a bulikba szoktam pörgetni, és fogom is most is a Rádió 1 születésnapon is. Úgyhogy még egyszer Tom Novi, I Don't Wanna Know, World Is My Radio Show.

0: Zelda, Switch, Disco, valamint Accent. Részletek a rádió1.hu-n. Christopher.
1: Amiből szépen jövünk ki, az Bob Sinclairnek és Kiesának volt egy újdonság, az I Can't Wait, egy zseniális kis dal, ami pedig alattunk jön, az Frank Rizzalónak a Shinjuku dala, ami egyébként most letarolta a house listákat és a beatportot is, úgyhogy egy abszolút peak dologról van szó. Tehát még egyszer Frank Rizzalón, Shinjuku, csak itt a rádió 1-en, World is my radio show.

0: És hát bizony, ez a mai adás, ez a mai három óra is tele van olyan különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol, ilyen volt ez is.
1: Caminónak szólt a Vertigo-ja, egy igazi amerikai tech house vonalról van szó, ami alig egy éve kezdett el kibontakozni. Én nagyon szerettem, és hozom is a rádióba és a bulikba is egyaránt. Zseniális kis hangzásvilág, vannak benne érdekes effektek, történések, groove menet, úgyhogy zseniális. Ami pedig alattunk érkezik Sony Foderának és D.O.D.-nak a közöse Think About Us Siri remixébe, aki egyébként hallható és látható lesz majd a Rádió 1 születésnapon is, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en. Where is my radio show?

Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, és mára lassan lepereg az időnk. Nagyon szépen köszi mindenkinek a figyelmet. Ne felejtjétek, találkozunk holnap délután 4-től Szombathelyen, a főtéren Regány Lilivel warm-up-olunk majd Balázséknak, akik 5-től 8-ig várnak majd titeket. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!

0: Földizmány Rádió Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Most a két jól fésült poszterfiú, Lukasz és Félix Németországból, vagyis a Fastboy tesó páros. Ne tévessze meg a látszat, egyáltalán nem üres fejű szép fiúkról van szó. Nagyon tehetségesek, tök jól énekelnek, dalokat szereznek, DJ-k, producerek, és hát egyfajta EDM terápia az, amit ők csinálnak, mert hogy a dalaikban sokszor a mentális egészségünkre is gondolnak, pozitív üzeneteket hordoz ez a dal is. Az élet szép, még akkor is, hogyha néha ezt nem veszik észre. Jön a Good Life,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Kérónak köszönhetően egy kis klub hangulat, ez a Turn the Light Off, Balázsékkal pedig egész héten roadshow hangulat. Ugye Győrben kezdődött a karaván, aztán Sopron volt a második állomás, Szombathely után Dunaújváros, Debrecen, Kossuth tér, ez lesz majd a finálé. Egyébként minden nap délután 4 és 5 óra között live mix is van a helyszínen Rádió 1-es DJ-kkel, aztán 5 órától indul Balázsék műsora. Egészen péntekig!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Hollandia, Tajvan, Horvátország, Amerika, mindenhol fellépett már, és most hozzánk is ellátogat.
1: What's up? I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: mindig jó kedvem lesz tőle, nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
1: Már nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak tisztoljatok. Mindig tisztoltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nem sokára az a Lady Gaga, akit ismét láthatunk a moziban, az Ördög Prádát visel kettőben, ő is felbukkan. És most kiderült, David Frankel forgatókönyvíró és rendező megosztotta a kis színest, hogy maga Meryl Streep kereste fel Gagát, és hívta meg, hogy csatlakozzon a nagyszabású folytatáshoz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: tényleg egy hangulat, egy életérzés, a fesztivál szezon maga a rádió.
1: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió 1-et reggeltől

0: miért a rádió egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy Bibi Rexa például, aki új életre keltette a Faithless EDM klasszikusát, és így lett belőle igazi mai sláger, ez a New Religion. Nagyon gyorsan megtörténtek az első szakmai sikerek, például az első helyet elfoglalta ezzel a dallal a Billboard Dance Mix Show Airplay charton. Hasonló helyezései voltak már, mint number one, ugyanezen a slágerlistán az I'm Good dal, az If Only I-jal és az I'm the Drama-val. A különbség az az, hogy ez az első független dalam, amit már a kiadója nélkül ért el. Bibi Rexa, New Religion.
1: Elsőként a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most például a kortárs brit dance, pop és house egyik nagyon ismert alakja, Joel Corey, akit egyébként személyesen is megismerhettünk egy korábbi Rádió 1 születésnapi fesztiválon. A dalaiból hát árad az élet, igenlés, és mindig nagyon menő vokalistákkal dolgozik együtt, legyen az M&K, Becky Hill, vagy ebben az esetben Izzy Bizu. A Galantis-tel közösen készült el ez a dala, a Stay a Little Longer.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: since I was 7 years old.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi